0: Legyen csak igazi mai sláger megy.
1: Let's get down to business.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek jönnek ebben az órában is, és ne feledjük, a mai napon is folytatódik napközben a játék. Sopron Festre páros belépőket lehet nyerni. Ő meg rédáltam már is a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Újabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádiójét hallgatom. Ja, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig az a DJ, aki először DJ Jengának hívta magát. Ez volt az első művész neve, Joel Corey-nak, aztán ezt azért elég gyorsan elengedte. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Galantis közösen, Joel Corey, DJ Jenga, és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig a Toy Story 5. részének egyik betétdalán is dolgozott, ami hamarosan június 19-én fog egyébként megjelenni. Ez viszont már itt van tőle, egy igazi újdonság. Taylor Swift és az Oplight a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában például Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine, vagy éppen Ray újdonsága is bekészítve. De hozom majd a Maroon 5-ot, Ed Sheeran, tényleg csak a legjobbakat is. Már a kezdésben is! Loi, Get Lucky, hatalmas favorit. Pár perc is indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológia terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Well, hello, halló pénz, emlékszem Sopronban, ezt indítom már is, és emlékszem Sopronban lesz játék ma is, bizony, város belépőt lehet nyerni a Sopron Festre majd 10 után, figyelni kell bennünket, 10-ként csörögni és mondani a rádió eszlogent.

0: addig reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most irány Hollandia. Sam Feld érkezik már is. Az a DJ, aki legelőször igazából üzletember akart lenni, de aztán 17 évesen rájött, hogy van ehhez érzéke. Most arra pedig tudjuk, hogy nagyon is, az igazi mai slágerek között Sam Feld, Rosalinnel és a Heartline

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig újra vízre szállnak. A dátum nagyon fontos, mindenki írja be. Június 26-a, péntek reggel, ekkor lehet velük egy jó kis balatoni hajózásra menni. Már hogyha fel tudunk férni a hajóra, azért tenni kell egy picit, és időben oda menni. Minden info ezzel kapcsolatban a Radio 1.hu-n, és természetesen nem csak Balázsék lesznek ott, és a hallgatók, hanem lesz koncert is. Élőben lehet majd bulizni a BSV-vel és Metzger Mikivel. A dátum még egyszer június 26, ő pedig Ray, a nagy kedvenc tőle, a Where is my husband, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 tonnan áll, hogy ma is jönnek Balázsék, addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Divirex, a Faithless és a New Religion, Alex Kenji és a Bamboli, vagy éppen a Hearst dalával a Purple Disco Machine. A Wonderful Life, ami pár percen belül indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel négy után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 6 perccel egészen pontosan, és most egy olyan érdekes nő, aki már feleség, bizony, Dua Lipa jön, ez a Physical It.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és folyamatosan jönnek az új rekordok a koncertek közül, a legfrissebbet Harry Styles állította, pontosabban most állítja fel, mert az énekes Together Together című világturnéjának részeként megkezdte már a 12 estén át tartó koncertsorozatát a Wembley stadionban. Nem egy pici helyszín. Ezzel ő lesz az első előadó, aki egyetlen naptár év alatt ilyen sok alkalommal lép színpadra a legendás arénában, 12 teltház a Wembleyben. Az igen! Na viszont itt egy másik énekes, aki ugyancsak jó sok rekordot tud már felmutatni, Bibi Rexa, aki most egy fétlesz dallal jön. Az igazi mai sláger a New Religion, amit indítok itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi nyári kedvenc Alex Kenji és a Bumble, és ha már nyár, akkor na rá, hogy nekünk a nyárhoz hozzátartozik a Balaton, a Balatóhoz pedig hozzátartoznak Balázsék, minden évben mennek egy nagy hajózásra, a következő jövő pénteken lesz, a Szántódrév kikötőből indulnak majd, minden további info a radio1.hu-n.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Hamarosan indul a lomtalanítás térségünkben. Egy balatonnyi víz hiányzik a homokhátság talajából. Fokozódik a hőség a hétvégén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közzétette a DTKH Nonprofit Kft. A 2026 második félévére vonatkozó díjmentes házhoz menő lomtalanítási időpontokat. A szolgáltatás előzetes igénybejelentéshez kötött, az elszállítás pedig előre egyeztetett napon történik. A lomokat az elszállítás napján reggel 5 óráig lehet kihelyezni az ingatlan utcafronti részére, tájékoztatott a cég. A szolgáltatás keretében olyan nagyméretű háztartási hulladékokat szállítanak el, amelyek nem férnek el a kukában, például bútorokat, matracokat vagy szőnyegeket. Nem viszik el ugyanakkor a zöld hulladékot, az építési törmeléket, a veszélyes hulladékokat, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat, a festékes dobozokat, valamint a háztartási és szelektív hulladékot sem. A társaság arra kéri a lakosokat, hogy a kisebb méretű lomokat bezsákolva vagy összekötegelve helyezzék ki, és ügyeljenek arra, hogy a hulladék ne akadályozza a közlekedést. Kivezethetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Súlyos vízhiány alakult ki a homokhátság térségében. A szakemberek szerint mintegy 2 köbkilométernyi víz hiányzik a talajból, ami csaknem megegyezik a Balaton teljes vízmennyiségével. A problémáról Kecskeméten egy vízgazdálkodási szakmai fórumon beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. A szakértők szerint az egyre gyakoribb aszályok, a csökkenő csapadékmennyiség és a klímaváltozás miatt a homokhátság különösen veszélyeztetett térségé vált, írja a híres.hu. A helyzet kezelése összefogást igényel a vízügyi szakemberek, az önkormányzatok, a gazdálkodók és a civil szervezetek között. Napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a térségben 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán csak északon vagy a középső tájakon alakulhat ki. A térségben igazi strandidő lesz egész hétvégén, és akár 36 fok is lehet.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, hello mindenkinek és szép reggelt a mikrofonnál, Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 19-én, pénteken, a gyárfások névnapján, Taylor Swift jön a fogyadásban. A legújabbat választottam, ez az Opel Light a rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Játék, Sopron Fest játék nem most, de napközben Atisnál már lesz, 10 óra után figyelni kell, mert amikor indítjuk és 10-ként telefonálunk, akkor egy páros belépőt nyerhetünk a Sopron Festre. Viszont jövő héten pénteken pedig Balázsék röffentik be a hajót, egy giga nagy kompót, amire viszik a hallgatókat, és viszik Metzger Vikit és a BSV-t is. Velük együtt lehet indítani a reggelt, szerintem ez soha vissza nem térő élmény. Hattól egyébként jönnek ma is, addig viszont még van itt egy-két igazi mai sláger, amit én leszeretnék játszani. Most például Avicii-től ez a Hey Brother, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy menő alakul a hétvége időjárás szempontjából. Ma 31, holnap pedig 33 fok. Pif, meg is vagyunk. Ő pedig elcsillan a kamerával pár perc, és ezt indítom, aztán jön a Balázsik Beszton a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamás hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát.

0: Óriát, hogy újraindítanánk a telefont. Alap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Gáborral, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de Cserkó valahogy kiraksz egy tába egy cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
2: Én nagyon csendben leszegettem a cserkót.
1: Igen, amúgy. Azt látom, csak mondom, hogy...
3: Ehhez, hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pite lesz.
1: Hát ezzel aztán olyan kis pite lesz, hogy
3: én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda rész, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
1: remélem,
3: megy a
1: kezem. Remélem, hogy szemen köp egy maggal, tehát így...
2: Te tudsz élesett köpni magad?
3: Persze. Mehet a verseny.
1: Olyat
3: na,
1: köpök...
3: gyerünk, zsült kell leköpni.
1: Olyat köpök, megőrülsz.
2: Na, olyat technika.
1: De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
2: De hol tudsz olyat tudsz
1: köpni? Nem tudsz elköpni a papírit.
2: Figyelj,
1: na tessék. Figyelj.
4: Hey, ott van!
1: Viccelsz, jó?
2: Azt az eget, Feri!
4: Ott
2: mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
1: Tessék, Zsűl homlok a következő.
2: Hát én is csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? Na,
1: az
2: öreg.
1: Az öreg. Néha minden egyet az öreg. Tessék, Zsűl tartja a papírt.
2: Automatikusan biztos. Nagyon lenyeljem.
1: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámhoz, mert engem nem zavar nyugodtan, de ami a szád van, köp ki nyugodtan. De látod,
2: Feri testből mozgult rá.
1: Persze.
3: Hát ennek technikája
2: van. Ez a technika? Nem lehet, csak szájból.
3: És ott a nyoma a papíron, látod?
1: De ne csinálj, ne egyetlen, mert fújd meg levegő.
2: De nyelvet tesz a magot, vagy a számba?
1: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
3: Így egész kiteszed, és
1: fújsz egy jó nagyot, és úgy.
3: Úgy.
1: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátod.
2: Valaki majd egy Heimlich fogást, azért egy hogy van. Jó?
1: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta Rose-nak.
3: Gyerünk.
1: És kiköp.
3: Gyula,
2: elnézést kérek, Gyula.
1: Hát ez mi volt?
3: Nagy
1: nem
3: levegő.
1: Volt ebben. Nem volt ebben
3: lendület. Szűkre kell venni, nagy levegő, mint
1: szűkre veszed a lyukat, és ott lövöd ki rajta. Ott lövöd ki.
2: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
1: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
2: Jó,
3: Zsűl tart.
1: Zsűl tart ki a fehér papír. Na tessék.
2: Nem, de ez nem, az a baj, hogy
1: Rose Titanic.
2: Túl sok az ajak munka benne, nem tudom, hogy, mert te nem is ért hozzá a szádhoz.
1: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogamat, nem fog tudni köpni.
2: Hatna a bögrét.
1: Ne, ugye a bal alsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak problémák
2: az alsó. Akkor milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
3: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyhatsz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
2: Az már személyes jó. Támadás, hogyha így van rajta még valami.
1: Ez ma a mélypont írja valaki, igen, és ezt szeretjük.
3: És tényleg az.
2: Jó,
3: figyelj.
1: Gyerünk. Hát,
2: ez már nyári rádiózás.
3: Jó, igen, nagyok
2: vagyok. Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget.
1: Viccesz.
2: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg másikor összeúzta magát.
1: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat esél, és lefordulom.
2: Figyelj, hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez
1: hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez. Ez a gyerekkörünk.
2: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetnek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, majdnem levitte a kezét Zsűlnek. Az ennyi múlott az életed, Zsűl.
3: Ha homlokot találja, most vége a Zsűlnek.
2: Már na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
3: Persze, hogy be tudunk, de viccesz, bolondozott.
2: Már
3: fölállt hozzá kihívással.
2: Mi csoda!
1: Konkrétan az ő... Na! Hallottad a hangot? Na, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
2: Oda nézd meg, a gúnányak.
1: Figyelj, tessék, igen.
3: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egyet.
1: Az, hogy nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
3: Lelágjam
1: neked. Nekem ott megy a magot, csak rák meg körben. Sokat tanultak a hallgatók.
2: Én csinálom akkor addig a golyókat.
1: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
3: Várjál már.
1: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja, imádom. Igen, gyere.
2: Na. Gyere.
3: Basszus!
1: Alámen.
3: De nem alámen.
2: Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
1: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Igen? Mutatom?
2: Látom az üveget.
1: Egy, beringatom magam.
3: Az elviszi a célba.
1: Hallottad a hangot? Na. Ez egy öreg nénit eltalálsz.
2: Az előbb hálám, most fekszenek a földre, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
1: Igen, jó. Oda néz! Oda néz!
3: Még egyet.
1: Rádiózás csúcsa.
3: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
1: És adunk élőt erősül, élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám. Nagyon jó, jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
2: Ezt
1: tette, és tényleg pénzt kaptok ki. Te, már meg vagyunk. Nagyon jó. Igen? Oké? Gyerünk!
2: Hopp! 1, 2, 3!
3: Oly! Papír, a papír, megvan, de a kör még nincs.
1: Zsűl, gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
2: Zsűl, nem ma kezdett.
1: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
2: Ez még megvan, ez még benne van.
3: Ez megéri, szerintem.
1: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Na gyere, gyere Feri!
3: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
1: Elmondom neked, hogy a fölé köptél. Tehát, hogy oda fölment egy méterre.
2: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek, látszik.
1: Figyelj, annyi, mert vigyázz a fogsóra, Feri.
3: Nehogy az is
1: repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, széttöpítek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
2: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
3: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
1: Milliárdos. Apukák unatkozó, apukák, amikor a gyerek ugráló várazik, addig, tehát cseresznye köpő versenyen elindulsz.
2: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy ilyen olimpia szintű összeméretkedés legyen.
1: Most hoz ki a szerkesztőség szobájából a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írj egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja kisztába. Gyerekek, így van, abszolút egyébként mindenki csapágyas. De Balázs, vitázzunk arra a cserkóra, igen.
2: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
1: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát ott lassan 50 éves a fiam, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
3: Jó, hát ha ez a műsor, hát, ez a műsor.
1: Végén ebéd elém. ennyi szokott lenni a kritika.
3: És a magot kilőni kézzel, tudod?
1: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
2: Én magot csinálom a kezemben.
3: Ha, mutasd már meg! Ez nincs egyszer, két ujjat közül.
1: Gyerekek,
3: két ujjat közül.
2: Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen üzéket csinálni.
3: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
2: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
1: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál? Meg tudod csinálni?
2: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
1: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
2: jelent. De majd ezért teszek rá majd porcukrot.
1: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy...
2: Ez
1: tényleg így van. Tehát, hogy egyszerűen nem szabad megnézni.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt.
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A Café Plázs lett az év duális partnerek Kecskeméten. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő. Teljes hosszában megújult a Kőrösi utca Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A Kecskeméti Café Plázs kapta idén a Kecskeméti Szakképzési Centrum év duális partnere díját. Az elismeréssel azokat a vállalkozásokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a szakképzésben tanuló fiatalok gyakorlati oktatásában és szakmai fejlődésének támogatásában, írja a hírös.hu. A vendéglátóhely évek óta fogad diákokat duális képzés keretében, ahol a tanulók valós munkakörnyezetben szerezhetnek tapasztalatot. A fiatalok nem csak a szakmai fogásokat sajátíthatják el, hanem a csapatmunka, a felelősségvállalás és a vendégközpontú szemlélet jelentőségét is megtanulják. A Kecskeméti Szakképzési Centrum jelenleg 73 duális partnerrel működik együtt, közülük választották ki az idei díjazottat. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
1: Hivatalosan is átadták a felújított Kőrösi utcát Kiskunfélegyházán. A város egyik legforgalmasabb útja a Tanyasori út és az Ötös főút között újult meg. A beruházás két ütemben valósult, megírja a félegyházi közlöny. Az első szakasz még 2025-ben készült el, a második ütemben pedig idén tavasszal újult meg a Holló Lajos utca és a Szent Imre Herceg utca közötti rész. A közel 108 millió forintos fejlesztés során új aszfalt burkolat készült, korszerűsítették a közműfedlapokat, valamint a szegélyeket és a csatlakozó járdaszakaszokat is. Nagy részt derült napos időre számíthatunk, ma is általában csak kevés gomoly felhő képződhet, előfordulhat főleg északkeleten egy-egy zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Egyébként egész hétvégén kitart majd a jó idő, sőt jövő héten is kánikulában lesz részünk. Holnap után a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 36 fokot is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek

0: az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 6 óra után 18 perccel, 19 óra 43 perc és nyári szüle. Gyerekek, Eszter, jó reggelt, hello!
2: Jó reggelt, hello!
3: Hát mi történik itt?
4: Hát mi történik itt? Akit összezavartam, de meglepetésszerű érkezésem van.
3: Nagyon! Meglepetésszerű érkezés. Nem számítottunk rád azzal a gyönyörű tepsivel, amit hoztál, de arra nem, hogy itt üsz.
4: Én tudom, mire nem számítottam, hogy a tepsiben még maradt valami, amit beraktam a sütőbe, és aztán amikor kinyitottam a sütőt, akkor még ott volt.
1: Igen, engem is meglepett, mert hogy új Juliskára köszöntünk el, és én már látom az autódat, mondom, már most akkor én vagyok összezavarodva, vagy te vagy, vagy megint nem figyeltem valamire. Mert hogy mondtad, hogy hozol pitét, cseresznyés pitét, és a pite megérkezett, és gyönyörű, de hogy mondom, ma Juli van, de akkor nem Juli van, de csak beugrottál, de ahhoz korán vagy beugrott. Na mindegy, kibogozta az anyám, úgyhogy ma te vagy, ez a lényeg.
4: Tegnap mondtam Juliskának, hogyha már ugye most érettségiztet valami napnál
1: fogva.
4: Igen,
1: kaját csinál.
4: Mondtam neki, hogyha van kedvem egy pénteken is érettségiztetni, akkor bejövök, mert hogy ugye jövő héten meg ugye ő lesz itt a fajsúlyos jelenlét, és akkor mondta,
3: kitalálom,
4: hogy
3: volt kedve.
4: Nagyon-nagyon-nagyon nagy kedve volt hozzá, és akkor megéreztem, hogy ez most egy akutabb helyzet, és milyen van bennem némi empátia, ezért bejöttem. Sőt, akkor már ugye megcsináltam a lányommal a pitét is.
1: Úgyhogy a pite!
4: Kinek milyen tömése van, de csak a megyek felét magoztam én ki, ami a másikat a gyerek csinálta. Vagy a cseresznyék felét.
1: De jól néz ki, gyerekek, bármilyen az íze, a látvány jó.
4: Nem tudom, hol vannak a lányom cseresznyéi, de én csak azt tudom neked mondani, hogy sok sikert kívánok.
3: Ez egy surprise pite, tehát hol van, meg hol nincs.
1: Az a jó a pitében, hogy tudod, jó cseresznyés, jó édes, félkor megeszed, fél nyolcig ilyen tátott szájom, a béka is.
4: Akkor most csak nézzük. Egy másik reggel. Úgyhogy szerint ez jó lesz.
1: Nagyon
3: jó.
1: A tejföl magában a tésztában van, nem kell rátenni tejföl.
3: Igen, anyukád is így csinálja, csak nem szólt róla.
1: Az a bögrés tészta.
3: Te így nőttél föl, jó? Tehát volt benne tejföl mindig, csak nem tudtál róla, persze.
1: Jól van. Nem, tényleg nem. Tényleg nem tudtam.
4: Nagyon jó program volt, és rájöttem, hogy régen én nagyon sok medgyet magoztam, úgyhogy benne volt a kezemben a mozdulat, nem volt nagy vasszizdasz.
1: Volt régen még ez a műanyag megymagozó. Beöntötted, megnyomtad, szétnyomta a medgyet, szétfröcskölt, semmi nem lett belőle, a magot valaki kiköpte, és mindenki ezt rendelte ilyen telesobból, ilyen nyomkodós megymagmagozó.
3: Egy ilyen rugós izé volt, rugós. Ami visszadobta, és akkor egyesével kellett volna elméletileg belerakni a cseresznyét.
1: Úristen, borzalom
3: volt. Te beletettél sokat, hiszen az a lényege, hogy gyorsan haladjon, a másodiknál eltömődött. Az igen. Egész, hogy gyűlöltem.
1: Egy ilyen műanyag szar volt. És
3: igen, így, ez nagyon hamar anyám így fogta, és egy megindította a ganyé felé, így
1: igen.
3: Mondta, hogy jó lesz ez kézzel nekünk.
4: Én azt csinálom, hogy egy nagyobb vastag műanyag szívószálat bedugok a cseresznyének a fenekébe.
3: Nem rossz,
4: és hogy átnyomod a fenekén, rögtön kipattam bele a mag végig, és a lányomat is megtintottam rá, úgyhogy elég rutinos lett.
1: Nagyon jól néz ki, megkóstoljuk. Azt írja Bálint, hogy azt hittem hajózás van, Bálint, az pont egy hét múlva lesz. Tehát egy hét múlva lesz a hajózás.
4: Te a mi típusú emberünk vagy.
1: Igen, nincs most még hajózás, egy hét múlva van a hajózás, az jövő héten pénteken hajózunk. Tehát egy hét múlva ilyenkor már szállunk föl a hajóra, száldogálunk. De az adásunk csak később indul viszont, várjál, hogy
3: nem,
1: van?
3: Nem, elindul az adás, hat után mi fölszállunk, fél héttől jöhetnek föl az emberek, tehát mi már beszélhetünk hattól.
1: Igen.
3: Jó, tehát mi fölszállunk, a műsorvezetők, elkezdjük, fél hétkor nyitunk, hétkor indulunk.
1: Hétkor indulunk, aha, ez a pontos.
3: Aki ott van, ott van.
1: Ez a pontos program.
4: Azt szeretném mondani, hogy akármilyen íze lesz a pitémnek, gondoljátok hozzá, milyen lett volna az íze, ha dagasztógéppel csinálom, amit megvettem volna hétfőn.
3: Szerintem ezt próbáljuk ki, tehát vedd meg a dagasztógépet, és csinálj egy még egy pitét, és össze tudjuk hasonlítani, hogy a dagasztógépes pite a jobb, vagy a dagasztógép nélküli pite a jobb.
4: Azt mondta a férjem, ha veszek még valamit a konyhában, nem mehetek haza.
3: De ő úgyse veszi észre.
4: Szerintem sem veszi észre.
3: Nem, figyelj, egy rendes férfi, kivéve engem, nem járunk a konyhába. Azért valljuk meg, hogy kevesen vagyunk, akik így nagyon érdeklődnek a konyha iránt. Hát most oda beteszel az alsó porcelánkkel, ugyan
4: ő nem önszántából jár a konyhába, hanem kényszerből. Mert hogy én az a fajta séf vagyok, akinek kell, hogy legyen kuktája. Tehát, hogy én megcsinálom, és utána levonulok a terepről, és ő pedig az, aki...
3: Ja, ő pedig mosogat.
4: Igen. a rendrakásnak egy eszenciális szükséglete.
3: Szoktasd rá a gyereket a mosogatásra, és lehet, akkor Péter ki van tiltva a konyhából. Bármi elfér benne.
4: Ugye lehetetlen a gyereket rászokatni a mosogatásra, mert pontosan tudja, hogy mik a pontok, amit be kell rajta nyomni, hogy ne akarjam, hogy elmosogasson. Tehát, hogy van az ár. Anya, nem baj, ugye, a földre megy, ugye? Nem baj, ez itt nem baj, ugye? És így a harmadik nem baj, nem mondasz, hogy köszönöm szépen, nagyon ügyes vagy. El innen! Még van, szakadalári! Így van.
1: Na jó, vagy gyerekek. Oké, egy-két SMS, csak így gyorsan, így kora reggel, csak hogy ki hogy van, ki mit ír, milyen hangulatban vagyunk, ebből felmérjük az ország állapotát is. Egyelőre nekem a netem az haldoklós, tehát hogy SMS-eket nem nagyon tudok frissíteni, mert ahogy frissítek, eltűnik minden. Nektek műkszik rendesen?
3: Igen, SMS tök jó.
1: Tökéletes?
3: Igen, hogy nagyon szerették a tegnapi köpködős videónkat.
4: Azt írták nekem rengetegen, hogy Feri, hogy ki van pattintva, hogy nom-nom-nom.
1: Igen, látjuk, ugye mi minden nap látjuk egymást.
3: Én nem veszed észre ezt a hatalmas izomköteget.
1: De szerintem is egyébként jöttél. Igen, látszik. Izmok kezdtek megjelenni. Tartás izom, vázizom, kórizom.
3: Minden, már csak a zsírt kell róla eltávolítani.
4: Megbízható mellkasa lett, nem?
1: Igen. Domborodik.
3: De olyan, ahova odahajtanád a fejed?
4: Olyan.
1: Domborodik.
4: Ha banki ügy intéző lennék, akkor 15%-kal nagyobb hitelt adnék neked.
3: Hú, és ekkora. Nagyobb kamatra, vagy kisebbre?
4: Nagyobb kamatra.
3: Jó, köszönöm.
4: A kamat az nem változik, csak a hitelnek a mértéke.
1: Szóval igen, de tényleg domborodás van. Abszolút, úgyhogy tényleg lehet látni, hát majd nyáron a félmeztelen képekkel lássuk.
3: Bizony, akkor. Ahogy állunk a hajón, fesztelenül. Ja, az egy másik hajó lesz.
4: Köszönöm nektek a fecskenadrágot, hogy tudjatok majd feszíteni.
3: Igazán kedves vagy.
4: Én nagyon látom magam előtt, hogy ott az a kis fecskében a kompnak a végében.
3: Lehet kérni elefántosat?
4: Azt neked kell hozni. Azt te tetszed be az elefántot. Az csak sima.
1: Bennem meg az volt, hogy péntekenként nem lesztek nyáron, szóval dupla meglepi, ezt a cseresznye a tortán. Lesz majd olyan, hogy nem leszünk egy kicsit, igen. De hogy a június még végignyomjuk, meg a Szabikat is végignyomjuk, de lesz majd egy-két péntek, de szólni fogunk előre, amin egy kicsit így kiveszegetjük. Nem ma van a hajózás, mindegy, akkor hazamegyek a kikötőből. Írtátok ezt többen, köszönjük szépen. Én már kivettem egy NSP szabit, veszem meg minden odabent. Bográcsozok, fürdünk, tópart, peca, vadászat, kitartás.
3: NSP.
1: Nektek is. Mi az az NSP
4: nem
1: szabi?
4: Tudom. Nem tudom.
1: NSP szabi, ezt nem tudom.
3: Igen, mert hogyha bográcsozunk, fürdünk, tópart, akkor az BFT.
1: Igen.
3: Szép ez munka. NSP, ezt nem tudom mi.
1: Igen.
4: Nem tudom.
1: Domi azt írja nekünk, hogy VB 10 perces rovatot akarunk. Domi, figyelj, kapsz egy házi feladatot, hétfőtől foglal nekünk össze mindig az előző nap eseményeit. De nem a meccsek is azok eredményeit. Szurkolói szempontból, érdekesség szempontjából, mi történt, egy rövid Viber üzenetet, vagy SMS üzenetet küldje nekünk, és az alapján mi átveszünk a VB legfrissebb dolgait.
3: De csak olyanokat, amit a héten hoztunk, ugye, a
1: zöldfoki kapus, amit... mi történt, jó volt egy jó meccs arról, de annak a meccsnek mi volt a különleges, milyen drukker volt. Ha szeretnél VB 10 percet, akkor tedd össze, akkor melóz meg vele egy kicsit, mi pedig elmondjuk, hogy Domi VB 10 perce jön, és átveszünk
4: azot. De miért nem hívjuk fel a foci szakértőnket?
1: Nincs foci szakértőnk.
4: Én mondom, ki az.
1: Nincs foci szakértőnk.
4: Van egy általános szakértőnk, hogy mindenhez ért. Őt kell fejlődni. Musim be Dávid Deniz.
3: Elfigyeli az eseményeket?
1: Nézi a futballt?
4: Szerintem igen. Annyira, amennyire mi nem nézzük, annál jobban nézi szerintem.
1: Tehát, igen?
4: Igen.
1: Jó.
4: Általános szakértő pozícióba kellett emelnünk.
1: Ugye mi nem nagyon vagyunk rajta a VB-n, de úgy nekem is hiányzik, hogy úgy halljunk érdekességeket, kicsit a meccsekről tudjunk beszélni, tehát hogy lehet egy ilyen VB 10 perc. Domi, összefoglalod, és mi azt beolvassuk, és annak utána nézzünk, ha ott van valami érdekesség.
3: Most a legutóbbi találgatás, ugye, hogy a Messi aranyhármasa, vagy mesterhármasa utána azt találgattak, hogy az elsőt belőtte, akkor elkezdett sírni a
1: igen.
3: Messi. És akkor mindenki találgatta, hogy úristen, mi lehet az oka, hogy akkor ez most milyen gól.
4: Már ötöt megpróbál berúgni, csak most sikerült.
3: Igen, elkezdték számolni, hogy ez hány gól az életében, hogy a VB gólok elkezdték, és akkor utána a család adott ki közleményt, hogy azt hiszem az anyukája, vagy nem, ez nem biztos, valaki a családból kórházban van, és akkor ő neki ez eszébe jutott, hogy ő neki teljesíteni kell meg focizni. Szóval, hogy emögött is egy ilyen szép sztori van, és közben az egész világ azt találgatta, hogy
1: igen.
3: Akkor ez most mi lehet ez a gól neki.
4: Hogy mi van? Hogy akinek olyan szakmája van, hogy nem lehet otthagyni a melót a magánéletét, azért az...
3: Hát például a miénk.
4: Például a miénk. Nagyon sok szempontból szerintem ez egy ilyen iszonyatos vállalás. De amúgy meg tudod hasítani az agyad egy idő után. Nem tudom, te
3: letudod, én szerintem is letudod, vagy így meg tudod rázni magad, és azt mondod, hogy az előadásodra fölmész, vagy ide beülsz, mert megcsinálod
1: kész, aztán utána,
3: és
1: igen.
3: Aztán utána van az, amivel egyébként megfoglalkoznod kéne.
4: Az igen. Úr, amikor véget ér, az, amit ugye eltered a figyelmedet, véget ér, és akkor visszaemlik, így visszahullámzik az élet.
3: Duplájön.
4: Az nagyon durva. Az nagyon durva.
1: Igen. Tenderesztesük meg a VB összefoglalót, írja valaki. Igen.
3: Hát tényleg ki tud izgibbet írni.
1: Ki tud izgibbet, mindenkire levők vagyunk gyerekek. Tehát, hogy abszolút a
4: de
1: kültök.
4: Nincs a TikTokon valaki, aki ezt megcsinálná nekünk?
1: Ha ajánlotok valakit, igen, az M1-es közszolgálatisakat ugye nem lehet nagyon interjúra hívni, meg nem is adják őket, bár lehet ezért ott is változnak most a dolgok, és kicsit nyitnak felénk, meg úgy a világ felé, és engedik őket nyilatkozni. Szóval abszolút benne vagyunk, ha egy kicsit így VB 10 percezünk, jó? Mi lesz innentől, hogy nincs nyári szünetes SMS? Kérdezi valaki. Elmúlt, gyerekek, megtette, megszolgálta, véget ért. Ma kitör, ma V betű, elköszönünk tőle, aztán majd meglátjuk, hogy a kapcsolatunk az, hogy folytatódik, igen. Messi apukájának van egészségügyi problémája. Messi apukája már meghalt szerintem, nem? Vagy az nem ő?
3: Nem tudom pontosan, de valami rokonnak az állapotával.
1: Valami rokonnak az állapota, igen.
4: Én azt tudom, hogy elmondani.
3: Mit szóltál erre a pitére?
4: Ti is érzitek?
3: Gyerek, belélegeztem. De már belettél? Nem, hanem csak belélegeztem. Olyan, mint amikor leszorsz valamit ilyen... Hát én porcukorral szórtam volna, de hogy Eszterné mi volt, azt nem tudom.

0: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
1: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
2: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
0: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
3: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Manóz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Munka után édes a pihenés. Június 20-án nyit a Széktói strand. Kecskemét városa idén különleges kedvezménnyel ismeri el a végzős diákok és a közszolgáltatásban dolgozók munkáját. Számukra a belépő mindössze 1150 forint. Csobbanj velünk, ünnepeljük együtt a nyarat!
11: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
12: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 500

0: 95 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
1: Irányozosan, spórolj okosan!
2: Szuperhibrid technológia és kiemelkedő hatékonysága JP Autónál. BYD Atto 2 DMI és CU DMI modellek most 4,99% THM-mel lehetnek a tiéd. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
3: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
4: Balló Fest. A nyár legnagyobb durranása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, P. Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20. Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
5: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76-505-600. Iveco szalai.
6: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
7: Cserkeszőlő több, mint fürdő. Meg annyi élménnyel kimagasló vendégszeretettel várjuk lendő és visszatérő vendégeinket. Élményfürdő, gyógyászati központ, wellness szolgáltatások, szaunapark és élmény az egész családnak. Nyáron is választa az ország egyik legkedveltebb fürdőjét. www.cserkeszőlő.hu. Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámolót tárgyalt a működő városbizottság. Tagadja bűnösségét a Tél Tamás ügy vádlottja. Berobban a nyár. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a helyi katasztrófavédelem tavalyi munkájáról is beszámolót hallgatott meg a Működő Városbizottság, írja a hírös.hu. Az ülésen szó esett a kábítószer elleni fellépésről, az illegális gyorsulási versenyekről, valamint a tűzoltóság létszám helyzetéről is. A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 20 kábítószer terjesztéssel gyanúsított személy van letartóztatásban Kecskeméten. A kapitányság vezető helyettese elmondta, hogy továbbra is kiemelt feladat a drogkereskedelem visszaszorítása. Szóba kerültek a gyorsulási versenyek is, amelyek a belvárosból és a bevásárlóközpontok környékéről a Kiskertváros területére tevődtek át. A rendőrség fokozott ellenőrzéseket ígér az érintett városrészben. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentőrádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
9: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
8: Tagadta bűnösségét a Bajai Tilt Tamás meggyilkolásával vádolt férfi a kecskeméti törvényszéken. A vádlott a kedden kezdődő tárgyaláson is ártatlannak vallotta magát, és kijelentette, hogy nem ő követte el a vádiratban szereplő bűncselekményt. Az ügy előkészítő ülésén az ügyészség arra az esetre, ha a férfi beismerte volna tettét és lemond a tárgyalásról, 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlott azonban továbbra is kitart amellett, hogy nem gyilkolta meg a 2000-ben eltűnt akkor 11 éves Tilt Tamást, akinek földi maradványait tavaly találták meg egy bajai tanya aljzatbetonja alatt, írja a hírös.hu. A férfi azt állította, hogy korábbi beismerő vallomását rendőri nyomás hatására tette meg. A bíróság decemberig több tárgyalási napot is kitűzött az ügyben. Napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a térségben 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán csak északon vagy a középső tájakon alakulhat ki. A térségben igazi strandidő lesz egész hétvégén, és akár 36 fok is lehet.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt. Kinek tört el a lába itt valami? Katar? Katar, Kanada. Fú, gyerekek, az Barnabás elküldte nekünk, az nem szép. Az nem szép, az egy lábtörés, egy csúnya. Csúnya lábtörés az ottan. Igen, fú, az nem néz ki. Nem néz ki jól. Elment a láb kirándulni. Ja, igen, az tényleg olyan. Meg láttam egy másik meccsnek az összefoglalóját, ezt nem is tudom, Svájc, hogy mi volt? Ott meg az utolsó 20 percben volt, azt hiszem, 5 gól.
2: A svájciek belehúztak?
1: Hát most nem biztos, hogy Svájc volt, te tudod, hogy azért ezt úgy annyira nem. Nem követem, de ott az utolsó 20 percben ott azért nagy megindulás volt. 5 gól vagy 6 gól, tehát hogy én nem is tudom. Tessék?
3: Hogy tud így eltörni egy láb?
2: Becsúsznak, beakad, recs.
1: Hát szerintem ilyen visszahúzó mozdulattal, tudod, így fogta, és így elkaszálta ilyen visszahúzó mozdulattal. Nagyon rosszul nézett ki. Nagyon rosszul nézett ki. Valaki elküldte videón, ez nem jó, gyerekek. Ez nem jó, ez nem jól néz ki. Na, ha jól tudom, jövét után Szabi lesztek, Gyónást előre hozzátok, hogy utána lesz bepotolva. Gyerekek, ne izguljatok ezen, várjatok, péntek van. Érkezünk meg a hétvégében, majd jövő héten ez eldől. Már egy Szabika lehet, hogy már ennyire gyóna, hogy azon izgul, hogy ez elmarad.
3: Hát mondd ezt, Szabi, mi nyomja
1: Szabi,
3: a lelkedet?
1: Nyugodtan. Nyugodtan. Ha úgy érzed, akkor küld el és mondd el. De azért az milyen durva, nem, hogy olyan lábsöprést csinálnak, hogy eltörik a csontot, szóval, hogy azért gyerekek, hát nem kell itt.
3: Ilyen dolgok a McDonald's-ban nem történne, csak ennyit szeretnék mondani.
1: Igen. Svájc-Bosznia volt, így van. Svájc-Bosznia. 5 gól az utolsó 20 percben. Addig 0-0, és utána megindultak a svájciak, és mindenki. Ja. Nagyon bántják a Ronaldót, most ezt olvastam, bár tudom, hogy fociban nem vagyunk annyira otthon, de gyatra volt a teljesítménye. Ugye mindig van ez a Messi-Ronaldo párharc, az egyik oldalon egy mesterhármassal köszönt az öreg, a másik oldalon a még öregebb, meg minden idők leggyatrább meccsét játszotta.
2: De azt olvastam, hogy ő egyébként így VB-k, de lehet, hogy most hülyeséget mondok, ugye focival
1: bármikor
2: kapcsolatban.
1: Bármikor mondhatunk hülyeséget.
2: Igen, ez velünk kapcsolatosan előfordul, mintha olvastam volna, hogy a csávó, már hogy Ronaldo VB-ken nem olyan.
1: Bármikor
2: nem
1: mondhatunk hülyeséget.
2: Jó.
1: Igen, nem szerencsés a VB-ken.
2: Valahogy az neki nem jön össze.
1: Nem lő sok gólt igazából. És hát amilyen a futás teljesítménye, meg ahogy van, nem is tudom, hogy mennyit fog. Szerintem az egész portugál csapat nagy átka már ez a Ronaldo kérdés. Tehát, hogy itt nélkül, tudod, amikor már olyan, mint a nagypapa karácsonykor.
2: Hogy igen, hogy ott van velünk, ott van velünk.
1: Ott van kerülgetett, de senki nem mondja meg, hogy zavar, de már mindenki csak kerülgeti. Úgyhogy, ja, izgalmas ez a dolog.
2: Ott például van olyan, mint a Forma 1-ben, ugye sok ilyen csatározást hallottunk, hogy mindig van egy első számú pilóta, akit ki is mondanak, de a második azért ficereg, mert ő is akar jönni. Hogy itt is van ilyen, hogy gyerekek, a Ronaldóra figyeljetek oda, adjatok neki labdát, te gólt kell rúgnia.
1: Biztos ez van. És ahogy lecserélik, tökre megindul a portugál válogatott. Egyébként sokszor volt már világverseny, hogy lecserélték, és az utolsó útvevőre sokkal jobban játszottak, mint ami pályán volt, de hát akkora ikona csávó, hogy nem merik nem berakni. Nem merték lecserélni sem.
3: Nagyon megértem, különben meg, hogy jól is néz ki.
1: Szóval jól néz ki, nagyon jól néz ki.
3: Aki jobban néz ki, vagy akkor azt lecserélik.
1: Igen, hát most igen, a Messi focizik, a Ronaldo jól néz ki, ha a két nagyot nézzük. Tehát tulajdonképpen ez történik.
2: Igen, de ez VB-n kevés.
1: A kis bolha nem néz ki jól, de gyártja a gólokat. A Ronaldo nagyon jól néz ki. Szép a testzsír százalék, jó a haj, minden jó, de egyelőre nincs meg a nagy VB szereplés.
2: És a szurkolókról még nem is ejtettünk igazán szót.
1: Na.
2: Hogy micsoda jelmez parádé van, én most itt pont elcsíptem egy ilyen összefoglalót. Norvég szurkolók beöltözve teljes viking jelmez, tehát nagy szarvas izék alap, ülnek a metró mozgó lépcsőjén, háttal a fölfelé menetnek, és eveznek. Így húzzák föl magukat. Egyes verzió.
1: Zseniális.
2: Kettes verzió, skót szurkolók teljes menetfelszerelésbe, tehát kiltekben, szoknyákban, hogy hívják, skót dudával vonulnak a városon keresztül, mindenki megőrült tőlük. Annyira jó. Brazil táncos lányok vannak kint, csak mondanám, hogy szerintem ott a helyem a VB-n. Már nem a foci érdeklődés miatt, de gyönyörűen lejtenek, és hát a horvát szurkoló lányokat se feledjük el, íme. Ja, téged ez nem érdekel.
3: Nagyon szépek a horvát szurkoló lányok, különben nem tudom, hogy láttátok-e a bosnyák szurkoló lányokat, vagy éppen a brazil szurkoló lányokat.
1: Jó, csajok, jó, szépek.
3: Teljesen mindegy, mert minden szurkolány szép.
2: Szép.
1: És a kongói csapat megérkezése az megvan?
3: A kongói csapat. A legkirályabbak is, az a táska, azt mondja, hogy piacra kell dobni.
1: Figyelj, a kongói csapat az nagyjából úgy érkezett meg, mint Eddie Murphy az Amerikába jöttem című filmbe, vagy én nem is tudom, valamilyen afrikai uralkodót játszva. Figyelj, leopárd mintás táskába mindenki, a mellükön egy ilyen poncsó, vagy nem tudom,
2: egy fél leopárd rá.
1: Fél leopárd.
3: Leopárd gallér.
1: Vonulnak ilyen kétméteres fekete emberek, felfoghatatlanul jól néz ki, mindenki napszemekben, mindenki ezekkel a leopárd mintás táskákkal. Egészen elképesztő videók, ahogy ők megérkeztek. Tehát ez hihetetlen.
3: Stílus mindenek felett. De nem úgy jöttem, mert ugye szokták mondani, hogy ilyen, az Afrikában ugye úszottak egy ilyen mezitláb, meg összeszedetlenül, igen, meg ilyesmi, és azt mondták, hogy na tessék, megmondtam, milyen egy look.
1: Iszonyatosan durva. Olyan aurával jönnek, hogy az valami egészen elképesztő.
3: Kíváncsi vagyok, hogy milyen sikerrátájuk volt a Tinderen. Értelés után.
1: Igen. De nézd meg, egy leopárd bőr a mellkasán mindenkinek, a leopárd mintás kis kézitáska, szép bőrönd, jó napszemüvek, de brutál, ahogy kinéznek. Tényleg szenzációs. Annyira adom ezt, hogy ilyen. Nagyon, nagyon menőn öltözik mindenki.
2: És mekkora
1: mindenki
2: lenne, ha bejelentenék, hogy ezeket a leopárdokat mi magunk két kézzel kaptuk simán el, benne és van. Öltük meg.
1: Simán benne van. Nagyon, nagyon
2: lenne
1: szeretem.
2: Lenne főháborodás, el tudod képzelni.
1: Igen, tényleg tiszta Eddie Murphy. Volt egy másik Eddie Murphy film, amikor ilyen uralkodót játszik, nem tudom, az mi volt.
2: Csak egy hülyes sapka volt rajta.
1: Az Amerikába jöttem, meg volt egy másik, amikor valami ilyen varázslós, és ő egy uralkodó, és akkor varázsolnak benne, meg nem tudom, mi történik.
3: Nem, az Amerikába jöttem, ugye ő a fia a királynak.
1: A királynak a fia.
3: Igen, amikor meg az meg szerintem nem is Eddie Murphy, akiről te beszélsz. Igen.
1: A királyi pénisz tiszta, tényleg, ugye ez volt az, amikor megfürdették. Amikor megfürdették, igen, ez volt a híres mondat. Igen, Akim. Zamundából így jön meg Akim. De tényleg egyébként tiszta Amerikában jöttem. Elképesztően jól néznek ki, keressetek rájuk. Tényleg, tényleg döbbenetesen jó. Na jól van, oké. Holnap reggel utazunk Balira a családdal, nagyon, bár még nem érzem magam, mert nagyon sok a munka marad itthon, de remélem, jó lesz valami jó tanács, Dávid. Dávid, felnőtt ember vagy, ne kelljen tanácsot adni, azért mert elutazol a családdal. Pihenjél, érezd jól magad, hadd ne.
3: Sárgóból nem eszünk.
1: Igen, sárgóból nem eszünk. Mit tud mondani?
2: Ez Balin egy fontos
3: igen, ezt mindig tölt amikor Balin vagy.
1: Kapaszkodj a repülőn, vagy így ások, nem tudom mit, tehát nem, nincsen jó tanács.
3: Olyat ne vegyél meg, amire nincs pénzed.
1: Igen. Eddie Murphy, Akim, a fater Jaffy. Köszönjük szépen!
3: Az öreg Jaffy.
1: Az öreg Jaffy. Na, meghallgatjuk a hét utolsó játékosát. Halló!
4: Halló, sziasztok!
1: Jó reggel! Ciao, hogy hívnak?
3: Tudod, milyen hangod van? Nem vagy egy kornél véletlenül?
4: De, az vagyok, kornél vagyok.
1: Nem néztünk rá, várjál a névtáblára, próbálj ki, tehát mondjál még valami?
4: Nem, biztos.
1: Nem, tényleg nem.
4: Most keltem föl, és nagyon rekedt a hangom.
1: Most keltél föl.
2: Ezért most kornélos, ahogy fölébredsz, akkor nem tudom, Krisztás.
1: Én egy Dávidot mondom.
3: Egy Dávid Kornél.
1: Dávid Kornél, igen.
4: Hát majdnem.
1: Igen. Kornél, mi a helyzet? Honnan hívtál minket?
4: Nógrád megyéből, Vár megyéből, bocsánat.
1: Nem, már nem lesz sokáig. Megye.
2: Más, én már maradék.
4: Viszont, hála Istennek.
1: Hány eltűnnek ezek a vármegyék.
3: Kérdezik, hogy lesz új tábla, vagy csak simán letakarják egy ilyen celuxszal a Vár részét, tudod, egy ilyen feketével.
1: Hibajavítóval.
3: Azt a hogy kéne csinálni. Igen, csak fújják le, nem érdekel, hogy néz ki. Fújják le. És vigyék el a rovásírásos táblákat is, köszönöm.
1: Egyébként horror, mármint, hogy árban lecserélni az összes közúti táblát, az összes okványnál, mit tudom én, hivatalokban, tehát brutál ára.
3: Levágják egy ilyen, tudod, egy ilyen élvágóval.
1: És megye, és kész, igen. És a Vármegyét én sem tudtam szeretni, sem megszokni, sem, nagyon borzalom.
4: Én nem is használom a mai napig sem.
1: Nem, borzalom volt.
3: És a főispán, mint pozíció?
1: Ispán!
2: Ispán!
3: Amikor valaki, én láttam aláírásban valakinek az e-mailje végén ott van, hogy főispán. Tehát, hogy ő amúgy hogy küld el leveket? Van mindig egy ilyen gyomor gyengesége, amikor elküldi ezt?
1: Igen, hát, aláírás. Pecséttel főispán. Kornél, figyeljél ide, te Kornél! Kivel játszanám?
4: Hát én az Esztert mondtam.
3: És megmondhatod meg azt, hogy mondtam.
2: Igen, és most?
4: Valamelyik lányjal szerettem volna, csak nem tudtam, hogy melyik van ma. Ezért az amit megkérdeztem.
3: Igen.
4: Hát így gondolkoztam, igen. Juli, Eszter vagy Balázs, három lány közül.
1: Nagyon helyes. Na jó, de akkor Eszter lett végül.
4: Igen, vele szeretnék.
3: Azért, mert Balázsnak most ciklusa van, úgyhogy ilyenkor nehéz vele. Jobb ez így.
1: Ovulálok, gyerekek. Jól van, Kornél. Kornél, rendben van, akkor figyeljél ide, elkezdjük. Jó, mehetünk?
4: Mehetünk, igen. No. Jaj, igen.
1: Most még
3: mehetünk. Igen, ezt ki magad.
1: Most még legálisan mondhatod. 3, 2, 1, tessék.
3: Kornél, mivel foglalkozol pontosan?
4: Én épületgépész vagyok.
3: Az mit jelent a gyakorlatban?
4: Közismert nevén csőszerelő.
3: Csőszerelő? Csőgörény vagy?
4: Víz, vízvezeték és hasonlók, igen.
2: Miért dobod utána az igen?
3: Aj, Kornél! Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt!
1: Ez? Gondolkoztál, megcsűrted a mondatod, meg beküldted az igen. Hát ez mi volt?
4: De. Jaj, 15 perce keltem föl, sajnos.
3: Nem baj, Kornél,
4: most vagyok.
3: Figyelj, bejutottál, érted oda, ahova senki nem járt.
1: Igen?
3: Igen. Az épületgépészek a rádióban nevű szektorban, ami egy nagy dolog. Nagy dolog.
2: Ez egy nagy üres halmaz volt, de te betöltötted.
3: Betöltötted.
2: És már... szerintem, mert
4: ami... az épületgépész mappát meg lehet nyitni.
1: Igen.
2: Ami a lényeg, hogy mész a csodálatos, az elragadóan szép, a fantasztikusan kényelmes.
4: Na hova?
1: Na figyeld, várjál, megőrülsz, meghallgatod, figyelj.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jó voltából.
1: Hoppá!
4: Na. Az nagyon jó lesz.
3: Na, akkor majd ott jól felébredezel, és aztán végig gondolod, hogy miért csináltad ezt magaddal.
4: Hát majd még egy 2-3 óra múlva, igen, persze.
1: Jól van.
3: Látod, milyen? Ez az épületgépész élet, ez egy nagyon nyugalmas, hogy most 7 óra van, és 10-kor kell felébredeznie. Hát rosszul választottam a szakmát magamnak.
1: Igen.
4: Hát nem azért, mert külföldön dolgozom.
3: És
4: fél órás munkahét van.
3: És melyik országban vagy, Kornél?
4: Hát itt a sógoroknál.
1: Ausztriában, mint sok a
4: mások. Igen.
1: Jól van, Kornél.
3: Akkor most már mindegy.
1: Oké, vigyázzál akkor magadra, jó?
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok!
1: Hello. Na, ez egy menő, tényleg nagyon szeretjük ezt az ajándékot, ez egy jó kis ajándék. Azért ma már egy két éjszakás wellness hotelben, az egy komoly. Ha kápiba is átszámolod, az egy komoly kis ajándék.
2: Úgyhogy nem szóval ilyen jó helyre mész.
1: Főleg, ha ilyen jó helyre mész a Mátra közepébe, az erdő szívébe, te! Tényleg jó hotel egyébként. A szívcsakra az nem ott van, de
2: arra mész, akkor ott van.
1: Meg tudod érinteni egy kicsit azt a szívcsakrát.
3: Itt van a tepsőben a szívcsakrám. Azt akartam mondani, hogy tegnap, képzeljétek el, televízióztam.
2: Wow, mit találtál?
3: Amíg kitisztítottam a sütőt, és újraindítottam az egész rendszert, addig volt lehetőségem egy kicsit nézni a Netflixet.
2: Hétfő. Ja, akkor az mindegy. Azt hittem, hogy valami hétfői program volt.
3: Megnéztem amúgy az új Kovi részt is, ha már ott voltam. Az már volt, jutott rá idő.
2: Hanyadik illetve... van? Második? Harmadik?
3: Negyedik.
1: Birodalom? Igen.
3: Nézem a birodalmat.
1: Működik?
3: Érdekes, most mindig az van, hogy mindig egy aktuális karaktert mutatnak egy-egy részen keresztül, és az, hogy hogyan jutottak el a szakmájukig.
1: Aha.
3: És most ugye Maja Gold volt tegnap.
1: Maja Gold?
3: Maja Gold, megvan Maja Gold? Maja Gold.
2: Micsoda.
3: És az a rész, amikor így... Igen. Azért heavy, tehát nagyon, hogy is mondjam, nehéz élettörténetek vannak ezek mögött. A sztorik
1: nagyon
3: mögött,
1: durva.
3: Meg, nagyon durva dinamikák, meg nagyon durva családok, meg nagyon durva gyerekkor, meg ilyesmi azért. Szóval nem, senki sem a Versailles kastélyból tipegett át a Kovinak az irodájába. Azért ezt lehet érezni. Úgyhogy jó, na mindegy, viszont megnéztem a Netflixen az új dokumentumfilmet, ami arról szól, hogy egy nő szerez magának egy gyereket. Az a neve, hogy Maternal Instinct, vagyis hogy, hát anyai ösztönök, talán itt anyai ösztön. Igen, és ne nézzétek meg.
1: Akkor
3: ne csináljátok
2: ezt. Jó, ne is folytasd, de így már érzem, hogy mi.
3: Jó, ne nézzétek meg ezt, tehát nyár van, jó idő van, jönnek a jó dolgok, ne nézzétek meg ezt.
1: Jó, akkor én is mondok egyet, de akkor azt már hírek után megbeszéljük, annál Tetemre kell hívnom. Szeretem Anna film ajánlásait, de...
2: Én már éreztem,
1: és akkor innen majd akkor beszélünk a hírek után.
2: Jó, akkor, tehát akkor ez olyan ajánló
1: akkor
2: lesz,
1: szenvedőbe
2: amit ne
1: tettük. Tessék, az ajánló, amit nem ajánlunk. Az ajánló, amit nem ajánlunk.
3: De akkor Ferjedik, te is találj ki valamit, amit traumatizáltak.
1: Mindent a takorról.
2: Én csak jókat nézek, mindent a takorról új rész.
1: Harmadik évadának 8. részét, azt viszont ajánljuk mindenkinek.
3: Tegnap Balázs elmondta, hogy végignézett egy filmet, amire az elején kiderült, hogy nagyon rossz volt, de végigszenvedtem, és rájöttem, hogy én is ezt szoktam csinálni, ezért akkor most miért tehetném meg újra?
1: Ennél egy fokkal bonyolultabb, mert nem szar a film. Nem szar a film, csak... Na mindegy, beszélünk róla a hírek után. Fájdalmas. Össze-vissza fosod magad. Beszélünk róla mindjárt hírek után. 4 perc, pontosan 7 óra. Jó, és igen, semmi. Gyerekek, hát mit akarunk még mondani?
2: Semmit, hogy jövünk a hírek után egy nagyon izgalmas film részleteivel.
1: Nézzük meg a reggelit. Azt folytjuk le egy kis pitével. Figyeljetek, 9 óráig az lesz, mint a békák a vasút is innen.
3: Jó,
1: még
3: csak egyszer szeretnék kérdezni, hogy... Vagy a hideg zsíroldó, az mennyi időt párolog el a tésztámból? Hogy ez,
1: igen. Egyelőre porcukornak tűnik az, ami a tetején van. Azt kell, hogy mondjam, hogy...
3: De most már nem folytogat téged?
2: Nem, szerint? Most jó, hogy ettem belőle egy falatkát, abból a csodálatos pitétből.
1: Akkor óvatosan, így gyomor ez a keltészta veszett.
3: Nem keltészta.
1: Bármilyen tészta, ez bögrés, tejfölös, bögrés tészta.
3: Persze,
1: te bögrés tésztát benyomtuk. Na, jövünk mindjárt. 3 perc, pontosan 7 órában közlekedés, küldjetek, jövünk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
5: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
13: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
14: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
15: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
16: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
17: Brill Kft. Kecskemét. Halasi út 32.
18: Skoda.
19: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
20: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
19: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
21: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, kurimobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
22: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
23: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
24: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
25: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
26: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
27: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
28: Keresed a hétköznapok harmóniáját? Június 20-án megújult külsővel nyit a Dom Beach. Fedezd fel a kibővített szolgáltatásokat, és pihenj a puha homokban. Kapcsolódj ki aktívan a természet lágyölén. Találkozzunk a parton.
29: Nyári shopping napok az Alföld áruházban. 7000 forint kosárértéktől 15% engedmény minden teljes áru termékre a törzsvásárlói kuponnal. A kedvezmény akkor is jár, ha legalább 7000 forintért vásárol, és fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Használja ki a 15%-os kupont csütörtöktől szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
30: Reklámot hallottak.
31: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
32: Hamarosan indul a lomtalanítás térségünkben. Egy balatonnyi víz hiányzik a homokhátság talajából. Fokozódik a hőség a hétvégén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közzétette a DTKH Nonprofit Kft. A 2026 második fél évére vonatkozó díjmentes házhoz menő lomtalanítási időpontokat. A szolgáltatás előzetes igénybejelentéshez kötött, az elszállítás pedig előre egyeztetett napon történik. A lomokat az elszállítás napján reggel 5 óráig lehet kihelyezni az ingatlan utcafronti részére, tájékoztatott a cég. A szolgáltatás keretében olyan nagyméretű háztartási hulladékokat szállítanak el, amelyek nem férnek el a kukában, például bútorokat, matracokat vagy szőnyegeket. Nem viszik el ugyanakkor a zöld hulladékot, az építési törmeléket, a veszélyes hulladékokat, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat, a festékes dobozokat, valamint a háztartási és szelektív hulladékot sem. A társaság arra kéri a lakosokat, hogy a kisebb méretű lomokat bezsákolva vagy összekötegelve helyezzék ki, és ügyeljenek arra, hogy a hulladék ne akadályozza a közlekedést. Kivezethetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Súlyos vízhiány alakult ki a homokhátság térségében. A szakemberek szerint mintegy 2 köbkilométernyi víz hiányzik a talajból, ami csaknem megegyezik a Balaton teljes vízmennyiségével. A problémáról a Kecskeméten egy vízgazdálkodási szakmai fórumon beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. A szakértők szerint az egyre gyakoribb aszályok, a csökkenő csapadékmennyiség és a klímaváltozás miatt a homokhátság különösen veszélyeztetett térségé vált, írja a híres.hu. A helyzet kezelése összefogást igényel a vízügyi szakemberek, az önkormányzatok, a gazdálkodók és a civil szervezetek között. Napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a térségben 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán csak északon vagy a középső tájakon alakulhat ki. A térségben igazi strandidő lesz egész hétvégén, és akár 36 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Ráskó Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Péntek van, és kánikula jön, vasárnap egy-két viharral, de jó idő lesz, sajnos apadnak tovább a vizeink, de nézzük a jó oldalát, napsütés van, és amíg lehet benne fürdeni, addig fürdünk. Aztán majd kitaláljuk, hogy hogy lesz akkor. Most még ez van egy kicsi. A Velencétől már nem sok, a Balatonba is.
2: Még kitartunk, lehet még jönni. Meg van egy csomó más. Tehát
1: így
2: szép
1: van.
2: Dolgok
1: persze.
2: Vannak. Lehet biciklizni, kirándulni.
1: Igen, például ott van a...
2: Nagyon sok. Ott van Gárdonyi Géza a szülőháza például. Föl tudsz menni az Ingókövekhez, Fákozdra. Nagyon-nagyon szép hely. Ott van a szintezési ősi jegy.
1: 35 fokból borotokász az Ingókövekhez.
2: Hűvösebb van, érted?
3: Gárdonyi Géza házába be lehet menni karuszóval, vagy nem kötelező?
2: Nem kell, mert kicsit távolabb van a tóhoz.
3: Tóhoz
2: képest. Ott van Vörös Marti Mihálynak a szülőháza. Tessék, meg lehet azt is nézni. Ott a Vörös Marti pince. Föl tudtok menni a kilátóba, kerékpározni tudtok a úton, nem csak a tó körül, ezret tudok mondani, ezeret.
1: Igen, hát ez zuhanyt vinni kell az embernek magával, fürdés az
2: igen,
1: most.
2: Igen, az a baj, hogy nyáron fürdeni mennél.
1: Igen, nyáron fürdesz, de nem sokáig pofászhatok, mert a Balaton sájol, tehát hogy arcoskodunk, jövőre igen, már mi is.
2: Igen, egy hónap húva már baj lesz.
1: Meder átsétálást rendezünk, úgyhogy nincs nagy baj.
3: Driftelni fogunk a mederben.
1: Igen, ez lesz, igen. Utolsó tanítási nap alkalmából Z-faktor, Hónaj Fingó vagy eredeti Fingó verseny, valaki elböfög az ABC-t, valami legyen már, írt egy hallgatónk, aki így megriadt korán reggel. Gyerekek, tegnap a magköpő versenyen szerintem meg kifújtuk a trashnek az órát egy hétre, úgyhogy ma próbálunk egy kicsit vissza.
3: De biztos?
1: Találni a normalitásban, de persze bármikor történhet.
3: De biztos ez?
1: Kell nekünk a normalitás egész egyszerűen. Dolly, vakáció legyen, Óri Viéra, vakáció.
2: Óri Viéra, ez itt a tenger.
1: De jó, igen.
3: Én amit szeretnék kérni, ha valaki be tud jelentkezni egy klasszikus évzáróról, hogy halljuk, ahogy recseg a mikrofon, meg ahogy ott állnak az emberek, ha valaki be tud jelentkezni, akkor azt abba belehallgatnék.
1: Igen, de az nem délután van, várjál, nem délután adják.
3: Szerintem elkezdődnek.
1: Elkezdődnek most nap közben?
2: De már be sem mennek.
1: Már lehet, hát hogy akinek kis esze van, már nem tart ébresztőt, vagy élesz, vagy évzárót.
3: Élesztője.
1: Emlékeztetném Balázs, hogy a nyári szünet visszaszámlálónak ígért egy ajándékcsomagot még szeptemberben, ha hűséges és küldi az SMS-eket. Jocó, köszi! Megadjuk akkor neki, felhívjuk és odaadjuk az ajándékcsomagot. Jó, hogy szóltál. Ha megígértem, akkor az abszolút. Abszolút jár, úgyhogy ma tőle elköszönünk, tehát hogy ma lejár a küldetése. Ugye a nyári szünetes SMS-ező írónak, mert hogy elvileg ma kikerül a V betű a táblákra, úgyhogy megvagyunk. Igen.
3: Szép
1: volt, amíg tartott ez a románc, ez vége.
3: Szóval, azt írják, hogy igen? Az Eszterféle zenéket követelik.
1: Mi volt az Eszterféle zenék? Én gondolkozom is, de mi az Eszterféle zene?
2: FLM.
1: Ne, azért FLM-et. Ne, a Juli berakott tegnap egy Chemical Brothers, az egyébként nem volt rossz, tehát tudjátok, kérni lehet, inkább egy zene, mint századszor a Lady Gaga, tehát azt mondom, hogy oké, de hogy valahogy egy kicsit azért tegyünk oda valamiféle. Valamiféle finomságot. Blokkoltad a jegyeladást egy másfél órára.
3: Igen.
1: Hogy aznap nem lett szoldált a sziget, az az FLM dalnak köszönhető korán
3: reggel. Ez amúgy nyugtass magad ezzel. Lehet, hogy egyáltalán neki köszönheted, hogy bármennyit eladtál. Jó, csak így mondani.
1: Hogy egyáltalán szoldált lehet, köszönjük az FLM-nek. Na, az, hogy ki mit látott a moziban, vagy ki milyen filmet néz, ugye kitört az uborka szezon itt nyáron, gyerekek, uborka szezon van. Hát Anna ajánlására sikerült moziba látogatnom.
2: Mekkora köszönettel tartozol érte Annának?
1: Még nem tudom eldönteni, még emészgetem, amit láttam.
3: Hol van a büdös?
1: Arra számítottam, hogy
2: könnyű nyári?
1: Egy könnyű nyári, kicsit az agyadat megtekeri, esetleg thriller, esetleg valami olyan, ami úgy nyitva hagyja ezt az egészet. Ehhez képest kaptam egy...
4: Párkapcsolati terápiába öltöztetett hideg zuhany.
1: Párkapcsolati terápiába öltöztetett hideg zuhany, szerelmi thriller, pszichó, horror, minden volt egyben. Ez a Megszállottság nevezetű film, ami nagyon bugyúta a történet, mert arról szól, hogy egy csávó vesz egy ilyen szerelmi kötést egy boltba, ráteszi a csajra, akit meg akar csalni, és működik a kötés, és a csaj megőrül. De úgy örül meg, hogy annyira össze-vissza fosod magad attól, hogy ő megőrül, hogy valami egészen durva. És én rájöttem, hogy én 15 éve nem nézek ilyen filmeket, nem szeretem. Egyszerűen az idegrendszerem valahogy nem. Tehát talán az utolsó Sikoly volt, vagy nem tudom, mi volt.
4: Tudtam, hogy a Deriknél befejezted, akkor nem ajánlom. Tehát az szóljál legközelebb.
1: Csak ennyit mondok, megszállottság. De jó, Anna, csak annyit mondok, megszállottság. Mi ez? Moziba játszák. Jó, Anna mondta, irány a mozi. Figyelj!
3: Azért, mert amúgy a
1: össze-visszafostam magam.
3: Ezt megnézte az edzőm is, Peti, tudod, aki gyúrt Peti, és mondta, hogy rászólt a Tideni, hogy ne sikoltozzon. Mert nagyon kellemetlen neki, most már sokat jár is. Tehát sikoltozott rajta az a 140 kilós izmos férfi.
1: Össze-visszafosod magad. Én nem tudom, a teljes, abszolút klasszikus thriller zsánerek benne van. Kinyitja a tükröt, kiveszi a gyógyszert, becsukja a tükröt, és tudod, hogy ott fog valaki állni, és föl vagy rá készülve, és ott áll. És össze-visszafosod magad. Másfél óra tömény fosás. De tényleg.
4: Nagyon.
1: Nagyon sokszor emlegettelek, hogy miért
4: köszönöm,
1: kellett.
4: Köszönöm,
1: nekem ehhez terhelt az idegrendszerem.
3: Már
1: végig akarod nézni. A felénél volt az, hogy jó, menjünk. Nem mentem, de hogy ilyen...
4: Ingerküszöbről beszélsz, ugye? Ingerküszöb, hát az ingerküszöb. Én azt mondom, hogy nem is ajánlok neked olyat, ami az ingerküszöbödet. Nem üti meg.
1: Nem. Ő a csaj. Ő a csávó. Mindenki jó benne. Tehát a csaj is nagyon játszik, a csávó is nagyon játszik, és egyre jobban megszállott lesz a csaj, és egyszerűen nem akarja a palit kiengedni a házból, követi, ott van a nyomába, és egy ilyen nagyon kedves cuki szerelmi történetnek indul, lefosod a bokád olyan. Én nagyon fiatal srác rendezte egyébként. Nagyon tehetséges, nagyon ügyes. Nagyon
4: és várjál, 750 ezer dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle. Ezt egy ilyen kis alternatív filmes sztorinak hozták egyébként össze, és hát olyan kasza van belőle, hogy elmondani nem lehet. Bizony.
1: Igen. Hát köszi, fia, az van, hogy úgy ültem a kocsiba, hogy hátra néztem, hogy van-e valaki a hátsó ülésen.
4: Hát?
1: A lakásban 4 éven feloltott lámpákkal alszom.
3: Nagyon bírom. De ez hetekig így lesz, azt vágod? Heteken keresztül. És akkor azt mondod, hogy elengedi azt a idegrendszert, akkor még csak valahonnan visszaköszön egy ilyen hang.
2: És tudod, hogy ez a filmből van, és itt van.
1: Tényleg, nem féltél?
4: Nem? Dehogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
2: Én nem merem ezeket megnézni.
3: Én direkt nem járok. Nagyon
1: 15 éve nem járok.
4: A horrorokkal nekem a thriller, horror műfajba.
1: Nem.
3: Hát, de akkor miért nem te éled az én életemet?
1: Én szerintem a Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek, kedves vagy, skifi vagy, ufó vagy, vagy Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó. Nézzük meg, nagyon jó, Odüsszea, minden jó, de ilyen félós, gyilkulós, hasbaszúrós, képernyőn elvészülse
4: nem. De ez nem busztustalan, tisztázzuk.
1: Azt bocsánat, ez amikor a téglával szétveri a fejét, na.
3: Üzemi baleset, hát előfordulsz.
4: Jelenetek is, ami vicces egyébként. Nagyon nehéz meghatározni, mert borzongsz, de közben röhögsz, közben nagyon be vagy tojva.
1: Régen voltam ennyire betojva a filmet.
3: De az van, hogy emberek vannak, hogy szeretnek félni, és örülnek, hogy szereti, hogy félni. De én nem örülök neki, hogy szeretem.
2: Mit élveztek benne, de
4: felráz, felidegesít. Én azt, hogy szerintem nagyon jó, tehát aki szereti a horror műfajt, az szereti ezeket a félelmetes dolgok. Szeretek félni.
1: Van egy ilyen érzet, hogy élsz, mert minden pillanatban fel vagy rá készülsz, amikor nem számít az, akkor viszont nagyon csapnak. Tehát, hogy amikor már féltél, hogy kiengedsz, na akkor jön a pokol.
4: Ez tényleg ugyanaz, mint hogy amikor múltkor beszéltetek erről, hogy valaki leugrik ilyen nagy toronyból, gumikötélen, tudod.
1: Valószínűleg ugyanaz az adrenalin.
4: Ugyanaz az adrenalin megy végig benned, és hát iszonyatos.
3: Miért nem vágyom erre egyáltalán?
4: Hát,
3: egy bögre kapva.
4: Nem mindenki
1: vágyik erre. Én sem vágytam. Anna ajánlott, én arra mentem, hogy valami csavaros, thriller, tudod, és
4: nagyon jó, azért azt tegyük
1: hozzá. Nem is olvastam utána, és megszállottság. Anna tetszik a címe, jó? És azt hittem, tudod, hogy valamilyen nagyon durva, olyan párkapcsolat, és megy, és akkor nyomoznak, és tudod, amikor az első horror jelent meg volt, akkor mondom, ájjájjájjájjáj. Lámpa, mozigépész.
4: Kiesett tanács.
3: Mondja meg nekem.
1: Félni fogok? Igen, önök tudták, hova jönnek? Haló, én egy trélerre jöttem.
3: De volt, aki kiment?
1: Nem, kézzel, de végig küzdötte a mozi. Tehát, hogy így egy pisi szünetet láttam valakinél, de nem ment ki senki. Úgyhogy hősies csapatba kerültem, mert mindenki végig tolta.
3: Kiment késelgetni egy kicsit.
1: Nagyon kellett is jönnem, de nem mertem kimenni
2: vécére. Az a Barlang című film volt, az megvan, nem?
3: Meg.
2: A lánycsapat elmegy barlangászni, én nem merek a közelébe menni azóta egy üregnek, nem egy barlangnak.
1: Szerintem két típusa van, aki kerüli ezeket a filmeket, mert egész egyszerűen az idegrendszeren nem akar rettegni, nem akar akar félni, jól akarja magát, és van, aki jeges borzongással ül be, mert imádja ezeket, és hogy fosik közben, de érzi, hogy él, és van egy ilyen elemenség, mert tudod. Na, én az előző csapathoz tartozom, legyen minden szép, nem kell borzongani, ne, tudjam, hogy mi történik, én nem akarok megijedni, nekem volt minden. Na most ehhez képest két óra tömény retteg, de úgy mondom, hogy össze-vissza fosod magam.
2: Milyen óvintézkedéseket tettél? Letakartad a fürdőszobai tükrödet otthon?
1: Hát még át kell gondolnom. Nem szabad átkot venni, vagy ilyen varázsboltban nem szabad semmit vásárolni, mert működik.
3: Felmászik a házad oldalán, és azt mondja, hello Balázs!
1: Hello Balázs! Nagyon kemény, tényleg. Ugye,
3: elmondom,
1: én... köszönöm, Anna, sokat emlegettelek.
4: Én örülök, mert ez azt jelenti, hogy nem az ott, hogy hát az ajánlott nekem az a filmet.
1: Én amit mondtok, filmet, ajánlotok, sorozat, én azért azt megjegyzem, rákeresek, Juli mond valami, te ezt, megnézem, tökre kíváncsi vagyok.
4: De nem, hogy örülök, hogy megérintett.
1: És tetszett, hogy sejtelmesen, annyit mondott Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet. Ennyi. Menj el, nézd meg, tudod?
4: Majd utána megbeszéljük.
1: Igen, majd utána megbeszéljük.
4: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondta.
1: Ez volt, hogy egy hétig nem fogok aludni.
3: Szép, ezzel szemben a Netflixen ingyen elérhető ez a sorozat, vagy nem, no. Ez a dokumentumfilm, ez egy részt megnéztem, és arról szól az egész, ami még, tehát ez is egy ilyen adrenalin, csak nagyon felbosszantod magad rajta az egész, hogy leír egy, elmesél egy történet egy nőről, aki hát az, a végén a történetnek szereznie kell egy babát, mert ő eljátsz, hogy terhes, ezért az egyik haverjából kivágja a sajátját.
1: Jó van, akkor te is keménybe raktad magad.
3: De úgy, hogy elmegy, és akkor rákérsz így a császármetszésre, és a minden izé, és akkor elmegy, ezt kivágja, és akkor gondolja, hogy majd ezt nem fogják ellenőrizni, hogy mi
2: neki
3: van.
2: Onnan van.
3: De az van, hogy a sztori az elejétől fog elkezdik kibontani, és végig az van, hogy egyértelmű, hogy ez a nő egy mániákus hazudozó, tehát az hazudja, hogy 8 millió dolláros öröksége, és végig az, hogy mindenki mondja, de mondtuk, hogy ez hazugság, mondtuk, és akkor ott ül a férje, vagy az a fickó, akitől a gyerek lett volna idézőjelben, aki megint, nem voltak jelek, és végig, tehát végig vannak jelek, csak az, hogy buta vagy.
2: Nem, és bizár, ezért... nem mondta, hogy buta, szerelmes. És
3: nem,
2: szerelem
3: nem volt szerelmes, nem azt volt. Is elmondja a srác, hogy nem szerelmes, a legdurvább, hogy kibontakozik belőle, hogy ez a nő, ez egyre jobban belehergelte magát, abba, hogy ezt a fickónak ennek a szerelmét meg kell szereznie. És erről szólt az egész sztori, hogy nem tudta kiváltani azt a hatást a férfi, amit akart, ezért egyre durvább dolgokat csinált. Tehát 3 hónapja jártak, amikor vette egy 400 millió dolláros rancsot neki, amire nem volt nyilván pénze, mert hogy egy teljesen hétköznapi ember volt, és akkor elkezdett ilyen hazugság spirálokkal operálni. Vett az anyósának egy kocsit, amit 3 hét múlva visszavett a kereskedés, mert ugye, hogy nem volt kifizetve. És ő azt mondta, hogy visszahívták, mert hogy gyári hibás. De utána senki nem kérdezte, hogy de jó, de kijavították, akkor mikor jön vissza a kocsit, tudod? És számtalan ilyen hazugság, és a faszinak nem derül ki semmi, és a végén a nőt lekapcsolják egy úton, úgy, hogy az ölében van egy csecsemő, aki még ott van a mélylepény, meg minden.
1: Én szerintem ezt lehet, hogy ma este akkor ezzel levezetem az ajánlott megszállottságot, és akkor én meg vagyok.
4: Fogy le egy kicsit ezzel, és
1: lefogjuk
4: akkor...
1: Lefogjuk még ezt, igen. Azt írja, Kopi, hülye vagy, a 101 kiskutyában szörnyel a defráz. Olyan csúnyán néz ki rá, már az kiveri biztonságot. Na, én is így vagyok, kb. Így vagy, mondom, Sikoly
4: 1999.
1: San Francisco utcáin, Derik. San Francisco utcáin, igen. Be a fuhurtól, én már nagyon, nagyon befostam, úgyhogy...
4: Hát figyelj, van ilyen beteg még a Szer című film, ugye ez a 2024-es Demi Moore film, az máshogy beteg. Zsülit mondja, hogy hú, de jó, én ajánlottam neki. Nem mondom, hogy nézd meg.
1: Nem mondom, hogy nézd meg.
4: Az is egy nagyon-nagyon beteg film, hogy hogy tudod megőrizni a fiatalságodat, és mi mindent teszel annak érdekében.
1: De mit szeretnek ezek az emberek? A borzongást?
4: Igen, a borzongást.
1: Az ölést?
3: Anna, létszes, holnap este sötétben nézd meg a Beautiful című filmet Javier Bardemnál.
1: Megnézi, imádni fogja.
3: De nézd meg úgy, hogy sötétben nézed ezt a filmet, és gyere be hétfőn, és nézd a szembe, és mondd azt, hogy jó hétvégét volt. Jó?
1: De figyelj, ő imádja, megnézem. Mondom, én imádja.
2: Nem is félsz utána például?
4: De félek, mert emberből vagyok. De ezért csinálom.
2: Félsz a moziba, és este mész haza a mozi után.
4: De nem vagyok pszichopata, mielőtt ide jutnál. Nagyon szeretem.
2: De
4: nagyon.
2: Mi az izgi, vagy az izgit értem, hogy mi, de az utána való félelem az nem rossz.
4: Elröppen az
3: én. Anya, mindenről szerezzen, amit hall ilyen hang, de minden elmúlik.
4: Volt olyan, tehát azért volt.
1: Megkértem a Valtonos csávot, kísérjen ki a kocsi. Mondta, hogy neki a
4: legalább a kézem elfog meg.
1: A plázát kell őrizni. Mondom, haver, gyere már kivelem a kocsiót. Láttam valami árnyat.
3: Balázs kis kifitből ut a Valtonos faszival.
4: Csak a kézem elfog meg.
1: Kísérjen már a kocsiig. Hallott, haver, valami borzasztó film, kemény filmről jövök, érted? Nagyon megvizsgált ez a történet. Én értem, hogy értem ezt a típust, aki szeret rettegni. És nagyon én is
4: jó.
1: Ilyen voltam.
4: Nagyon sokan.
1: Az összes elmúlik. Ilyen Chucky, meg horrorfilm, úristen, imádtam, és valahogy van az életedben egy olyan rész, amikor vagy,
3: a valóságá válik.
1: Vagy visszaváltozol, vagy rajta maradsz ezeken a filmeken. Nekem nagyon sok barátom, ismerősöm szereti az ilyen típusú, ahogy te is.
4: Abszolút.
1: Rettegni, vér, horror, összefosod magad, de imádják.
4: Jó, hát kategóriák
1: vagy
4: ne jössz vannak.
1: Róla, és azt mondod, hogy nem, csak a vígjáték, meg az akció, meg
4: ja,
1: nem
4: a
1: tudom.
4: A tini horrorok, ugye, a külön, akkor vannak ezek a darabolósok, ugye ez egy másik műfaj. Van hát különféle, de vannak a nagyon nagy klasszikusok, ami tényleg azt mondom, hogy tényleg a Halloween például nagyon nagy klasszikus, imádom. Nézd meg, nagyon jó tényleg, figyelj meg.
1: Nem, itt ide valaki, én betegnek számítok azért, mert vigyorogva nézem a fűrészfilmeket, érted? A fűrész. A címe, hogy fűrész. És Frankon fűrészelnek benne.
4: Ott is
1: érted?
4: Olyan sok részt csináltak már belőle, hogy igazából sajnos azt kell nyomni, hogy nekem legalábbis az első kettő.
2: Mi az abszolút csúcs nálad ebbe a horror kategóriába?
4: Hát a Carpenter például, a Carpenter filmek. Carpenter,
3: az bűröz egy ácsról?
2: Írjuk nem, föl, hanem ő, ne nézzük mint, meg. Mint,
4: ne. Ti ezeket ne nézzétek.
1: Ne, hát, viccel, egy szomszédok, szomszédok epizódon én is összetom fosni magam.
4: Nagyon szeretem.
1: Taki bácsi, megláttam Bőnbácsival beszélni, bebújtam a paplanát.
4: Nagyon szeretem a Ragyogás például, a nagy klasszikus.
1: Jó, hát az jó, az jó.
4: Jó, de
1: igen.
4: Is beszarnál akkor.
1: Tessék?
4: Attól is akkor persze, készen
1: vagy. Én nem.
4: Ez nagyon jó, tehát a nagy klasszikusok.
1: Gyerekek, ha valaki úgy érzi, akkor megszállottság. Jó?
2: Csuttog csak még egyszer.
4: Figyelmet ajánlom.
1: Felnőtt koromban kislámpa mellett alszom sokszor, azt írja valaki. Felnőtt koromban kislámpa mellett alszom. Na, ott milyen gyerekkor lehetett, igen.
4: Elkezd vibrálni a kört. Igen. A kislámpa.
3: Én amúgy nem ettől félek, én a szellemektől félek.
1: Én szeretem a szellemes filmeket.
3: A szellemeket.
1: Imádom a szellemes filmeket.
3: Én a szellemektől félek csak, és azért, mert ezt nem lehet látni, mert minden mást le tudok verni. De a szellemekkel meg úgy vagyok, hogy az előbb most mind nem tudok adni egy kopogó szellemeket, tockost, szóval, hogy, így, hogy hol van ott a kontroll?
1: Na, én például az ilyen szellemes, skifis, ilyen kicsit UFO szellemes, imádom, attól nem tudok fosni.
3: Akkor mitől félsz?
1: Tessék?
3: Mi az,
1: a Megszállottság című filmmel a csajtól.
3: Tehát a nőktől.
4: Büszke vagyok magamra.
1: Annak köszönöm.
4: De jó, hogy ajánlottam. Sose nézte volna meg.
3: Különben.
4: Istenem.
1: Nem, a hatodik érzék, mennyire jó. Vagy nem tudom, milyen szellemes filmek vannak. Úristen, az egész figyel hidegráz is. Vagy a Nicole Kidmannek volt egy olyan, amikor ott élnek a házba, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
3: De nem ezeket a kedélyes.
1: Fölnélnek az emeleten.
3: Jó, a Kaspertől én sem félek. Hanem attól, amikor izdik.
1: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak az ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez
3: nagyon... félelmetes, ugye? Hát,
1: igen.
3: Ez igen. De,
4: és bármikor megtörténik.
1: Ne, Anna! Szellemes Kásper. Kásper, jó persze. Emberi százlábú, tessék, azért nagyon beteg.
4: Jaj, az a gusztustalan műfaj.
1: Igen, összevarják őket, ugye, igen.
3: Amikor régen voltak ezek a nagy filmek, mint a Requiem egy államért, meg ezek érzék, hogy máshogy fájtak, és hogy akkor még ilyen VHS kazettán adták egymásnak az emberek. Ezt néznek, sosem láttál még ilyet.
4: De 13.
1: De mi van, fejtsük meg, mi van bennük elállítódva? Tehát mi van ott, ami itt nincs?
3: A csinek, hogy az összes fizetet szeretne.
4: Ez egy borzasztó nehéz műfaj, tehát ez nagyon kevés van.
1: De emberekbe belenyomnak egy kést, és látod, hogy öblik a vér a hasába, és közben vért bugyog a száján.
3: Jó, ez nőként ez nekem hétköznapi.

0: Mindjárt a hírek után fél nyolcan pontosan.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
6: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
7: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
9: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
10: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
11: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
14: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
15: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
16: szuperhibrid technológia és kiemelkedő hatékonysága JP Autónál. BYD Atto 2 DMI és CU DMI

0: 99% THM-mel lehetnek a tiéd. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
5: Keresed a hétköznapok harmóniáját? Június 20-án megújult külsővel nyit a Dom Beach. Fedezd fel a kibővített szolgáltatásokat, és pihenj a puha homokban. Kapcsolódj ki aktívan a természet lágyölén. Találkozzunk a parton.
6: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
7: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom Központ.
8: Reklámot hallottak.
9: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: A Café Plázs lett az év duális partnere Kecskeméten. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő. Teljes hosszában megújult a Kőrösi utca Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A Kecskeméti Café Plázs kapta idén a Kecskeméti Szakképzési Centrum év duális partnere díját. Az elismeréssel azokat a vállalkozásokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a szakképzésben tanuló fiatalok gyakorlati oktatásában és szakmai fejlődésének támogatásában, írja a hírös.hu. A vendéglátóhely évek óta fogad diákokat duális képzés keretében, ahol a tanulók valós munkakörnyezetben szerezhetnek tapasztalatot. A fiatalok nem csak a szakmai fogásokat sajátíthatják el, hanem a csapatmunka, a felelősségvállalás és a vendégközpontú szemlélet jelentőségét is megtanulják. A Kecskeméti Szakképzési Centrum jelenleg 73 duális partnerrel működik együtt, közülük választották ki az idei díjazottat. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
11: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
10: Hivatalosan is átadták a felújított Kőrösi utcát Kiskunfélegyházán. A város egyik legforgalmasabb útja a Tanyasori út és az Ötös főút között újult meg. A beruházás 2 ütemben valósult, megírja a félegyházi közlöny. Az első szakasz még 2025-ben készült el, a második ütemben pedig idén tavasszal újult meg a Holló Lajos utca és a Szent Imre Herceg utca közötti rész. A közel 108 millió forintos fejlesztés során új aszfalt burkolat készült, korszerűsítették a közműfedlapokat, valamint a szegélyeket és a csatlakozó járdaszakaszokat is. Nagy részt derült napos időre számíthatunk, ma is általában csak kevés gomoly felhő képződhet, előfordulhat főleg északkeleten egy-egy zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Egyébként egész hétvégén kitart majd a jó idő, sőt jövő héten is kánikulában lesz részünk. Holnap után a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 36 fokot is.
8: A
12: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Ilyenkor Bástel is szájjal intaz ülnek, hogy még egyszer, tökéletes. Tökéletes a leírás. Ez így van, gyerekek, péntek van, nyár van, nem sietünk, nem kapkodunk, uborka szezon, könnyed hírek, úgyhogy meg is támogatom. Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Rájöttem, hogy lehet még jobban egyszerűsíteni ezen a rovaton, hogy már meg sem kérdezem, hogy milyen idő lesz, hanem magamra ráindítom a szignált, hogy nem beszélek időjárásról. Ebből te már egyáltalán kimaradsz.
3: Mondjuk nem nagyon raboltam eddig sem az időtöket.
1: Én azt gondolom, hogy hál' Isten nem fárasztottál bennünket hosszú és jelentőségteljes időjárás és csapadék jelentéssel, úgyhogy teljesen jó az így. Na végre egy jó loku-loku. Már csak egy viszer innál, amit szívesen hallanék, és meg lenne a boldogságom. Gondolatolvasók vagytok, loko-loko, ezt akartam. Puci Panda küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen, így van. Na gyerekek!
4: Nem mi van.
1: És most mit fogunk csinálni? Most azt fogjuk csinálni, hogy még egy zenét leadunk, nem? Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el, csak hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudtok fejből mondani, ami zenél?
5: Szólj anyádnak, hozzunk
1: pénzt! Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
4: Hát a mentők, rendőrség,
1: mentő-rendőrség-tűzoltók, ők nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy etyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az etyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy egyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni, mert az ők is városukban, falvúban, községükben, mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál lesz, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
4: De hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez meghangszerelve.
3: De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
4: Jó, de tehát, nekem hogy... például a Fürelisszel van ugyanez, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakból, tudod.
3: Ja, emlékeztek? Tényleg a kapucsengő.
4: Igen, az
3: igen, de azt igen. Egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
4: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sem kivonat.
1: Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a települése. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenél neked, kijön, és...
4: Jó, a zenés felbosszantanám magam.
1: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
3: És minden reggel, 7:30 megjön.
4: Mert gondolj be, kiköltöztél etyekre. Miért költöztél etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket. És akkor ezt csak jön valaki, elkezdi.
1: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál etyek, úgyhogy inkább ittyok. Köszönjük szépen.
3: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
1: Van
4: groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
3: Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
4: Igen, azon hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg, mi ez a kacsatoll? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
1: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatollat.
3: Van, hagyatéki.
4: Csak kacsákba húzzák a nyakukat rögtön.
1: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi ilyen retro hangulata. Én meghallom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott megáll és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és mennyire kivásárolni.
3: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen, új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
1: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a krumpli.
3: Szóda!
1: Jött a dinnyés, jött a krumpli, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
4: kijöttek. Nem csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehetett nagyon emberkedni. Nem,
3: hát
4: csak a Family Frost volt.
3: Igen. Érte, nyíregyháza.
1: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
4: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
1: Igen, mindig kirakom, mondom, hogy 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
3: 2005
1: ér 20 darab szódát kapsz. Drága?
3: nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizes,
1: 20 darab, másfél liter, 2005 ér. Hát egy másfél literes ásványvíz a benzinkúton, érted?
4: Én csak
1: levagyunk mi véve 2500-zal?
4: Lesz, ami
3: kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
1: Szállítja,
3: akkor adja.
1: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen, igen.
4: És a kukoricás fickó a Balaton szélén? Májzbitte!
3: Az is a strandon, de...
4: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
1: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az ecsekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek meg, kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekét.
4: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
1: Hogy a hangosan nyomja.
4: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
1: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
4: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval hogy vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
1: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így járulja zoknit pólót tessék.
3: Kinél van még dinnyés?
1: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, Ifáról, Platóról adja a dinnyét.
3: Úgy van.
1: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek.
3: Lehetetlen módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
1: Igen, ez és így üvölt, igen.
4: Nekem most semmi nincs meg.
1: Nincsen meg, dinnye platóról.
3: Fiatal,
1: hát pedig tudom. Te ott Nyíregyen, hát érte, nem, minden platóról adtak.
4: Nem, mi nekünk ikert ásunk a dinnyéket.
3: Ott ilyet meg. Kiabáltak, pillangókés!
1: Gáspré, hamiszámla több.
4: Én nem nyitok a dinnyékre, hogy nem szétültek egy dinnyeföldet. A világháborúban azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
1: Micsoda?
4: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
3: Ja, rohamsisakok.
4: Hogy rohamsisakok.
1: És csak dinnyék voltak.
4: Igen.
1: Nem olyan legélesebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves kis.
4: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
1: abszolút.
4: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
1: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen, és igen, össze.
4: Szeretnék, kivel gyűjtjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
3: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen, vagy egy szegény nyomorult majmot fölkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
1: Tényleg
3: is
1: volt még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetni voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor berakta a rükkverzőbe, megszólalt a lambada.
3: Csúra,
1: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az vicc.
4: Ez figyelj, de ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
1: Márhogy jó.
4: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektromos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor annak legyen egy hangja, és akkor bármilyen
1: számot. Szabadon választhatom. A halottas kocsinál a lambadát rükkverzőbe kicsit erősnek értem. Áll a család kinte, toladsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, az egy lehet, hogy egy picit véleményes. Ez de tetszik ez a fajta életigelés.
4: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
1: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
4: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
1: Le lehetne tölteni valamit, hogy a saját tolatáson?
4: Igen.
3: Na, boci-boci tarkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
1: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát, szóval most ezt egy előadat, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel félkor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Abszolút benne van.
4: Hát szerintem ők hamar halnak amúgy is, mert ez nem egy olyan éles stílus, ami sokáig fenntartható.
1: Igen, csak nézzétek meg az ecseki polgit, nincs mint csodálkozni. Na most ne bántjátok, nem ismerjük, de biztos, hogy
4: Mindjárt megtekintjük.
1: Mindjárt megtekintjük, biztos, hogy jó arc. Ilyen Balatonon szokott jönni nyáron, jön a dinnyés, platóról árulják egyébként. Azt nem tudom, mi nem nagyon találkoztunk vele. És felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
3: Gondolom, igen.
1: Aha.
4: Ez mennyire a hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
1: Hogy hulladék felvásárlás? Igen, kemény. Nem, igen, és ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
4: Szívesen veszek ilyen helyről, mégis élelmiszert.
1: Igen. Hozzánk a mai napi jár dinnyés kocsis, Cecélyről jár Bodajkra, 80 km, és utána indul a vásárlás. Igen. Eszter, mi a baj a pomáziakkal?
4: Fogalmam sincs, mi baj. De hogyha kis időt kapok, akkor
1: rájövök. Nem vagytok neki szimpatikusak egész egyszerűen.
4: Magasan laktok, tudod?
1: Igen. Valahogy emlegeti reggel óta a pomáziakat. Nem tudom, a bőnyébe vagytok.
4: Szóval életemben nem voltam pomázon, de ismerek embereket pomázról, és van egy véleményem róluk.
1: Egyáltalán nem laknak magasan, tehát hogy a tengerszinthez képest ugyanannyira laknak, mint előtte Aquincum. Tehát hogy nem tudom, mivel kevered.
4: Én sem tudom, Nyíregyházával.
1: Ja, igen, domogókő, vagy mátra gajatető, vagy nem tudom, mivel. Itt
4: a laknak szemben.
1: Itt csillag egy után, itt vannak a pomáziak, semennyire nem laknak magasan. De
4: hát mi ez? Nem,
1: falu, egy kis falucska.
4: Te lehet, hogy ezt keverem egy másik faluval?
1: Szerintem úgy kevered, hogy elindulsz már ugye Szentendre felül.
4: Lehet, hogy Solymárra keverem?
1: Na, az egy kicsit más, Solymár. Az egy kicsit
4: bocsánat,
1: más.
4: Kérek a pomáziaktól, lehozták a Solymáriakat, utálom.
1: Igen, csak rohadt már a Solymáriak.
3: Jó, most hívjanak a Solymáriak.
4: Kedves Solymáriak!
3: Omász, hát lehet ezt a helyet utálni.
4: Bocsánat, de akkor, ha alacsonyan van, miért mennek árkokba, meg hegyekre? Ott a bölcsőn.
1: Megy föl, ott mész föl, Szent Keresztet, Dobogókőre, akár Pomázon keresztül. De Pomáz az még nem van. Üllőn szokott járni, mozgóboltos, hupikök, törpikék pesére. Na, hát azért, szóval ezeket egy idő után azért értem, hogy elfáradt. Mennünk-e, Zsulcikén? Valami jó kis promónk van? Meghallgatjuk? Jó, nézzük még gyorsan rá a közlekedésre, hogy van-e valami Tatánál offrotty. Szokásos M1-es dugó, erre készüljön mindenki az irányt. Budapest felé még ezt is elküldte Barbi, köszönjük szépen. Egy perc van, 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapa.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Nálad Ronaldo és Portugália a favorit, a címvédő Messiék, az újonc zöld foki szigetek, bárkinek is szurkolsz, a VB alatt a Plazma Centerben, te lehetsz a nyertes. Gyere plazmát adni június 11 és július 19 között, és tippeld meg, ki nyeri a 2026-os foci világbajnokságot. Minden plazma adásnál tippelhetsz, így minél többször jössz, annál nagyobb eséllyel viheted haza a fődíjat. Egy vadonatúj okos tévéd. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
14: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3 millió 200 ezer forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
15: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz nyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 20-án Nagykőrösön, a Körösi Mögy Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
16: Vadász, IAS, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
9: Kavicsfelverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
17: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
18: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
19: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
20: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
21: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
22: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
23: Skoda. Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámolót tárgyalt a működő városbizottság, tagadja bűnösségét a Tél Tamás ügy vádlottja, berobban a nyár. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a helyi katasztrófavédelem tavalyi munkájáról is beszámolót hallgatott meg a működő városbizottság, írja a hírös.hu. Az ülésen szó esett a kábítószer elleni fellépésről, az illegális gyorsulási versenyekről, valamint a tűzoltóság létszámhelyzetéről is. A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 20 kábítószer terjesztése gyanúsított személy van letartóztatásban Kecskeméten. A kapitányság vezető helyettese elmondta, hogy továbbra is kiemelt feladat a drogkereskedelem visszaszorítása. Szóba kerültek a gyorsulási versenyek is, amelyek a belvárosból és a bevásárlóközpontok környékéről a Kiskertváros területére tevődtek át. A rendőrség fokozott ellenőrzéseket ígér az érintett városrészben. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentőrádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
26: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
25: Tagadta bűnösségét a bajai Tél Tamás meggyilkolásával vádolt férfi a kecskeméti törvényszéken. A vádlott a kedden kezdődő tárgyaláson is ártatlannak vallotta magát, és kijelentette, hogy nem ő követte el a vádiratban szereplő bűncselekményt. Az ügy előkészítő ülésén az ügyészség arra az esetre, ha a férfi beismerte volna tettét és lemond a tárgyalásról, 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlott azonban továbbra is kitart amellett, hogy nem gyilkolta meg a 2000-ben eltűnt akkor 11 éves Tél Tamást, akinek földi maradványait tavaly találták meg egy bajai tanya aljzatbetonja alatt, írja a hírös.hu. A férfi azt állította, hogy korábbi beismerő vallomását rendőri nyomás hatására tette meg. A bíróság decemberig több tárgyalási napot is kitűzött az ügyben. Napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a térségben 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán csak északon vagy a középső tájakon alakulhat ki. A térségben igazi strandidő lesz egész hétvégén, és akár 36 fok is lehet.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hoppácska!
2: Egy hétköznapi hős! Ez az!
3: Mi jó, jó, megfogtál, így van!
1: Viszed a pitét, mi?
4: Meglejmolták a pitét!
2: Nagyon vigyázzatok ma a vérlovagokra a fővárosban, mert magas van egy kollégánk,
4: igen,
2: aki ingyen is bérmentesen csinálja ezt, szállítja a vért, olyan jó fejek, aranyosak, hát kivéve a Szilárd, a mi kollégánkat, de hogy vigyázzatok rá, mert szükség van rá, ő utalja a fizukat.
4: Igen, ne üssétek el, gyerekek. Egy jó kis dolliról, egy jó kis vakáció.
3: Semmi közöm hozzá, elhatárolódok, nem. Ezt a fiúk csinálták.
4: Kifejezetten én kértem meg, mi kértük, hogy legyen
2: benne. Ma reggel szóba kerül, gyerekek.
4: De 8:30 után mondhatsz valamit, de nem az FLM megtalálok még című dalát,
3: jó,
4: és nincs baj az elődéke, de gondolkodjál, jó?
2: Minimi.
4: Egyébként ezt még azzal meg tudjuk fejelni.
2: Minimi.
4: Windsurf a fürdőkádban.
2: Windsurf. Hullámsz?
3: Van egy ilyen morális dilemmám, azt elmondjam most, vagy később mondjam el?
4: A morális dilemmádat mondd el 8:30 után, jó, mert most lezárjuk a Hormuci szorost mi egyben a Trumppal együtt.
3: Oké.
4: Megadjuk a végtisztességet az iráni amerikai izraeli konfliktusnak. Van egy bekészített szaking, de 8:30-től nagyon kíváncsi vagyok a dilemmádra.
3: Köszönöm.
4: De előtte járjunk utána, hogy mi a helyzet ezzel, mert állítólagosan béketárgyalások vannak itt, kérem szépen, csak hogy úgy forduljunk rá a nyári szünetre, hogy lehet, hogy eltörlik itten az üzemanyagárat, mert hogy már az olcsó alá megyünk.
2: Most be is lengedték, ugye, hogy most már alatta van, úgyhogy el kell törülni.
4: Igen, el kell kezdeni ha, örülni.
3: Legyen ennek a teljesen felesleges
2: annak hülyeség. Örülni is el kell kezdeni. Úgy
4: annak
2: van.
4: El kell kezdeni örülni, és ezek itt köstenek most már békét, és hagyják abba a pufogtatást.
2: Ne lövődözzenek, hadd menjenek a hajók jobbra-balra.
4: Hadd menjenek ott a Hormuzi szorosban, mindenféle dolgok. Úgyhogy elindulnak a hajók, és állítólagosan gyerekek, itt most az is lehet, hogy nyár végéig nyugi lesz. Ugye G7 csúcs találkozó volt Franciaországban, és ott a Trump és az iráni elnök aláírták az egyébként állítólag egy darab lapra felférő 14 pontból álló szándéknyilatkozatot, ami lezárja az iráni-izraeli fegyveres konfliktust, amerikai-izraeli-iráni konfliktust, és békét kötöttek a fiúk. Ennek leginkább egyébként Ázsia örül, mert ott már ilyen napi jegyre kaptad a gázt, meg nem tudtak fűteni, meg enni, meg komoly problémák vannak. De hogy ez nálunk is okozhat némi fennakadást, viszont úgy néz ki, hogy most akkor megnyugodtak. Úgyhogy Feledi Botond külpolitikai újságíró, hogy nyelv fejük, hogy Brüsszelben tartózkodik.
2: Brüsszelben! Azt azért elmondták, hogy ha megszületik a megállapodás, akkor is hosszú hónapok, mire rendbe áll így van, az ellátási lánc.
4: Hirtelen megérkeztek a bankok és a hitelezők, és mintegy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési tervel, hitelkerettel álltak elő.
3: Halló, Irán, halló!
4: Halló, jó napot kívánok! Akkor szeretnénk folyósítani 300 milliárd dollár természetesen komoly feltételekkel, hogy újra lehessen építeni Iránt, majd mi újraépítjük önöknek, köszönjük szépen, hogy rommá bombáztuk az országukat. Nem érdekes, elsütöttük már néhányszor néhány országban.
2: Igen, most is szívesen fölügyítjük.
4: Szívesen fölügyítjük és rendbe tesszük, ahogy csináltuk ezt más országok már is az elmúlt 50 évben, úgyhogy ja, úgyhogy fölhívjuk, amit Botondot, csak néhány mondatban zárja akkor ezt nekünk történt, és akkor hát, ha legalább egy ilyen gócpontot elülni látszik, van úgyis elég gócpont a világban, de hát, ha akkor egyel kevesebb is itt. Megnyugodnak a felek kicsit.
3: Hát, ha. Most már szeretnénk utazgatni. Vagy igaz, nincs se pénzünk, de szeretnénk.
2: Utazgatni, beülsz az autódba, elmész Nyíregyházára, hát egy csomó desztinációt.
3: Én ritkán szeretek átszállni Dubajba akkor, amikor mondjuk lőnek, de
2: ne, arra menjél körbe. Én azon gondolkodom mindig, hogy volt mondjuk 4 hónappal ezelőtt egy állapot, amikor megpróbáltak leülni, megbeszélni a dolgot, és akkor nem sikerült megbeszélni, lövöldöztünk már előtte is, és most mi változik ilyenkor? Tehát ilyenkor mi az egyik fél fejet hajt, és azt mondja, hogy oké, akkor elfogadjuk a...
4: Ja, értem, hogy sok BNB-ketárgyás volt, meg talán szerződés is, de...
2: Nagy változás nem aha volt a helyzetben, ugyanúgy lövöldözték egymást, ugyanúgy álltak a hajók, le volt zárva a szoros, és most egyszer, mert akkor 4 hónappal ezelőtt az a fél, aki ma fejet hajtott, az miért nem tudott akkor fej... Tehát akkor miért nem tudott azt mondani, hogy jó, gyerekek, csináljuk.
3: Mert hát ebben legyen béke. De ez egóról szól minden esetben, szerintem ilyenkor beszűkül az agyuk, és akkor elkezdenek azon gondolkodni, hogy tud-e olyat húzni, ami a másikat leteríti, mert akkor az sokkal jobb, mint ha meg kéne egyezni. Igen.
2: Férfiak.
3: Nem tudom, hogy ez férfiak, lehet nők is így csinálnak. Azt nem tudom neked így. Sajnos
4: igen.
3: Így
4: hát ott van ugye az iráni atomprogram kérdés, hogy azzal mi lesz, mit ígértek az irániak, betartják, nem tartják, hol tart ez az atomprogram. Azért itt sok kérdés van. Na mindjárt megkérdezzük a Botont. Szia Botont, jó reggel, ciao.
5: Hello, sziasztok, jó reggelt.
4: Hello, Botond. Az orgánumod még mindig kiváló, azt kell, hogy mondjam, Botond. Megjelenszik nálunk, kiváló az orgánum. Mit csinálsz Brüsszelben? Szabad tudni, vagy ne kotnyeleskedjek itt, és ne kérdezzek mindenféle dolgot? Csak hallottuk, hogy odakint vagy.
5: Igen. Hát most itt vagyok még mindig, majd valamikor remélem hazajutok, de hát azért itt van most az európai csúcs is, tudjátok, a országminiszterelnöke éppen kipróbálja, hogy milyen az, amikor a 26-od magával találkozik. Úgyhogy most ez zajlott tegnap. Visegrádi találkozó is volt, mindenféle volt itt nekik, úgyhogy érdeklődéssel követem.
4: Igen, hát külpolitikai újságíróként ott kell lenni egy ilyen.
3: Milyen a hangulat?
4: Jó
3: milyen
4: hangulat?
3: A pogácsák?
5: Kifelé jó a hangulat, maga a téma az egyébként itt is izgalmas, itt nem Irán miatt izgulnak, hanem Kína miatt. Egyszer majd erről is érdemes beszélgetnünk, mert most úgy tűnik, hogy a németek is be akarnak keményíteni, és mégiscsak lesz európai-kínai kereskedelmi háború. Úgyhogy maga a hangulat az inkább ebben a szempontból azért kemény, és azt mondom, hogy ez Magyarországra nézve is fog tartalmazni még olyan kihívásokat, hogy mi lesz az autógyártással, de ezt azért itt nem egy ülés alatt döntik el szerencsére.
4: Na, kezd rájönni az Unió, hogy az elmúlt 20 évben tökölötték magukat a saját önszabályozású rendszerükkel, és nem működik az a zsákutcán, be saját magunkat kormányoztuk? Úgyhogy erre senki
5: hát, nem kérdik. Hát, hogy itt van az a szép mondás, hogy a holnapi nappal kezdődik a hátralevő életed első napja, tehát ebből a megközelítésből nézve legalább egyszer igen, úgy tűnik, hogy kicsit felkeményednek, és lesz talán valami olyan koherens ellenlövés. Ugye arra jöttek rá, hogy nem lehet azt, hogy akkor autószektort rámoljuk, de közben azt hiszük, hogy majd a vasat, mágneseket, meg nem tudom, felfújható babákat küldik. Tehát itt ugye csak horizontálisan lehet kezelni a Kína kérdést. De ez mostanra érlelődött ki, és mostanra fogadta el mindenki, hogy hiába van neki mindig egy szektora, egy ipar, autóipar, vagy a spanyolok a sertéshúst mindig el akarják adni Kínának, de ilyen nincs, hogy külön-külön sikerül, ez tényleg csak egybe fog menni, vagy se, hogy...
4: Na és mi a helyzet akkor most Trumppal? De mennyire tűnik ez szilárdnak? Ugye egy nagyjából azt mondják, hogy egy ilyen papíron mind a két oldalát teleírták, 14 pontból álló nem túl hosszú szándéknyilatkozat, ami elvileg lezárja az amerikai-iráni-izraeli fegyveres konfliktust. Itt a fennek volt egy jó kérdés, ez miben más? Ez most komolyabbnak tűnik, vagy a felek elszántabbak? Mitől lesz itt most tartós béke szerinted?
5: Hát egyik kollégám megszámolta, és 37-szer ígérte az elmúlt hónapokban Trump, hogy most már itt a béke. Tehát ez valószínűleg így a 38. Hát azért ez egy aggasztó a magas szám. A mostani egy picivel komolyabb, tehát tényleg valamit aláírtak elektromosan, ugye Trump éppen Evianban a G7-es találkozón volt, és a Versailles kastélyba írta alá, szerintem nekünk magyaroknak annyira nem csöng jól.
4: Ez annyira nem, de... igen, 1920-ban is történtek ott szomorú dolgok sajnos.
5: Igen, minden esetre most egyel komolyabb a dolog, de azért én megnéztem ezt a 14 pontot, aminek ugye több verziója kering odakint, és azért a fő probléma az, hogy ez annyit ígér, hogy van 60 napjuk tovább tárgyalni.
4: Aha, tehát 60 napig mennek a hajók, és akkor 60 napig mennek a hajók, ők meg még tárgyalnak, de a szorost megnyitották, tehát a hajók elindulnak.
5: Hát papíron aláírták, hogy megnyitják, a gyakorlatban tegnap már egy olyan 2 millió hordó olaj elhagyta a szorost, tehát ez egy szép fokozatos megnyitás lesz, ugye még mindenki bizonytalan, mert hogy hiába nyitod meg papíron, azért az aknákat valakinek ki kell onnan horgászni. Na most egy aknátlanítás, tehát ugye Irán elaknásította egy részét a szorosnak, tehát ahol eddig a háború előtt mentek a hajók, a középső szakasz, azt még senki nem meri használni. Tehát az még egy jó pár, akár hétbe beletelhet minimum, mire eljutunk oda, hogy effektíve fizikailag megtisztítják a szorost.
2: De gondolom, hogy Amerika felajánlotta, ugye, hogy jó pénzért ezt megcsinálja. Nem mondta Trump elnök, hogy ezt vállaljuk?
5: erre pont nem nyújtotta be a csekket, de a csekket ugye benyújtották máshogy, mert hogy egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alapot lebegtettek be Iránnak, ami olyan szempontból izgalmas, hogy az amerikaiak ezt nem fogják szankcionálni. Tehát eddig ugye Iránnak ment pénz, meg mindenféle más gyógyszeren kívül, ugye ez egy óriási, nagyon durva amerikai szankciós korláton kellett keresztül küzdje magát, egy jó része ugye ez nem is jutott át. És most azt mondták, hogy ha valaki akar Iránba újjáépíteni, akkor ők egyébként erre nyitottak, de gyanítom, hogy azért ebből lesz egy-két üzleti megállapodás. Talán még nem Trump Tower-t kell elképzeljünk Teheránba, de ha csak egy-két gyárat, ha csak egy-két kikötőt ott az amerikaiak úgy tudnak megszerezni az ő pénzük meg beruházásra, az egy nagyon-nagyon komoly áttörés.
4: Milyen kedvesek, oda mennek, szarábombáznak egy országot, majd azt mondják, hogy egyébként hitelekből és minden másból újraépítjük nektek, úgy, hogy egyébként a tulajdont is egy kicsit megszerezzük. Annyira kedvesek ezek az amerikaiak egyébként. Könyvben
5: hát
4: állod a szemem.
5: Venezuelába bejött, akkor miért ne folytassa a receptet Trump? Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az ő szempontjából a legfontosabb pontja a megállapodásnak. Ugye az irániak pedig elérték, hogy Libanont is bevédjék, tehát egy olyan megállapodást írtak alá az Egyesült Államokkal, ami Izraelt kötelezi, hogy ne háborúzzon.
4: Hát igen, az izraelieket is meg kell említeni. Rá is szólt a miniszterelnök, ez kicsit talán fura volt. Meglepő módon bírálta ugye az izraeli miniszterelnököt, hát az izraeli-amerikai együttállást tudjuk, de talán ez most egy ilyen kiszólás volt, hogy férjen a bőrébe, meg bírjon magával.
5: Igen, és Trumphoz képest pedig még a helyettese, a J.D. Vance még keményebben szólt oda Izraelnek, hogy most már álljanak le ezekkel a támadásokkal. Miközben ugye azt tudjuk, hogy a Hezbollahot Dél-Libanonban effektíve az irániak fizetik, és látják el fegyverekkel. Tehát itt milliárd dolláros nagyságrendű támogatást képzeljünk el, mert azt, hogy három teherautó átvisz némi történt, hanem tényleg egy egészen komoly támogatás van, miközben Izraelben ugye ősszel, valamikor szeptember-októberben választás lesz. Tehát ez nekik a lehető legrosszabb kor jött, úgyhogy Netanyahu most kifejezetten rossz paszban van, és nem örül, hogy hogyan lehet majd neki ezt eladni otthon háborús győzelemnek, miközben valóban az atomprogramból nem tudunk, tehát itt, hogy most elviszik a dúsított uránt közösen az amerikaiakkal, és akkor valami más helyszínen lesz, vagy a mostani szinten befagyasztják, tehát elvileg még csinálhatnak dolgokat, csak nem dúsíthatják túl az uránt. Ezek mind ugye nincsenek normálisan leírva, hanem majd 60 nap alatt még kitalálják.
4: Hát meg ugye de most azért ez... Igen, mert Amerika akar egy békét, de ha közben Izrael bekever egy kicsit és átlő, ugye nem tudom, Iránba, akkor a béke borul, de nem is az amerikaiak szegik meg. Tehát, hogy azért ez nehéz ugyanakkor, nem? Hogy mindenkinek egy kicsit a bőrébe kéne, hogy férjen, hogy akkor ez most tartós béke legyen.
5: Így van, de ugye ez olyan, mint az orosz-ukrán probléma, hogy mindenki azt gondolja, hogy a tartóságtól már csak egy lépésre van, már csak azt a atomerőművet lőnék ki, már csak azt a felszálló pályát, és akkor a másik az tényleg kénytelen lenne megnyugodni. Tehát ez egy nagyon durva eszkalációs spirálban vannak, amit azért a Trumpon kívül minden amerikai szakértő, vagy majdnem minden amerikai szakértő úgy értelmez, hogy ezt az irániak nyerték meg ezt a meccset. Tehát persze rengeteg bombatámadást kaptak, nagyon, tehát körülbelül ilyen 10 és 20 ezer bombacsapás érte az országot minimum, amiről tudunk. Tehát azért ez egy nagyon komoly mennyiség, de ennek ellenére elérték, hogy a hormúzi szoros lezárásával Amerika nem tudott mit kezdeni.
2: Na most ehhez a 10-20 ezer bombához képest, ugye most az elnök úr megint ilyen kicsit durcás kisfiúként azt mondta, hogy ha ez nem jön össze ez a béketárgyalás, akkor meg szarrá bombázzuk az országot. Ez van, tehát hogy létezik ennél több bomba? Lehet ezt még tovább fokozni? Mert nekem mindig az érzésem, hogy ugye a Trump ezt mindig elmondja, hogy na most már akkor még jobban bombázunk.
5: Nagyon jó a kérdés. Ugye úgy tűnik, hogy egyrészt bombából is kezdenek kifutni, nyilván mindig van valami másfajta még a raktáron, de ott tartunk, hogy a Pentagon azt mondta, hogy jelentkezett 80 milliárd dollárért, hogy azért ő kérne egy kis költségvetés kiegészítést. Most 80 milliárd dollár azért nem kevés pénz, úgyhogy egyébként idén, és akkor itt hallgattunk, remélem be vannak kötve az autóban, tehát 1000 milliárd dolláros, 1 millió dolláros költségvetése van a Pentagonnak. Ugye ezt Trumpék emelték meg. És ehhez képest is kérnek egy kiegészítést, mert hogy annyi mindent ellövöldöztek itt a környéken, meg Venezuelában, hogy muszáj lenne a szenátusnak ezt megszavazni. Ez nem egy olyan egyszerű történet, mert ott nehezek a szavazási szabályok, tehát még lehet, hogy demokraták is kellenének hozzá, hogy ezt megszavazzák, az pedig elég esélytelen, úgyhogy nem lesz ezt olyan könnyű folytatni. Ezt meg valószínűleg Teherán is tudja. Na most ugye így indul a tárgyalás, tehát hogy te is tudod, hogy a másiknak mi a kötöttsége, nem mondhat olyan könnyen igent vagy nemet bizonyos dolgokra, és akkor még ugye Izraellel meg más saját szövetségeseivel is lehető csakban tartani. Úgyhogy az irániak ezt azért elég kitartóan végigcsinálták, meg kell hagyni, nem az első alkalom, hogy a 20. század után, hogy megpróbálnak különböző nyugati hatalmakkal ügyesen tárgyalni.
4: Ázsiába tart ugye ott a döntő többsége a kőolajnak. Ők azért eléggé megfeküdtek ettől, tehát azt lehetett hallani, hogy nagyon nagy baj van Indonéziában, Tájföldön, ázsiai országokban. Ebből mi kevesebbet éreztünk, de hogy ott azért tényleg volt baj.
5: Abszolút. Ez tényleg nagyon csodáltam, hogy a magyar sajtó ezt nem részletezi. Tehát, hogy Indiában vészellátás. Tehát, hogy szinte jegyre lehetett kapni a főzőgázt, a gázpalackot, az ipartól elzárták, hogy a lakosságnak jusson. Ugye van, ahol racionalizálták akár a energiahasználatot, mert egyszerűen az is gázerőművekből ment. Tehát tényleg nagyon komoly, nagyon súlyos helyzet volt. Kínát leszámítva meg azokat, akiknek volt egyébként stratégiai tartaléka. Tehát japánoknak, kínaiaknak, koreaiaknak volt ilyen, de azoknak az országoknak, ahol vagy nagyon kicsi volt ez a készlet, vagy rögtön el is fogyott, ott tényleg nagyon komoly problémák voltak. Tehát Ázsiában megy azért innen a nagy része, és ezt érzékeltük is. Hát ehhez képest most az a kerozin áremelkedés, amit az európai repülési piac produkált, légipiac, az nem is volt komoly. Ott tényleg a lakosság érezte a mindennapjain ezt a válságot. Tehát ezt most azért nem egyik napról a másikra fog visszaállni. Ugye a kikötő infrastruktúrákat is vissza kell építeni, amit az irániak lövöldöztek. A egyes mezőket újra kell nyitni. Itt azért úgy tűnik, hogy a mezők 1/5-ét azt nem is lehet majd úgy újra nyitni, vagy egyáltalán nem lehet. A többieknél ugye ki kell tisztítani bizonyos eszközöket. Tehát itt ez a visszanyitás, ez egy több hónapos folyamat lesz. Tehát igazából szeptember végére mondják a szakik azt, hogy minden eljuthat oda, ha addig ugye a 60 nap jól telik le, és azért itt egy nagy ha van, de ha ez jól eltelik, akkor szeptember végére tud visszaállni az állapot, ami nagyjából a háború előtt volt a térségben.
4: Reméljük mindenki a bőrébe fér. Boton, nagyon köszi neked, jó munkát akkor, köszi, hogy így szántál ránk időt, bejelentkeztél, tök menő, hogy így elértünk ott így a nagy munka közepette.
2: És egy szakmai megerősítő SMS-t hadd olvassak a hallgatótól, ezt a Botondot elkapnám, amikor a Hormuci szorosról tart előadás, csak a hangja alapján.
4: Na?
2: Jó, tehát csak hogy érezd, hogy megéri.
3: Üdvözlet, ez volt?
2: Jó, azt nem írta alá, tehát azt nem tudjuk, hogy lány, fiú, de minden esetre, hogy szakmai
5: lakot. Korán reggel kell remély a hangom, ez az élet.
4: Köszi, Boton.
5: Jó munkát.
4: Köszönöm. Nektek is hallgatok neki. Ciao, ciao. Köszönjük szépen fel egy mondom külpolitikai újságírónak, és jött még egy kiváló kérdése kezdte.
3: És mit akasztak meg? De nem kérdeztem, miért a pogácsa. Megkérdeztem, ilyen, nem választott ennyit erről.
4: Ilyenkor háttérbe fontos vonulni sokkal nagyobb erő, mint belekérdezni valamit, ami lehet, hogy teljesen irreleváns, mert a kérdés, de tök jó, hogy ezt valaki csinálja, van, aki meg ezt így hátulról szemlél, nincs ezzel baj. Jövünk mindjárt egy perc, a 8:30 itt vagyunk a hírek után.
0: Balázsék hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
0: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
0: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény nyár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Munka után édes a pihenés. Június 20-án nyit a Széktói strand. Kecskemét városa idén különleges kedvezménnyel ismeri el a végzős diákok és a közszolgáltatásban dolgozók munkáját. Számukra a belépő mindössze 1150 forint. Csobbanj velünk, ünnepeljük együtt a nyarat.
14: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
15: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
14: De jó neked. Mi a titkod?
15: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
14: Cedacur Forte.
15: És a koncentrációt nem befolyásolja.
16: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco szalai.
18: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
19: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
18: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Házépítésben gondolkodsz?
15: A Lego Home a generál kivitelező Kecskeméten és Vonzás körzetében.

0: tapasztalat árgarancia.
1: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
2: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
3: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
4: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
5: Szuperhibrid technológia és kiemelkedő hatékonysága JP Autónál. BYD Atto 2 DMI és CU DMI modellek most 4,99% THM-mel lehetnek a tiéd. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Hamarosan indul a lomtalanítás térségünkben. Egy balatonnyi víz hiányzik a homokhátság talajából. Fokozódik a hőség a hétvégén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közzétette a DTKH Nonprofit Kft. A 2026 második félévére vonatkozó díjmentes házhoz menő lomtalanítási időpontokat. A szolgáltatás előzetes igénybejelentéshez kötött, az elszállítás pedig előre egyeztetett napon történik. A lomokat az elszállítás napján reggel 5 óráig lehet kihelyezni az ingatlan utcafronti részére, tájékoztatott a cég. A szolgáltatás keretében olyan nagyméretű háztartási hulladékokat szállítanak el, amelyek nem férnek el a kukában, például bútorokat, matracokat vagy szőnyegeket. Nem viszik el ugyanakkor a zöld hulladékot, az építési törmeléket, a veszélyes hulladékokat, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat, a festékes dobozokat, valamint a háztartási és szelektív hulladékot sem. A társaság arra kéri a lakosokat, hogy a kisebb méretű lomokat bezsákolva vagy összekötegelve helyezzék ki, és ügyeljenek arra, hogy a hulladék ne akadályozza a közlekedést. Kivezethetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Súlyos vízhiány alakult ki a homokhátság térségében. A szakemberek szerint mintegy 2 köbkilométernyi víz hiányzik a talajból, ami csaknem megegyezik a Balaton teljes vízmennyiségével. A problémáról Kecskeméten egy vízgazdálkodási szakmai fórumon beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. A szakértők szerint az egyre gyakoribb aszályok, a csökkenő csapadékmennyiség és a klímaváltozás miatt a homokhátság különösen veszélyeztetett térségé vált, írja a híres.hu. A helyzet kezelése összefogást igényel a vízügyi szakemberek, az önkormányzatok, a gazdálkodók és a civil szervezetek között. Napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a térségben 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán csak északon vagy a középső tájakon alakulhat ki. A térségben igazi strandidő lesz egész hétvégén, és akár 36 fok is lehet.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva, és igen, köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
1: Snoop Dogg, Wiz Khalifa és Bruno Mars.
3: Ezt én választottam.
4: Igen, á, nem is
3: ezt választottam el. Én. Tessék, zseni szívesen. Vagy. Szívesen.
4: Az FLM után különösen nagy
1: meglepetés.
3: Az FLM-et nem engedjük
1: el. FLM után kifújtad a szakmaórát, azt kell, hogy mondjam.
3: Figyelj, tehát, hogy most irigyek vagytok és féltékenyek vagytok, mert mindenféle zenéket ismerek.
1: Igen. Na, itt vagyunk, gyorsan egy pici közlekedés, csak hogy mi a helyzet. Elakadt autó a gyorsforgalmin, Attila, köszi. M1 Budapest felé Tatánál, Offroth Barbie, drága vagy, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Ha van friss 0-23-111-111 az SMS számunk, csak igazán komoly dolgok érdekelnek bennünket. Jó, baleset, útlezárás. Ez az, ilyen kisebb félpályás, meg kukásautó, meg minden ezzel. Ne is fáradjatok, mert nem nagyon fogom beolvasni, mert ez igazából senkit nem érdekel. Jó, de ha van bármi, akkor jöhet. És megjött az első nyári kánikula, olvastátok? 35-37 gyerekek hétvégén. Azért az érkezget a július.
4: Nagyon jó lesz.
1: Jó lesz az, jó lesz az. Ballagás.
3: Ájuhatnak a diákok végre a betonon.
1: Dőlhetnek balra, jobbra, egy jó kis ballagás. Jó.
3: Nekünk küldtek egy pánikszerű üzenetet kedden, hogy nagy mennyiségű borostyára van szükség.
4: Most.
3: Borostyára. És álltam ott a belvárosban, most honnan?
4: Nem tudsz lopni.
3: Felhívtam mindenkit, aki esetleg láthatott életében borostyánt, és mondták, hogy á, srácok, ez már nincs.
4: Akinek már kellett, az leszette.
1: Az már ellopta. Na mi az erkölcsi dilemma? Tessék, gyere.
3: Na,
1: gyere,
3: barátnőm.
1: Itt ülünk ketten, megoldjuk.
4: Szingli?
3: Igen.
4: Szingli.
3: Őrült, igen.
4: Érdekel bennünket.
3: Van baj, igen.
4: Ja, van baj, nagy baj.
1: Van baj, nagyon ronda.
3: Nem, gyönyörű szép. Nem olyan jellegű, nem érzem dilemmára.
1: Mi megoldunk mindent, mi a dilemma?
3: Ez a barátnőm, ez foglalkozik olyasmivel, amihez házhoz kell menni, nem szexuális természetű dolog. Ez egy olyan szolgáltatás, hogy az arcot rajzol embereknek, sminkes. Sminkes barátnőm.
1: Sminkes barátnő házhoz jár.
4: Ismerjük?
1: Kapott egy ajánlatot.
3: Ismeritek? És az a lényeg, hogy felhívta őt egy régi kliense, hogy menjen már át hozzá, és sminkelje ki őt sürgősen, mert nagyon fontos munkája lesz. Uh-huh. Ő beült az új autójába, amire nagyon sok hosszú éveken gyűjtögetett, hosszú éveken keresztül. Beült és felment erre a nagyon bonyolult útvonalú villába.
1: Fenyővilla.
3: Fenyővilla, igen, felment oda, és hát ott beállt az instrukciók szerint a garázsba, tehát a felhajtóra. Ahogy, ahogy kérték, pont úgy állt be.
4: Elfejtette behúzni a kézifüket?
3: Nem.
4: Rádölt a tuja?
3: Nem.
4: A kőoroszlán.
1: Igen.
4: Megütötte a kocsórával a kőoroszlán. Megkapta egy
3: budai nyugdíjas.
1: Életnagyságú Márvány Friderikus szobor rádölt a fenyővillából. Sándor.
3: De az sose Márványból van, az mindig van drágám.
4: Rólam beszélni?
3: Obált.
1: Megérkezett, leparkolt.
3: Leparkolt, igen. És az a lényeg, hogy a megrendelője bezárta az elektromos kaput, ami valamilyen oknál fogva meghívásodott állítólag. Rázárta az autóra, ami hát ugye nagyon nagy károkat szenvedett ettől az új autó.
1: Igen.
3: Keletkezett ebben 125 ezer forintos kár.
4: Az a nagy kár, a 125 ezer forint.
3: Hát amikor pénzért mész, és úgy össze, akkor az a nagy kár.
4: Igen.
3: Jó, mindegy, egy összegkár, tehát hogy újra fényezés problémák lettek.
4: Aha.
3: És az a lényeg, hogy ott akkor a megrendelő mondta a barátnőmnek, hogy természetesen mindent kifizetek, hát ez az ő hibája volt, majd végeztek, és akkor írt a barátnőm, hogy mennyibe került ez a dolog, 125 ezer forintot kéne elutalni, és az meg visszaért neki egy hónappal később, tehát egy hónapig nem válaszolt, de úgyhogy évek óta együtt dolgoznak, visszaért neki, hogy hát a kapu megjavítatása viszont 80 ezer forintba került, és mi lenne, hogyha elfeleznék?
4: Menj már! És ráadásul, hogy van egy budai villából.
3: Igen.
1: De nem mondtad, hogy ez ennyire bántja. Igen? Hát föl is hívhatott volna. Nagyon nehezen szereztem kapust.
3: Nagyon drága volt, hogy ez csak az a kapu ne lett volna.
1: Nagyon nehezen szereztem kapust, hogy megcsináljuk az
4: ágot. Értse meg,
1: hogy...
4: Lehet, hogyha akkor egyébként az ismerősöd nem megy oda, Balázs, az nem kell kinyitnia a kaput, nem romlik el.
1: Az a Napkirály udvarából egy Versailles kapu felújítva, csak szólok egyébként, amit a kedves barátod nem ismert.
3: A nap, te vagy a Napkirályban lett.
1: A Napkirály udvarából. Na várjál, igen, és akkor azt mondta neki a tulaj, hogy
3: neki 80 ezer volt, neked 120 ezer volt, akkor az 200 ezer, tehát akkor 20 ezer forintot átadok neked.
1: Jaj, én azt annyira utálom az ilyet, komolyan ugye, mondom.
4: Ráadásul nevet a barátnődnek miért kéne kifizetni az ő kapuját?
3: Amit ő zárt rá.
4: Tehát
3: ő állt ott, nyomta a távirányítót, és végignézte, hogy az egész megtörténik.
1: Hát ugye várjál, a tulaj az úgy gondolkodik, hogy valószínűleg rossz helyre állt, félreértette, ezért a kapu neki csukódott az ajtónak.
3: Nem volt más, nem voltak szenáriók.
1: Ez a tipikus milliómos szar. rágás. Ez nem szép történet, ez nem szép történet. Szerintem a barátnőt fizesse ki az össze, ez egészet.
3: És úgy
1: nem szeretem, amikor nem szeretem, amikor bántják ezeket a gazdag embereket, és rossz sztereotípiákat állítanak fölről. Tanuljon meg rendesen parkolni a barátnőt.
3: Igen, úgy térköveket kell venni, mert nem szeretem, amikor szomorú eseményeket tanúznak le a térkövek.
1: Az egész kertnek nagyon rossz energiára lesz, igazából új gyepet kell ültetni, mert nem jó ez a baleseti energia, ami most ott van.
3: Így van, így van. De ezt lehet kezdeni, ezt az élethelyzetet, hogy ott van, és nyilván a barátnőm, ugye ő egy egyéni vállalkozó, aki azért nem egy budai világban lakik.
1: De ő a bulibáró nő?
3: Igen, igen.
1: Ő a bulibáró nő, kérdezik itt, hogy ő volt szerencsénk hozzá.
3: Igen, igen.
1: Igen, hát ő nem teljesen százas, de a jó értelem, mert nagyon szeretjük.
3: Csodálatos ember.
1: Biztos, hogy az a ház volt, ahol mennie kellett?
3: Igen, igen, igen, az az ember volt ott, és az a ház volt. Igen.
1: Jó helyre állt.
3: Jó helyre állt.
1: Ez nem szép dolog. Ez ilyenkor elegánsnak kell lenni. És
3: de várjál, nem. Plusz még ott van az is, mert ezt nekem most mesélte csak el, és akkor már ugye nyilván nyomasztja őt ez a helyzet, mert nem akarja elveszíteni a klientúráját emiatt, másrészt pedig, hogy meghallgatta, és mondom, de hát figyelj már, de hát ez lakásbiztosítás. Tehát ez lakásbiztosítás, nem?
4: Tehát, hogy a kapu, igen.
3: Tehát a kapu megkihásod és okozott a kocsitban kárt, az az egész lakásbiztosítás, nem? Tehát ezt kifizeti a biztosító.
4: Lehet, hogy ez akkora szarrágó, hogy nincs rajta biztosítás.
3: Van olyan embereknek, nincs a lakásbiztosítása.
4: Szerintem igen.
3: És ha hagyják, hogy vannak?
1: Szerintem. Elmúlt mit vettem igénybe a biztosítótól, mindent le lehetett volna biztosítani.
4: Ül valaki egy vélhetően több 100 millió forintos budai villában. Ugye, ha már Budán van villa, akkor az
3: felfelé kell menni, az már drága.
1: Ha úgy megyünk felfelé, mint Pomázra, akkor az egyébként még cinkota is lehet.
4: Elmondom
1: neked, hogy ez is lehet ez a villa, úgy megyünk felfelé. Budai villa felfelé, mint Pomáz, annyira felfelé.
4: Oda hívsz valakit a szolgáltatással, hogy azt legyen kedves, aki oda rohan megcsinálja, te rácsukod, és még elkész pénzt, ne szórakozzatok
3: már. Esküszöm neked. Ilyen emberek vannak.
1: Hát most elmondom neked, hogy nem lehet azért olyan nagy villa, mert ha most kicsit ilyen Sherlockot játszunk, akkor az van...
3: Mekkora kocsia van, mondjad?
4: A Rolls Royce-ok álltak előtte, azért nem tudott a Barbie bejjebb állni.
1: Tehát, hogy ráállt a garázskapura, és a kapu, ami a kertkaput nyitja, az megkotlott a kocsitól, akkor az egész feljáró lehet, elmondom neked, 5 méter. Se.
3: Ki ez a szegény ember?
1: Ki ez a csóró?
4: Mert a nagy kert az a ház másik oldalán van.
1: Értem, hogy rosszul állt be.
3: A szolgabejárunk kezdbe menni.
1: Elgurulok a garázskapuig, és nyílik a kertajtó. Ha a kertajtó rányílt egy 500-as Fiat Pittyóra, vagy egy Mini Morisra, mert nagyjából ilyen akkor autót tudok elképzelni, akkor azért az nem lehetett egy fűtött 30 méteres, nem tudom, kararai márvánnyal beborított lejáró, úgyhogy
4: és
1: szerintem
4: az
1: a Barbie volt a hibás.
4: Álltak előtte a drága autók,
1: az
4: érted?
1: Lehet, ott álltak a Rolls-Royce fantomok.
4: Így van, a Maseratik, a Ferrarik, a nem tudom, a Lamborghinik.
3: És akkor megjött a Warburgjával.
4: És megjött a Warburgjával.
3: Betűzötte magát.
4: Jó, hogy nem lökte meg a izét a fantomot, érted?
1: Oh, Isten, és akkor mi van, hogy lemosod a sminket? Vagy ez hogy van? Tehát, hogy...
3: nem, egy kicsit ilyen karikát lesz. Alatt egy karikát így tudod, így elmélyít.
1: Jaj, nem tudom, ez olyan bántó szerintem, amikor valakinek ennyi pénze van, és ennyire piti, és ennyire szarrágó. Igen, és na most az itt tényleg, szóval most van egy 5 milliós kár, oké, valamit találjunk ki, de most van egy 100 000 fontos kár, valószínűleg az egyik farmernek a belső zsebében több pénz van nála, tehát hogy mennyire nem tétel rá, de ha rányítod a kapudat az ő autójára, akkor azért egy nagy bocsánatkérés után persze, mindent állsz, nem? Elegánsnak persze. Kell lenni. Ez olyan piti, ez olyan szomorú.
3: És most mondjam azt, hogy ez egy ismert ember volt?
1: Hát nem, a monogramot mond belé, mert akkor azonnal intézünk egy hívást. Hallottuk, hogy aztán mi történt arra felé.
4: Azt kell mondani, hogy kisegítselek, hogy adjak 120-at, mert akkor ennyit kéne adni szegény.
3: Nem, és én ezzel nagyon-nagyon felszoktam bosszantani magam, mert aki dolgozott már sminkesen fodrász, azt tudja, hogy őket azért nem szokták nagyon emberszámba venni se produkcióknál, se sehol. Tehát ők azok, akik étlenszomjan állnak végig produkciókat 12-14 órában, és a többi, és a többi, és magukról gondoskodnak mindenhol, és akkor ugye ő van ennyire jó fej, oda megy, tudod személyesen, hogy neked könnyű legyen az életed, akkor ez hogy te meg úgy gondolsz rá, hogy jaj, de hát ez neked nem pénz. Ez nagyon-nagyon butaság.
1: Nem, hát ez a 100 000 forint, ez nem. Csóri kapu az 50 misi alatti autókat nem is feri fel, így a
3: sminket. Mi ez itt autó? Ez egy
1: ember? Rányítunk itt valami madárköröz, hát gyorsan
3: rányítunk. De volt ilyen, a hallgatókat szeretném megkérdezni, hogy volt nektek már ilyen tapasztalat, hogy valaki egyértelműen elkövetett veled szembe egy ilyen anyagi szituációban egy hibát, és utána pedig próbálta úgy forgatni.
1: Szerintem hogy... nagyon sok ilyen van.
3: De hogy ezek az emberek jól alszanak utána, vagy ez így?
4: Jól, persze.
1: Fura módon egyébként az elegancia, meg az, hogy valakinek sok pénze van, vagy hogy kis stílű, az sokszor kéz a kézbe jár. Tehát, hogy nem mindig van az, hogy valaki, aki mondjuk egy ilyen budai világban lakik, az nagyvonalú legyen, vagy öreflexív legyen, vagy kifizessen egy 100 000 fontos kárt. Sokszor ezek az emberek a leginkább szarrágóak, és pitik, és 20 000 forintban elveszők és életük harcát vívók. 20-30 000 forintért. Egészen fura, hogy közben hogy tudott összehozni mondjuk egy ilyen nagy erejű dolgot, nem? Vagy egy ilyen monumentális dolgot, vagy egy több száz milliót, ha közben ez a gondolkodása.
4: Hát pont ezért van neki, nem szórja szét ilyen szarokra.
1: De hogy az élet annak az, aki azért ezt forgatja, és úgy kezeli, és jó energetikával kezeli. Én szerintem nagyon
3: ilyen. Én is hiszek, aki nem tud adni, az kapni se fog.
4: A gyerek, hát nézzetek már szét a világban. Tényleg van egy csomó ilyen ember, aki valóban visszaforgat, aki jóra használja a pénzét. Hány olyan megveszekedett
1: milliárdos
4: tudtok, aki oligarha. Soha egy rohadt fillért nem adott.
3: Steve Jobs ugyanebben a pólóban élt el az életet?
4: De nem, ő mondjuk nem, ő speciál nem, mert ő adott is, meg ugye, hanem hogy nincs, nem mindenki ilyen. Hogy van ebből a szarrágó típus tényleg, akit soha senkinek nem fog adni. És akkor mindig jöttök ezzel a szardumával, és idáig vagyok vele, hogy nem, az élet valószínűleg máshol lehet, hogy elveszi. Érted? Hogy párkapcsolatában elveszi, nem tudom, beteg lesz, akármicsoda, de ez sajnos nem igaz mindig.
1: Te is azt mondod akkor, hogy veszen a sminkes?
4: Igen!
1: Tehát ennek a monológnak az a lényege, hogy minek ment
4: Barbie,
1: oda?
4: Barbie, ne csinálj ilyeséget!
1: Minek ment oda?
3: Nem, ebben az érdekes mondasz. Szerintem, hogy lehet, hogy van ilyen, aki tudod, ilyen Smirgol módra gubaszta a vagyona felett, és nem kaphattok a kis pénzecskémből, de az nem élet, az egy szorongásnak a kicsúcsosodása egy nagyon magas szintre, ahol az van, hogy ott ennyire szegény is lehetnél. Tehát az életszínvonal, az nem másabb a szegénység, csak annyi, hogy lehet, hogy drágább a házad, de... Én ebben nem hiszek,
1: hogy... Meg az, hogy eltűnsz egy hónapig, igen. Szóval az, hogy érted, a kapud, tehát most tényleg nem arról van szó, hogy összetört egy 6 millió forintos, nem tudom, csontvári replikát, érted, hanem most van egy 100 000 forintos kapu. Valószínűleg a kertész több ott egy hónapban, vagy a kertfenntartás, vagy a vízszámla, amivel, érted? Tehát, hogy ebben ez a piti, és közben eltűnik valaki egy hónapra, így most a kapuja neki csukodott egy autónak, szóval, hogy na, azért ez ilyen.
3: És akkor utána úgy jön elő, hogy gondolkodtam, tudod, és hogy ne, az én károm ennyi, a te károm, de ennyi, felezzük akkor ezt el.
1: És elfelezte, érted? Ő kitalálta.
3: Igen, de ezt szerintem felfoghatatlan.
1: És akkor most fizetett, vagy most hol tart az ügy, vagy most
3: nem,
1: mi van?
3: Hanem az illető, ugye ő nem volt hát ezzel kapcsolatban így altruista, és akkor mondtam neki, figyelj, de ez így az önszeretetnek az első szintje, hogy ha meg is gondolod magad, akkor ezt legalább elmondod neki, hogy gondolkodtál rá, tehát emészted az egész, tehát rosszul érzed magad, és akkor így rendezzétek rendesen. És amúgy meg szerintem te kifizet a lakásbiztosítás. Nem?
4: Ah, hát, valami biztosítós, hogy nem feltétlenül, de 120 000 forint, tehát hogy érted, az nem szabad, hogy tétel legyen egy ilyen izében. Egy ilyen dologban, egyébként a Barbie helyében én egy ilyen kört
3: nem tudjuk a nevét.
4: Ja, tényleg, az Erika helyében futnék még egy ilyet, és akkor utána azt mondanám, hogy tudod mit, akkor használd egészséggel a 120 000 forintot, és soha többet ne hívják.
1: Ja, biztos, hogy nem. Hát az, hogy nem kell többet menni, az biztos, hogy így van.
3: Igen, tudod, az az érdekes például, hogy így túléli ezt egy munkakapcsolat. Tehát ezt a fajta gondolkodást.
4: Hát
3: mert
4: ha túléli, akkor ott baj van.
3: Ott baj van. Ugye, mert szerintem is, hogy ennyire azért tisztel magad,
4: ha
3: nem? Hogy...
4: egy hónapig nem hívnak föl egy ilyen üzenet után, akkor ott nem kell többet oda menni. Igen. De tényleg.
1: Fel kell jelenteni a Barbit szándékos károkozásra.
3: Igen.
1: Mondanám a rendszámát és a teljes nevét, természetesen.
3: Igen, de az egész tényleg az a legdurvább, hogy Barbinek ez egy tök új autója, nincs egy hónapos, tudod, így, és úgy vigyázott rá, úgy várta, hogy vele alszik, kinnalszik az utcán vele, hogy ne legyen baja, meg ilyenek, és akkor ezzel történik meg ráadásul, hogy ha látod, ez az, amikor túlmész mindenkinek a kedvéért, ugye a saját határaidon.
1: Igen.
3: Na mindegy, ezt szerettem volna csak elmesélni.
1: Jól van. Mondd meg neki, hogy üdvözöljük, jó? Jöjjön.
3: Mennyit
1: udaljunk
3: neki?
1: Jöjjön bulizni,
3: egy létre osztok egy alapot.
1: Igen, feloldjuk ezt a problémát.
3: Saját szimpat kell, azt mondta a Szigetre.
1: Aztán Barbie adott a számlát, kérdez.
3: Barbie mindig ott számlát.
1: Abszolút fontos kérdések egyébként, igen.
3: Ha Barbie-nak hívnák úgy egyáltalán.
1: De igen. Futárszolgálatként dolgoztam, Budán milliárdos ismert személy nem találta a kártyát, és én utaltam el a 35 000 forint értékű csomagot, amit a mai napig nem utalt el.
3: Ez is te vagy, Balázs? Ez is te voltál?
1: Igen. Így nem találta a kártyát, a futárral elutaltatta, a futár kifizette, hogy nem tudom, át tudja venni, vagy megkapja, vagy nem tudom, és a mai napig nem rendezte. Azért ez is kemény így ebben a formában.
3: De amúgy most, hogy elkezdtem magamban ezt így felgöngyölíteni, én is ismerek olyan milliárdost, aki nagyon-nagyon faszari. Hogy úgy mondjam, színpadot szállított egy helyszínre, tehát színpadot, érzitek a költségvetést, hogy kibérez a színpadot, hogy az mennyibe kerül, és akkor azt mondta azoknak, akik kiszállították a színpadot, hogy mi lenne, hogyha nem fizetném ki az órabéreteket, hanem megtankolnám a kocsit.
4: Érted? És ráadásul a legrohadékabb, hogy utólag.
3: Igen, igen, igen. Mert ott a színpad, ott a színpad, igen. És azt mondja, jó, hogy jó. Arra gondolt, nagyon drága volt így ez a kiszállítás, hogy minden, hogyha megtankolnám, de akkor sem mondták, de hát nem az a drága, hogy ideig eljövünk kocsival, hanem az, hogy vagyunk 17-en, akik lepakoljuk ezt, de az nem fog kijönni ebből a
1: költségvetésből. Azért akkor nem vagy benne.
3: Igen, igen.
1: De milyen leleményes. Látom, kocsival jöttetek, megtankolom.
3: Igen, vagy egy full tankra.
1: Igen, kevés. Na jövő mindjárt. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyskár ruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunk a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
12: A 250 grammos többféle Mercedes szert csak 1999 forint.
11: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
16: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb. Irány az Altárfest! Varázsolt, felejthetetlenné a nyarat!
17: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
10: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
18: Na, mit kérsz inni, kicsim?
19: Van barackklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt?
20: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
19: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
20: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
21: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
22: Nyerj egy eredeti BMW bicajt, vagy egy kupé 1-es BMW-t az RCS Meetup BMW Fesztiválon. Drift Arena, BMW kiállítás, szimulátorok, pulimobilok és drift trike-ok. Őrült ötnapos parti, több ezer lóerő és rengeteg családi program egy helyen. Kezd a nyarat Kunfehértón június 17-től 21-ig. RCS Meetup, a BMW Fesztivál. Jegyek rcs.hu.
23: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
24: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
25: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
26: Balló Fest, a nyár legnagyobb durranása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, Pink Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20, Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
27: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
1: Reklámot hallottak.
28: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: A Café Plázs lett az év duális partnere Kecskeméten. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő. Teljes hosszában megújult a Kőrösi utca Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A kecskeméti Café Plázs kapta idén a Kecskeméti Szakképzési Centrum év duális partnere díját. Az elismeréssel azokat a vállalkozásokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a szakképzésben tanuló fiatalok gyakorlati oktatásában és szakmai fejlődésének támogatásában, írja a hírös.hu. A vendéglátóhely évek óta fogad diákokat duális képzés keretében, ahol a tanulók valós munkakörnyezetben szerezhetnek tapasztalatot. A fiatalok nem csak a szakmai fogásokat sajátíthatják el, hanem a csapatmunka, a felelősségvállalás és a vendégközpontú szemlélet jelentőségét is megtanulják. A Kecskeméti Szakképzési Centrum jelenleg 73 duális partnerrel működik együtt, közülük választották ki az idei díjazottat. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
30: Mind az automata, mint pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungarometpiros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
29: Hivatalosan is átadták a felújított Kőrösi utcát Kiskunfélegyházán. A város egyik legforgalmasabb útja a Tanyasori út és az Ötös főút között újult meg. A beruházás két ütemben valósult, megírja a félegyházi közlöny. Az első szakasz még 2025-ben készült el, a második ütemben pedig idén tavasszal újult meg a Holló Lajos utca és a Szent Imre Herceg utca közötti rész. A közel 108 millió forintos fejlesztés során új aszfalt burkolat készült, korszerűsítették a közműfedlapokat, valamint a szegélyeket és a csatlakozó járda szakaszokat is. Nagy részt derült napos időre számíthatunk, ma is általában csak kevés gomoly felhő képződhet, előfordulhat főleg északkeleten egy-egy zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Egyébként egész hétvégén kitart majd a jó idő, sőt jövő héten is kánikulában lesz részünk. Holnap-holnap után a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 36 fokot is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na jó reggelt, kívánunk mindenkinek, 9 óra után 15 perccel itt vagyunk. Hello, bello.
2: Cső.
1: 3 órát aludtam, ez azért most átrakott egy másik dimenzióba. Igen, ez más hangulatú. Más hangulatú kis muzsikácska
2: nem
1: volt.
2: Nem egy ilyen megpörgetős
1: nem, ez nem az, ez nem, igen, lehet, hogy majd még akkor pirítunk valamit, ez egy ilyen kis meditatívabb, jellegű kis könnyed
3: napfelkeltés. Balázs, erre szokta büntetni magát, megnézi közben a kézoldás lányokat.
1: Igen, megnézem az Anna Megszállottság című horror komédiáját is, rettegek a fürdőszobában, hogy mindannyian meghalunk, gyerekek.
3: És most jön a Bambuléó. Óriási nagy merítések.
1: Jú, de jó.
3: Bambuléó.
1: És akkor minden, stílus megszólal egyébként, igen. Herrhausen. Én nagyon szeretem őket. Játszanak egy-két fesztiválon is, úgyhogy jó kis...
3: Szeretem őt, szeretni fáj. Hogy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
1: Igen, szeretem ez őt, de szeretni fáj.
3: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
3: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
1: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik be.
3: Úgy, ez egy romantik dap. De tessék, győzik-e? És ezt láttad az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
1: Tényleg, leadok egy Hörhausen-t, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausen-ből, hogy győzik-e? Hát
3: de miért
1: hát
3: van ez még az agyamban?
1: Igen, szeretem őt, de szeretni fáj.
3: Olyan sok dolgra emlékezhetnék.
1: Akkor már inkább a García Bamboléó.
3: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írta ezt?
1: Júj, de szar!
3: Ez
1: de
3: mire vérettségi tétel?
1: Júj, de rossz, úristen. Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövegei ismert föl, hogy melyik dal volt az egyébként. Nem,
3: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég!
2: És előadja Ráskó Esztert. Na, rendesen.
3: Ó, de ez rendesen,
2: versbe, jó? Nincs egy kis vers mindenkinek, alá zenénk?
1: Mindenünk van, várjál, minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel, rovatunk?
1: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
3: a
1: simán.
3: Dallam
1: nélkül kell elmondani. Igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom itt addigra, nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni most. Igen.
3: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elrontad!
3: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt. De a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És sír közben.
3: Sír közben, de tudom.
1: Addig csokonai, kérdezik.
3: Van még valami, hat verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek veled.
2: De most hogy tud ez győzik-e megtanulni?
3: Szerintem sem vagy őszintén. De úgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt a Picsa együttese. Hát szóljon. Megvan?
1: Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni fogjátok.
3: Jó.
1: Mananao, mananiko, riko, iniko. De szar! Imádnak szomorú szamurát. Csak harcolj értem.
3: Egy dolliról próbálj meg.
1: Földön égem. Hol volt? Hol nem volt?
3: Nagyon szeretem azt a hangot, jó.
1: Élt egy szamuráj.
3: De ne röhögj, akkor legyél komoly, Latinovicsba, gyerünk!
1: Igazi mesemondó nagy király.
3: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
1: Nem tudom hozni. Hát, vagy
2: elrögi, de, nem lehet.
3: Okay, keresd magadnak egy hip-hopból.
2: Jó.
1: Oké. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi. De szar! Úristen!
3: Jaj, Isten, nagyon jó, a hangod
1: piszi,
3: nagyon jó.
1: Persze, jó, hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom. Nem, ez nem lehetett, hogy ez a 9-es évben egy darcmeg volt.
3: Tele a markom, tartom a kardom.
1: Tele a markom, tartom a kardom. Ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamurát. Jézus atya úristen. És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk. Ez most is meghallod.
2: Ezek himnuszok.
1: És egyébként tombolsz, persze.
3: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a szinkronizálni.
1: Nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, úgy, de szeretnék.
1: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg. Jó, figyelj, becsukom a szám.
2: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
1: Mi ez?
3: Micsoda?
1: Mi az?
3: Ezt elírtad fel is.
2: Gyere, bújj hozzám!
1: Ne, ez is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek!
3: Azt az eget!
2: És micsoda mélységek vannak
3: a hegyekbe benne. Fönt próbáld már meg! Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
3: Differenciáltabb.
1: Azt a mindenségét neki.
2: A hétvégén majd felmegyünk jó. A hegyekbe.
1: Ez jó!
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor rejtőzünk a kertben minden délelőtt.
3: Gyors, túl gyors, lassan.
2: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
3: Nagyon jó, de az elejétől, így az elejétől, az a tételmondattal.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
3: Bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: Itt viccesek elmondva.
1: Jó, egyébként elmondva felfogadatlan.
3: Az Ákost az indián táncot, tessék.
1: Indián táncot? De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
3: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak idején.
1: Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
1: Azt
2: hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
1: Akkor haragudott meg?
3: Mit csináltatok vele?
1: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt, csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt.
3: Úristen, szerintem... kis grofóta a nézését és a járását hallod, az nagyon kemény lenne.
1: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
3: Figyelj, szegény vagyok, szegénynek születtem.
2: Megvan!
3: Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Én csak ilyen áldozati szerepet tudok szavalni.
1: Tessék, ez mi?
3: Igen.
1: Dübörög a lábunktól a föld.
3: Ú, de jó, gyerünk, de ezt ne rögd, gyerünk.
1: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Júj, de jó, olyan vagy, mint Latinovics.
3: Ugye?
1: Latinovics vagyok. Hallod,
3: nem csinálunk egy ilyen izét? Úristen, valami csinálnak ezzel.
1: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel.
3: Júj, de jó.
1: Ez emergency house volt.
3: Amúgy tudod, a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasni Balázsra, és utána eladni nagyon-nagyon durva pénzeket. Nagyon durva pénzeket.
2: Jó, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyről.
1: Kicsit fokhelyről.
2: Kezeket fel.
1: Kezeket fel. Még egy Úgy perc. Úgyhogy
3: nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyenkor Latinovics isteni.
1: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
3: Úristen, jó, Feri, a szexvajon mit megpróbálod?
1: Szexvajon mit
3: megpróbálod? Igen, de úgy, ahogy előbb.
2: Szexvajon mit? Egy jobbat ezt egyből fölismeritek.
1: Jó, jó, jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
1: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem bestiák, alhatsz el.
1: Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott ez volt, 1997.
3: És ez nem Bugyita, egy jó asszony, ez is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
1: Jó, és akkor itt van, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
2: Na megvan.
3: Ez a szex vajami?
1: Ez a szex vajami.
3: Szerint most töpölj magára zárt az irodaajtót.
1: Este van, felhívlak, angyalom, gyere át, találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajami?
2: Az a baj, hogy mindenki csak a refrént tudja szerintem.
3: Nem tudod, a baj az, hogy vajami, azt nem tudod komolyan mondani.
1: Ha szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajomi. Ha szeretsz vajomi. Nem, ilyen volt? Ilyen volt.
2: A szex vajomi. Ha szeretsz vajomi.
1: Szemben menjünk, baby, ez a szex. Őnek ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki. Óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként, igen.
3: Mit csinál most a pén?
1: Hát ez
3: hol jártál a fájdalom?
1: Én nem tudom, hogy hol van.
3: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD-lemezen kiadnánk.
1: Csináljunk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
3: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
1: Jó, ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
3: Betonon hasadok.
1: Igen. Igen.
3: Hát ez nagyon könnyű.
1: Igen,
3: volt.
1: Igen, ezt mondom, ez első sor. De milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
3: Jó.
1: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
3: Várjál, de most akkor is izé, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van
1: becsületek. Távoli hang csak a gyászlas, a lüktetet ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, van. Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni.
2: Na?
3: Az a baj, hogy ezeket a számokat nem fogod.
2: Az a baj, hogy ezeket nem ismerik. Arra.
3: Belegebedek.
2: Bele.
3: Hogy érted, epedek. Neked a csillagokat hozom a földre le. De te mégsem engeded, hogy oda legyek. Csak tekergeted, loholtadsz körbe-körbe. Neked van szárnyad, de nekem nincs erőm, hogy a tenyeremen tartsanak.
1: Ez micsoda? Ez nem tudom ilyet.
3: Bestiák, mert
1: jó, utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
3: Vörös Sándor, a Didi.
1: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
3: Úgy annyira éreztem, hogy félsz, hogy Didinek hívja mellett. Nem,
1: majd, Didi, majd annyira kicsit... szagi, annyira infantilis.
2: De Fekete Pákó ezt tette a Didikkel.
1: Igen, a Didit az anyád úristen, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek. Ezt szeretem, régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
3: Jó, még egyet
1: tehát, hogy még mindig el. Működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
3: Ezt talált ki.
1: Oké?
3: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
1: Jimmy, bukott diák, persze.
3: Nem bírom a szenvedést.
1: Jimmy bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
3: Nagyon durva. Igen, igen. Tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
1: és olvasva, dobáltam. Igen, olvasva, százszor durva, mint énekelve.
3: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
1: Igen. Na jövő mindjárt. Egy perc, pontosan fél tíz. Tartalmas volt megint, tartalmas.
3: Igen, egyik hangot. Ezt találjátok, Kozmix a házban.
1: Az még tényleg
2: nehéz.
1: Ez nehéz lesz így. Na jövő mindjárt. Fél tízen pontosan jövünk a nap legjobb pillanataiban.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Kom!

0: ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
1: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
2: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
3: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Reklámot hallottak.
10: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámolót tárgyalt a működő városbizottság. Tagadja bűnösségét a Tél Tamás ügy vádlottja. Berobban a nyár. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a helyi katasztrófavédelem tavalyi munkájáról is beszámolót hallgatott meg a működő városbizottság, írja a hírös.hu. Az ülésen szó esett a kábítószer elleni fellépésről, az illegális gyorsulási versenyekről, valamint a tűzoltóság létszám helyzetéről is. A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 20 kábítószer terjesztéssel gyanúsított személy van letartóztatásban Kecskeméten. A kapitányság vezető helyettese elmondta, hogy továbbra is kiemelt feladat a drogkereskedelem visszaszorítása. Szóba kerültek a gyorsulási versenyek is, amelyek a belvárosból és a bevásárlóközpontok környékéről a Kiskertváros területére tevődtek át. A rendőrség fokozott ellenőrzéseket ígér az érintett városrészben. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Tagadta bűnösségét a bajai Tél Tamás meggyilkolásával vádolt férfi a kecskeméti törvényszéken. A vádlott a kedden kezdődő tárgyaláson is ártatlannak vallotta magát, és kijelentette, hogy nem ő követte el a vádiratban szereplő bűncselekményt. Az ügy előkészítő ülésén az ügyészség arra az esetre, ha a férfi beismerte volna tettét és lemond a tárgyalásról, 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlott azonban továbbra is kitart amellett, hogy nem gyilkolta meg a 2000-ben eltűnt akkor 11 éves Tél Tamást, akinek földi maradványait tavaly találták meg egy bajai tanya ajzat betonja alatt, írja a hírös.hu. A férfi azt állította, hogy korábbi beismerő vallomását rendőri nyomás hatására tette meg. A bíróság decemberig több tárgyalási napot is kitűzött az ügyben. Napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a térségben 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán csak északon vagy a középső tájakon alakulhat ki. A térségben igazi strandidő lesz egész hétvégén, és akár 36 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is láger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hangokról beszélgettünk ma reggel, azokról az autókról, amik zenélnek, és egyre több helyről akarják kiutalni őket. Illetve ki milyen dermesztő, horrorisztikus filmbe futott bele az utóbbi napokban, Anna ajánlására sikerült megnézni tegnap a Megszállottság című, hát nem is tudom, horror thriller, pszichotriller, pszichohorror, horror thriller.
2: Rajzfilmet.
1: Rajzfilmet, hát nem egy szomszédok. Na, szóval, hogy ésszel, aki szeret borzongani ennek, hajrá.
3: Te is fölülsz mindent szarnak.
1: Igen, elhittem Annának, megosztottuk ma az élményeket erről a filmről.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Össze-vissza fosod magad. Én nem tudom, a teljes, abszolút klasszikus thriller zsánerek benne van.
2: Nagyon
1: kinyitja
2: jó.
1: A tükröt, kiveszi a gyógyszert, becsukja a tükröt, és tudod, hogy ott fog valaki állni, és föl vagy rákészülve, és ott áll. Másfél óra tömény fosás. De tényleg.
2: Nagyon.
1: Nagyon sokszor emlegettelek, hogy miért
2: köszönöm,
1: kellett.
2: Köszönöm
1: én nekem ehhez terhelt az idegrendszerem.
2: Már
1: végig akarod nézni, a felénél volt az, hogy jó, menjünk, nem mentem, de hogy
2: küszöbről beszélsz, ugye inger küszöb,
1: hát
2: az inger küszöb. Nem is ajánlok neked olyat, ami az inger küszöbödet nem üti meg.
1: Nem. Ő a csávó. Mindenki jó benne. Tehát a csaj is nagyon játszik, a csávó is nagyon játszik, és egyre jobban megszállott lesz a csaj, és egyszerűen nem akarja a palit kiengedni a házból, követi, ott van a nyomába, és egy ilyen nagyon kedves cuki szerelmi történetnek indul, lefosod a bokád olyan. Én nagyon fiatal srác rendezte egyébként, tehetséges, nagyon ügyes, nagyon
2: nagy. És várj, 750 ezer dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle. Ezt egy ilyen kis alternatív filmes sztorinak hozták egyébként össze, és hát olyan kasza van belőle, hogy elmondani nem lehet.
1: Hát köszi, fia, az van, hogy úgy ültem a kocsiba, hogy hátra néztem, hogy van-e valaki a hátsó ülésen.
2: Hát?
1: A lakásban 4 éven feloltott lámpákkal alszom.
2: De ez hetekig így lesz, azt vágod? Heteken keresztül. És akkor azt mondod, hogy elengedi a szövegrendszer, akkor még csak valahonnan visszaköszön egy ilyen hang.
3: És tudod, hogy ez a filmből van, és itt van!
1: Tényleg, nem féltél?
2: Nem. Dehogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
3: Én nem merem ezeket megnézni.
2: A thriller, horror műfajba.
1: Nem.
2: Hát, de akkor miért nem te éled az én életemet?
1: Én szerintem a Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek,
2: tudom.
1: Kedves vagy, skifi vagy, ufó vagy, Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó. Nézzük meg, nagyon jó, ott vissza, minden jó, de ilyen félós, gyilkolós, hasbaszúros, képernyőn elvészősenem.
2: De ez nem busztustalan, tisztázzuk.
1: Azt bocsánat, ez amikor a téglával szétveri a fejét, na.
2: Vannak benne vicces jelenetek is, ami vicces egyébként. Nagyon nehéz meghatározni, mert borzongsz, de közben röhögsz, közben nagyon be vagy tojva.
1: Régen voltam ennyire betojva a filmet. 2 óra töményre tegít, de úgy mondom, hogy össze-vissza posod magam.
3: Milyen óvintézkedéseket tettél? Letakartad a fürdőszobai tükrödet otthon?
1: Hát még át kell gondolnom. Nem szabad átkot venni, vagy ilyen varázsboltban nem szabad semmit vásárolni, mert működik.
2: Felmászik a házad oldalán, és azt mondja, Hello, Balázs!
1: Nagyon kemény.
2: Örülök, hogy megérintett.
1: És tetszett, hogy sejtelmesen annyit mondod, Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet. Ennyi. Menj el, nézd meg, tudod?
2: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondta, Balázs!
1: Egy hétig nem fogok aludni. Megkértem a Valtonos csávot, kísérjen ki a kocsi. Mondta, hogy neki a izé.
2: A plázát
1: kell őrizni, mondom, haver, gyere már kivelem a kocsig, ott láttam valami árnyat.
2: Balázs kis kifit balut a Valtonos faszival.
1: Például az ilyen szellemes, kifis, ilyen kicsit ufó, szellemes, imádom. Attól nem tudok fosni.
2: Mitől félsz?
1: A Megszállottság című filmmel a csajtól.
2: Tehát a nőktől. Büszke vagyok magamra. Anna, köszönöm. De jó, hogy ajánlottam. Sose nézte volna meg. Istenem!
1: Nem, 6. érzék, mennyire jó, vagy nem tudom, milyen szellemes filmek van. Úristen, az egész figyel hidegráz is. Ugye a Nicole Kidmannek volt egy olyan, amikor ott élnek a házban, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
2: De nem ezeket a kedélyes.
1: Fölnélnek az
2: jó,
1: emeleten.
2: A Kaspertől én sem félek.
3: Nem ezektől.
1: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak nagyon az ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez...
2: Ez igen, de... Mikor megtörténik?
1: Ne, Anna! Nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a településen. Ezek ilyen mozgóboltok. Emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenél neked, kijön, és...
4: Jó, az én is felbosszom talán magam.
1: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
3: És minden reggel, 7:30 megjön.
4: Mert gondolj be, kiköltöztél Etyekre. Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor ezt csak jön valaki elkezdi.
1: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ityok. Köszönjük szépen.
3: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
1: Groteszkebb, van.
4: Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
3: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
4: Igen,
3: azon
4: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg mi ez a kacsatoll? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
1: Többi. De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatollat.
3: Van, hagyaték.
4: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
1: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi ilyen retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és mennyire kivásárolni.
3: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen úgy kigyos, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
1: Jött a szódás. De jött a dinnyés, jött a krumpli. Jött a dinnyés, jött a krumpli, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
4: jöttek. Csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehet ott nagyon emberkedni. Nem,
3: hát
4: csak a Family Frost volt.
3: Igen. Érte, nyíregyháza. Hát
1: nálunk a Balcsi már a szódás nem csöngel, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
4: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
1: Igen, mindig kirakom, mondom, mint a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
3: 2005
1: ér 20 darab szódát kapsz. Drága?
3: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizessétek
1: 20 darab, meg. Másfél liter 2005 ér. Hát egy másfél literes ásványvíz a benzinkúton, érted?
4: Én csak
1: le vagyunk mi véve 2500-zal?
4: Lesz, ami
3: kicsit,
4: lesz.
3: Kicsit azt mondja, jó mondjuk a házhoz szállítás van benne. Házhoz szállítja. Akkor adja.
1: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen. Igen.
4: És a kukoricás fickó a Balaton szélén? Májzbitte!
3: Az is a strandon, de...
4: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
1: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az egyekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Anyósom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe.
3: Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda. Tojásból egyébként lesz a csoda.
1: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Ugye? Tehát szóval most ezt egy előadat, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy három nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel fél egykor a kukorikotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
3: Gondolom, igen.
1: Aha.
4: Ez mennyire hulladékfelvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
1: Hogy hulladékfelvásárlás? Igen, kemény. Nem,
4: igen,
1: és ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
4: Szívesen veszek ilyen helyről. Én is élelmiszert.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na és akkor gyorsan még a naphallgatója, gyerekek, egy könnyed receptecske, és meg vagyunk vége a hétnek. Péntek van hétvége.
3: 35 fokos
1: hétvégére fordul rá mindenki. Mm-hmm. Úgyhogy ez lesz, és Csöngics már a naphallgatója. És van még egy csipetropia, ugye? Egy vízálló bluetoothos hangszóró azért, na.
3: Meg a ropikkal.
4: Én nagyon szeretem bedobni a vízálló bluetoothos hangszórót a vízbe. Amúgy nem próbáltátok még?
1: Még nem, kérdezed, hogy nem.
4: Nagyon király, nagyon próbált ki.
3: Lesüllyed az aljára, és így szólj.
4: Nem, de így betoháltam.
1: Halló!
4: Halló!
5: Mi újság?
1: Mi újság? Semmi, Balázsék vagyunk, jó reggel!
5: Jaj, csáó, sziasztok, ne arra úgy gyakorlatilag, csak pont nagyon, nagyon munkában vagyok. Basszus, megint lecsúsztam rólatok.
1: Ne törődj vele, nagyon jó, amit írtál, azt írtad, engem meg irítál, etyek, úgyhogy inkább ityok.
5: Így van, és ezzel is tartok.
1: Nagyon szeretjük, nagyon szeretjük. Van egy bluetoothos hangszórod, megmutatjuk, hogy mit nyertél, jó?
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Na mit szólsz hozzá, jó kis hangszóró?
5: Köszönöm szépen!
1: De jó vagy!
3: Csipetúrát!
1: Nagyon szeretjük, etyek, ityok, az egy nagyon nagy duma volt. Saját egyik, most találtad ki, vagy...
5: Mostansága.
1: Tök jó. Ez egy jó duma. Engem meg irítál, etyek, úgyhogy inkább ityok. Nagyon jó.
5: Etyek,
1: ityok, ityok. Küldjük neked, küldjük.
4: Emberünk vagy.
5: Igen. Köszönöm szépen.
1: Ciao. Hello. Mi a recept?
3: Hát nem tudtam ilyen finom pitét csinálni, mint amit kaptunk ma Esztertől, gyerekek.
4: Úgyhogy pitát csináltál?
3: Nem, hanem klafutit. Ezt a tegnap előtt már átbeszéltük. Tudod, a franciáknak a teljes pitéje.
4: Mocskos nyugat.
3: Mocskos szemet állatok. És az a jó, hogy nem kell tojáshabot verni, nem kell semmit csinálni, így egybeöntöd az egészet, fölvered, beleöntöd a tepsibe, rá a cseresznyékre, és kész van. És olyan kicsit pudingos, tudod, ilyen remegős az egész.
4: Ezeket mind az enyém is tudja, csak mondom.
3: Nem, a tiéd sokkal finomabb, csak nem írtál róla receptet, úgyhogy az enyémet tudjátok megcsinálni, a Facebookon fent van.
4: Hát jó, mindegy akkor.
3: De azért ne sértődj, hogy meg hétfőn gyere be.
1: Hétfőn gyere, mi meg megyünk.
4: Gyere, jövünk kislán, és gyere.
1: Megyünk. A Disco Klubban szól már a zene. Puszi mindenkinek, szép hétvégét, sziasztok, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól, ismét élőben, Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
11: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet?
12: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza?
13: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
16: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
15: Irány az Osan, spórolj okosan!
17: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3 millió 200 000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
18: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre, a Gumép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomep, sok oldalú építő.
19: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 20-án Nagykőrösön, a Körösi Mögy Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
20: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
21: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára.
20: Benne vagy?
21: Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
22: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
23: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
24: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
25: Skoda. Nyári shopping napok az Alföld áruházban. 7000 forint kosárértéktől 15% engedmény minden teljes áru termékre a törzsvásárlói kuponnal. A kedvezmény akkor is jár, ha legalább 7000 forintért vásárol, és fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Használja ki a 15%-os kupont csütörtöktől szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 GO!

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, csak igazi mai sláger megy, június 19-e péntek van, szombat 0 órától pedig másodfokú hőségriasztás lép életbe. 11 órától erről is hallhattok majd a témában, Faragó Miklós a mikrofonnál egészen 14 óráig veletek, és előttünk állnak a kánikulai napok, és előttünk áll a mai nap is, amikor is kiderül, hogy ki lesz a fesztivál élmény csomag a Kunfehértói Fehérton fesztiválra. Ugyanis a belépő a nyárba a Rádió egy gongon nyereményjátékunk heti fődíját ma sorsoljuk 16 és 17 óra között. Addig pedig minden órában még páros belépőt nyerhettek a fesztiválra. Csupán az iskola csengőt figyeljétek, ha kicsengettünk, jöhet a nyerni szeretnék mondat a 29 414 020-ra, és ha visszahívunk benneteket, egyetlen egy feladat, úgy vegyétek fel a telefont, hogy belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Sok sikert, szerencsét kívánok a játékhoz. Kashmir dalával folytatjuk, és mindjárt jövök a netpercekkel is. A Rádió egy gongon. Kellemes napot mindenkinek!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a netpercek rovatunkkal folytatjuk. A nyári szabadság sok dolgozó számára a pihenésről szól. A kollégáknak azonban gyakran plusz terhet jelent, ha valaki hosszabb időre kiesik a munkából. Egyre több cég ezért már mesterséges intelligenciát vet be azért, hogy a szabadság idején is gördülékenyen működjön a munka. Az ilyen rendszerek képesek e-maileket összefoglalni, megbeszéléseket szervezni, dokumentumokat előkészíteni, sőt akár egyszerű válaszokat is megfogalmazni a kollégák vagy ügyfelek számára. A mesterséges intelligencia segíthet abban, hogy a csapat minél kisebb fennakadással működjön tovább, amíg valaki szabadságon van. A szakember szerint az AI nem csak a bent maradó kollégáknak jelent segítséget, hanem annak is, aki visszatér a szabadságról, mert így nem kell több száz felhalmozódott e-maillel és feladattal egyszerre szembesülnie. Az e-mailek kezelése, a dokumentumok koordinálása vagy a meetingek összefoglalása pontosan azok közé a feladatok közé tartozik, amelyekben jelenleg kifejezetten jó a mesterséges intelligencia. A technológia ugyanakkor komoly aggályokat is felvet, sokan attól tartanak, hogy az AI egyre több munkahelyet válthat ki, miközben adatvédelmi és biztonsági kérdések is felmerülnek.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Arra már láthattunk példát néhány hónappal ezelőtt, hogy az egyik csatorna mesterséges intelligencia által generált műsorvezetője vezetett egy műsort. Itt nálunk a rádióban, a Rádió Gong műsorvezetőivel találkozhattok a nyáron is majd.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Ma és holnap rendezik nagykörösen a Mögy Fesztivált a Cifra kertben. Ma este tanévzáró bulit tartanak, az este folyamán zenél majd Sterbinski, Szecsei, valamint Jamina. Holnap délelőtt pedig főzőverseny, majd délután Mögyes piknik, gólyalábas, tüköremberek, Chris Rudy élő koncert szórakoztatja a vendégeket, este 8:30-tól pedig a Honey Beast együttes lép fel a nagy színpadon nagykörösen a Mögy Fesztiválon. Holnap lesz a múzeumok éjszakája, Kecskeméten több mint 30 helyszínen lesznek egyébként programok. A Katona József könyvtár is csatlakozott a programsorozathoz, ennek keretében hosszabb nyitvatartással, társasjátékklubbal, egy udvari lóca koncerttel és még sok érdekességgel várják a látogatókat. Na de az Alföld Áruház parkolójában például mintegy 100 retro autó, kerékpár és motor csodálható majd meg. Részletek és további információk a holnap esti múzeumok éjszakájáról egy weboldal tudok ajánlani figyelmetekbe, ez a múzeumok éjszakája kecskemét.hu. Hétvégén apák napja, vasárnap délelőtt 9 és 13 óra között rendezik meg a kecskeméti apák napját az Izsáki út melletti kenterben. A programok között szerepelnek szerelési feladatok, ügyességi kihívások, gyermekülésbeszerelés, ki lehet majd próbálni a lövészetet, férfi divat tanácsadás keretein belül pedig meg nyakkendő kötést is tanulhatnak az apák és gyermekeik közösen. Mindez tehát vasárnap a kenterben a kecskeméti apák napját tartják ott 9 és 13 óra között. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz. Deep in-

0: A műsor támogatója az InterSilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. InterSilver.hu.
1: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmizsek között felújítanak egy hidat a 88-as és 87-es kilométerek között. A belső sávot zárták le, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek a 78-as és 80-as kilométerek között. Munkaidőben félútpályát zárják le és jelzőrök irányítanak. Jó utat, balesetmentes közlekedést mindenkinek! Lady Gaga és az Abracadabra című dallal folytatjuk pár perc múlva itt a Rádió egy gongon, ahol is jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, hogyha a Kunfehértói Fehértón Fesztiválon buliznátok július közepén, hiszen az iskola csengő már elhangzott, már csak a megfelelő mondat, egyrészt a nyerni szeretnék üzenet, és utána pedig úgy vegyetek fel a telefont, ha hívunk benneteket, hogy belépve a nyárba a Rádió egy gongon.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis

0: Ér egy híres magyar hadvezér volt.
1: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
2: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
3: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
4: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: te hol értünk utol, mit csinálsz?
1: Hát éppen dolgozom, de nagyon résen voltam egész héten.
0: Na, hát megvan a két páros belépő a Kunfejértói Fejértón Fesztiválra.
1: Szuper. Nagyon örülök neki, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Kecskeméten hallgatsz minket?
1: Szentesen.
0: Szentesen, nagyon jó. Szentesről irány majd július közepén Kunfejértóra. Jártál már ott?
1: Nem voltam még.
0: Nem voltál.
1: De nagyon készültünk, nagyon szeretnék elmenni.
0: Minden évben látogatsz valamelyik fesztiválra, vagy hol szoktál fesztiválozni?
1: Nem látogattam, most kisfiam van, ő 3 éves, és akkor úgy döntöttük, hogy idén már szeretnénk elmenni.
0: Ó, de akkor, de nem vele, vagy vele? Nem hiszem.
1: Nem, ő a mamákkal lesz.
0: Akkor a mama vigyáz majd rá, ti pedig bulizhattok. Nézted a fellépők neveit, hogy kik lesznek ott majd Kunfejérton?
1: Igen, néztem, és a Parnográszt, amit nagyon szeretnék látni.
0: Hát akkor szinte akkor meg is van, hogy melyik nap fogsz majd elmenni, hiszen ez egy páros napi belépő, egy az adott napra, amit választasz. Gratulálok hozzá, és még van egy fesztivál élmény csomagunk is, amit pénteken, vagyis ma délután sorsolunk, úgyhogy a kalapba kerül a te neved is, jó? Úgyhogy még lehet a végén fölhívunk délután, és közöljük, hogy 4 darab bérletet nyersz, hát akkor jöhetnek a barátnők is.
1: Így van, igen, nagyon várom. I don't need a camera to
0: capture this moment. Fődíj sorsolás, tehát délután 4 és 5 óra között. Most pedig Ed Sheeran Camera című felvételével folytatjuk majd, illetve a következő órában szó lesz a hőség riasztásról, hiszen jönnek a kánikulai napok, a vármegyei tiszti főorvos lesz a vendégünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió 1 Gongon. Ott lehetsz te is a nyár egyik legizgalmasabb fesztiválján, a Kinli Kunfehérton Fesztiválon. Csak játsz velünk és nyerj! Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést, üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió 1 Gongon. A Kinli Kunfehérton Fesztivál támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
12: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az Idei Múzeumok éjszakáján június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
13: A Durgó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durgó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durgo.hu/üzletrablás.
14: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu
15: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
16: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
17: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
18: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Keresed a hétköznapok harmóniáját? Június 20-án megújult külsővel nyit a Dom Beach. Fedezd fel a kibővített szolgáltatásokat, és pihenj a puha homokban. Kapcsolódj ki aktívan a természet lágyölén. Találkozzunk a parton.
20: Reggelente egyre több hajszál marad a párnán. Erős hajhullás, zsírosodás, viszkető fejbőr vagy korpásodás. Ne takargasd, kezeld az okát! Az Elixir Klinika bőr- és hajgyógyászati magárendeléssel, valamint Kecskemét leginnovatívabb hajgyógyászati eszközparkjával várja pácienseit. Professzionális diagnosztika, személyre szabott kezelés, látható eredmények. Foglalj időpontot még ma. elixirbeauty.hu.
21: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
22: Ismerős a hang, amikor a...
23: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
24: A kecskeméti Halasi úti agrokeráruházban a totális gyomirtószer 1500 négyzetméterre csak 3900 forint. Tehát ha totális gyomirtószert szeretne olcsón, akkor a Halasi úti agrokeráruházat keresse.
25: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
26: Gépjárművek forgalomból kivonása bontásigazolással, elszállítással.
27: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
26: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
28: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
29: Balló Fest, a nyár legnagyobb durralása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, Pete Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20, Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: Hamarosan indul a lomtalanítás térségünkben. Egy balatonnyi víz hiányzik a homokhátság talajából. Fokozódik a hőség a hétvégén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közzétette a DTKH Nonprofit Kft. A 2026 második félévére vonatkozó díjmentes házhoz menő lomtalanítási időpontokat. A szolgáltatás előzetes igénybejelentéshez kötött, az elszállítás pedig előre egyeztetett napon történik. A lomokat az elszállítás napján reggel 5 óráig lehet kihelyezni az ingatlan utcafronti részére, tájékoztatott a cég. A szolgáltatás keretében olyan nagyméretű háztartási hulladékokat szállítanak el, amelyek nem férnek el a kukában, például bútorokat, matracokat vagy szőnyegeket. Nem viszik el ugyanakkor a zöld hulladékot, az építési törmeléket, a veszélyes hulladékokat, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat, a festékes dobozokat, valamint a háztartási és szelektív hulladékot sem. A társaság arra kéri a lakosokat, hogy a kisebb méretű lomokat bezsákolva vagy összekötegelve helyezzék ki, és ügyeljenek arra, hogy a hulladék ne akadályozza a közlekedést. Kivezethetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Súlyos vízhiány alakult ki a Homokhátság térségében. A szakemberek szerint mintegy 2 köbkilométernyi víz hiányzik a talajból, ami csaknem megegyezik a Balaton teljes vízmennyiségével. A problémáról Kecskeméten egy vízgazdálkodási szakmai fórumon beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. A szakértők szerint az egyre gyakoribb aszályok, a csökkenő csapadékmennyiség és a klímaváltozás miatt a Homokhátság különösen veszélyeztetett térségé vált, írja a híres.hu. A helyzet kezelése összefogást igényel a vízügyi szakemberek, az önkormányzatok, a gazdálkodók és a civil szervezetek között. Napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a térségben 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán csak északon vagy a középső tájakon alakulhat ki. A térségben igazi strandidő lesz egész hétvégén, és akár 36 fok is lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gól.

A nyár legizgalmasabb fesztivál élményére lehet esélyed új játékunkban, ha te vagy a leggyorsabb üzenetíró. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. A délelőtt utolsó óráját kezdtük el, és az utolsó órák, hogy páros belépőjegyet nyerjetek a Fehér Tón Fesztiválra. Hiszen belépő a nyárban Rádió 1 gongon nyereményjátékunkban ezen a héten óránként adtuk, és adjuk is még a páros belépőjegyeket. 16 óra után pedig heti fődíjként egy 200 ezer forint értékű fesztivál élménycsomagot sorsolunk ki. 4 darab heti bérlettel, sátorhely egész hétre, VIP kiegészítővel, battle service szolgáltatással és naponta egy darab pizzát is kap majd a bulizó csapat. Az iskola csengő után SMS-ben, Viberen nyerni szeretnék üzenet, utána pedig a hívunk benneteket. Belépő a nyárban Rádió 1 gongon, így vegyétek fel a telefont majd.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Megérkezett vendégünk a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály vezetője, Vármegyei Tiszti Főorvos dr. Kalmár Patrícia Eszter. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm én is!
2: Nagyon aktuális a témánk, hiszen hőség riasztás, hőség riadó, jön a kánikula, a hőség, ezt már a hét elején lehetett olvasni, és hogy miért is van szükség hőség riasztás elrendelésére, talán kezdjük ezzel a kérdéssel, tisztázzuk ezt a kérdéskört.
3: Hát ahogy jön a meleg, nagyon sokféleképpen reagálunk rá. Van, aki már örömtáncot jár, hogy végre itt a meleg, mások pedig a jó kis skandináv éghajlat után vágyakoznak, de hát akárhogy is nézzük ezeket a szubjektív vonásokat, azért nemzetközi és hazai kutatások is egyértelműen kimutatták, hogy a hőség és a rosszul létek, akár a halálozások száma is kapcsolatban áll egymással. Megnövekednek a riasztások, mentős hívások, és van egy többlethalál ezekben az időszakokban. És ezért ezen kutatások alapján úgy tűnt, hogy indokolt kidolgozni egy olyan rendszert, ami előre figyelmezteti az embereket is, és az intézményeket is, hogy egyénileg is, és intézményi szinten is fel tudjunk készülni a következményeknek a kivédésére, illetve a káros következmények csökkentésére.
2: A hőségriasztás fokozatairól beszéljünk, hogy mit kell tudni az egyes fokozatokról, és akkor itt gyorsan jegyezzük meg, hogy éjféltől, szombat éjféltől, akkor...
3: Szombat hajnaltól.
2: Nulla órától, igen. Hát igazából mondhatjuk, hogy holnaptól, tehát.
3: Igen.
2: Azt nézzük, másodfokú hőségriasztás lép életben?
3: Igen, az ország egész területére, 23-án kedd éjfélig egyelőre, így rendelt el az országos tiszti főorvos.
2: Első fokozatról nagyon ritkán beszélünk, szinte az már majdnem elmarad. Mindig másodfokú, harmadfokú.
3: Igen, igen. Magyarországon még a Nemzeti Népegészségügyi Gyógyszerészeti Központ jogelődje 2005-ben dolgozták ki ezt a riasztási rendszert, és az első három fok van valóban, a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján rendeli el az országos tiszti főorvos. Az első fokú riasztásnál arról azért nem szoktunk hallani, mert annak az a kritériuma, hogy egy napon keresztül a napi átlag hőmérséklet 25 Celsius fok fölé emelkedik, tehát ez egy ilyen belső figyelmeztető jel csak. A másodfokú riasztásnál ott már három egymás követő napon ezt a 25 Celsius fokos hőmérsékletet meg kell, hogy haladja a napi átlag hőmérséklet, és a harmadfokú riasztás pedig akkor van, hogyha három egymás követő napon a 27 fokot is meghaladja ez a napi átlag hőmérséklet.
2: Ezt nagyon egyszerűen ki tudjuk számolni, ugye a maximumot és a minimumot összeadjuk, és elosztjuk kettővel, így jön ki egy...
3: Igen, mi haladunk. Nyilván a meteorológiai szolgálat máshogy számolja, de ez a lényege, igen.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést a zene után.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Szombat 0 órától életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Ez adta beszélgetésünk témáját. Vendégünk a Vármegyei tisztifőorvos dr. Kalmár Patrícia Eszter, és ahogy említettük, akkor ez a másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig fog tartani. Igen. De hát az előző években megszokhattuk már, hogy olykor ugye meghosszabbítják, volt már az előző években is olyan, hogy több mint egy hétig tartott a hőségriasztás, vagy hát akár harmadfokúra is emelhetik. Jó, de a védekezésről beszélünk először is, hogy a szervezetünk is védekezik a hőség ellen.
2: Igen, természetesen. Hát az emberi szervezetnek szüksége van egy állandó hőmérsékleti tartományra, és ezért, hogyha kívül melegebb van, sokkal melegebb van, akkor elkezdi ezt a tartományt belőni. Ezt látjuk is, amikor kipirulunk, amikor nagy melegbe kipirulunk, mert kitágulnak az ereink. A másik, hogy izzadunk. Ez nagyon hatékony arra, hogy az emberi test hőmérsékletét ebben a jó tartományba tartsa, viszont veszélye is vannak a folyadékveszteségnek, illetve a különböző ásványi anyagok elvesztésének. És ezért nagyon fontos, hogy ezeket pótoljuk. Különböző tünetei lehetnek, tehát tudjuk ezt észlelni, amikor ez a folyadékveszteség vagy az nátriumveszteség eléri a szervezetünket, mert szomjúságérzés, kiszáradt száj, bágyadság, koncentráció csökkenés, szédülés. Ha a sóveszteségünk is nagy, akkor ehhez még hányás, hányinger, görcsök is hozzájárulnak.
1: Na de védekezhetünk mi is a hőséggel szemben, úgyhogy néhány jó tanács a kánikulai napokra, folytassuk ezzel. Ráadásul ugye mindig kihangsúlyozzuk, hogy a kisgyermekekre, idősekre különösen veszélyes ez a hőség és a hosszantartó kánikulai időszak.
2: Igen, illetve krónikus betegekre is. De jó, hogy így említette az időseket. Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy odafigyeljünk rájuk, akár a rokonok, családtagok, de a szomszédnénire is odafigyeljünk rájuk, segítsünk nekik a bevásárlásban. Önállók különösen veszélyes, hogy nem érzik azt, hogy szomjasak. És ezért szeretném felhívni azoknak a figyelmét, hogy ha nem is érezzük, hogy szomjasak vagyunk, de ilyenkor inni kell.
1: Tiszta vizet főleg.
2: Igen, a víz nagyon jó, nem is ajánlunk nagyon édesített ilyen üdítőket, ez nem nagyon javasolt, a víz nagyon jó, viszont figyelni kell, ahogy az előbb mondtam, hogy nátrium is el az izzadságban van, és így a nátriumveszteség is van, de ezt ki lehet pótolni azzal, hogy eszünk egy kis paradicsomot, amit egy picit megsózunk, vagy uborkát picit megsózunk, és így a sópótlás is biztosítva van. Nem javasolt ilyenkor az alkohol, a kávé sem, hiszen annak vizelethajtó hatása van, és még inkább a dehidrációt fokozza. Az étkezésre is ilyenkor különös hangsúlyt kell fektetni. Ne ilyenkor kezdjünk el otthon főzőcskézni több órán keresztül, ne nehéz ételeket, hanem inkább zöldség, gyümölcs, könnyű ételek, kefír, joghurt, amit jobban tudunk emészteni, és nem olyan nehéz étel. Ha már az élelmiszereknél tartunk, ilyenkor nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy tároljuk az élelmiszereket. Főleg azokat, amik hűtést igényelnek. Már a boltban is, amikor megvásároljuk, vannak olyan szatyrok, amik tudják tartani a hőt, úgyhogy erre is nagyon figyeljünk oda.
0: Téma. A Rádió egy gongon.

0: közlekedési információval hívtak minket, telefonáló a vonalban. Rádió egy gong, haló, tessék!
1: Üdvözlök, foglalkoztak még közlekedési hírekkel, vagy már nem?
0: De foglalkozunk folyamatosan, mit láttál?
1: Kérlek szépen, a Hetényi úton az M5-ös aluljáró alatt karbantartás zajlik, az egész út le van zárva, már mint az egyik sáv Hetény felé.
0: Igen.
1: És nincs forgalomirányítás.
0: Akkor ott nagy lesz, vagy már nagy a dugó, torlódik?
1: Még nincsen.
0: De egy sáv le van zárva.
1: Ott áll egy teherautó konkrétan, és javítanak.
0: És dolgoznak, és így akkor szűkül a forgalom. Jó.
1: Aki Hetény fele megy, annak kell kerülni, a másik sáv szabad.
0: Bocsi,
1: de hát az attól függ, hogy aki szemből jön, az mennyire erőszakos.
0: Igen, úgyhogy óvatosan, és akkor körültekintően. Jó, köszi, hogy jelezted, már is továbbítjuk a hallgatóknak, és akkor mondom nekik.
1: Köszönöm.
0: Köszi.
1: Meg esetleg a szervezetnek is, hogy azért szóljanak oda, hogy csináljanak valamit, mert biztos van ott, aki tudna irányítani.
0: Köszönöm.
1: Hello.
0: Hello.
2: Téma a Rádió egy gong közéleti műsora Faragó Miklóssal.
0: Dr. Kalmár Patrícia, Eszter vármegyei tisztifőorvos a vendégünk, és hát szombat 0 órától másodfokú hőségriasztás lép életbe, úgyhogy arra hívjuk fel a figyelmet, hogy bizony ez a hőség megviseli a szervezetünket, beszéltünk erről, de hogy hűtsük a lakásunkat például? Ez nagyon fontos kérdés és sarkalatos, hogy szinte már nagyon sok helyen légkondicionáló működik otthon is, de hát ezzel is csínyán kell bánni, úgyhogy nem a leghidegebbet kell beállítani.
3: Igen, igen, nagyon fontos. Először lehet, hogy a szellőztetéssel. Amíg éjszaka nincs nagyon meleg, akkor ezzel az éjszakai hajnali szellőztetéssel, és utána, ha becsukjuk az ablakokat, lehúzzuk a redőnyt, elég jól lehet tartani a lakásnak a hűvös hőmérsékletét, amíg át nem melegedik. Ne rögtön a klímaberendezéshez nyúljunk, próbáljuk meg ezt először meg kísérelni. Ha pedig már a klímaberendezést be akarjuk kapcsolni, előtte mindenképpen egy tisztítás a nyári időszak előtt, mert a légkondicionáló berendezésben, pangóvízben olyan kórokozók felszaporodhatnak, amik az aztán súlyos megbetegedés, legionellózist okozhatnak. Az sem mindegy, hogy hány fokjára állítjuk be a klímát, ahogy mondta is, nem ajánlatos nagyon-nagyon alacsony hőfokra, nem ajánlatos, hogy a kinti hőfok és a benti hőfok különbsége 5-8 foknál nagyobb legyen. Be lehet állítani a klímát akár 26-27 fokra is, hogyha kint nagyon meleg van, mert a nagyon nagy hőmérséklet különbség sokkal jobban megviseli a szervezetünket, mint a meleg.
0: Van, ahol nem légkondicionáló berendezés működik, hanem ventilátor. Ott mire figyeljünk?
3: A ventilátor az csak keringteti a levegőt, ezáltal a hőérzetünk egy kicsit jobb lesz, viszont szárítja is a levegőt, tehát mindenképpen akár párásítás vagy a folyadékpótlás nagyon kell itt figyelni.
0: Sokszor azt is halljuk, ugye most, hogyha a városban vagyunk, hogy a szökőkutak vizében kereshetünk lehűlést, de abban ne fürödjünk, ez fontos. Meg hát a másik nagyon fontos, hogy nagyon magas az UV-sugárzás ezekben a napokban, 11 és 15 óra között, ami már 10 óra után sem érdemes kint tartózkodni a tűzőnapon?
3: Igen, 11 óra és 15 óra között semmiképpen nem érdemes, de amilyen melegek mostanában vannak, én, ahogy ön is mondta, már 10 óra után is fontoljuk meg. Tehát akinek nem muszáj, főleg az idősek, ne menjen ki. Ha kint a városba mennek, akkor az árnyékos helyeket válasszák, ne kint a napon menjenek. Nagyon könnyű ruhát vegyenek fel, kalapot, UV-védős, napszemüveget, illetve be lehet kanni magunkat olyan magasabb faktorszámú napvédőkrémmel, ami megelőzi a leégést. Említette a szökőkutakat. Nagyon nem jó, hogyha abba belemegyünk, ugyanis a szökőkutak vize nem monitorozott, nem tudjuk, hogy mi van benne, ez csak keringtetik, úgyhogy ebből is, ennek is egészségkárosító hatása lehet. Sokat segít egyébként a városi hőmérséklet alacsonyan tartásába, hogyha a leburkolt területek helyett, ahol csak lehet, fákat ültetünk, zöld növényeket, de ezt akár a saját kertünkbe is, nem muszáj minden négyzetcentimétert leburkolni. Több Celsius fokkal hűvösebb az a terület, ahol növények vannak a burkolt területekhez képest.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Dr. Kalmár Patrícia, Eszter vármegyei tisztifőorvos a vendégünk, és hát szombat 0 órától másodfokú hőségriasztás lép életbe. Ebben a kánikulában mindenki vágyik a vízpartra, ott is azért figyelni kell. Ugye sokszor halljuk azt, hogy felhevült testtel ne menjünk a vízbe, de mire figyeljünk még, hogyha vízparton töltjük a kánikulai napokat?
2: A strandokon, illetve azokon a természetes fürdőhelyeken, az engedélyezett természetes fürdőhelyeken mindig kírják az UV-sugárzást. Ezt is nagyon vegyük figyelembe, mert egy magas UV-sugárzásnál ebben a 11 órától 15 órás időszakban akár 10 perc alatt le tud égni a bőr. Tehát erre is nagyon figyeljünk. Olyan strandokon menjünk, ahol a múltkori interjúban is beszéltünk a természetes fürdőkről, ahol ellenőrzött a vízminőség, ahol ellenőrzött a környezet, mert ott biztonságban lehetünk. Kenjük magunkat mindenféleképpen napvédőkrémmel, és nem muszáj kint a napon barnulni, árnyékban is nyugodtan eltölthetjük azt az időszakot, de 11 és 15 óra között ne menjünk ki a napra semmiképpen.
1: A másik nagyon fontos, ilyenkor a kánikulai időszakban is, amikor forróság van, hogy az autóban ne hagyjunk semmit, állatot, gyermeket sem, de olvastam azt is, hogy olykor ilyen gyúlékony anyagot se, például fertőtlenítőszerek?
2: Igen, azok, amik... öngyújtók, fertőtlenítőszerek, ezek a nagy melegben akár meggyulladhatnak is. De ez jó, hogy mondtam, hogy a gyerekeket, állatokat egy percre se. Tehát még
1: úgy, hogy le van az ablak húzva, mert olykor ilyet is lehet látni.
2: Annyira gyorsan fel tud melegedni az autóban a hőmérséklet, és a gyerekek meg nagyon érzékenyek, a keringési rendszerük pillanatok alatt összeomolhat. Nem szabad ilyet megkockáztatni.
1: Vármegyei tisztifőorvosnak nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, de így az utolsó mondat gondolatként, egy lezárásként még egy nagyon-nagyon érdekes gondolattal készült, hogy bizony van hatása a hőségriasztásoknak, és fontos, hogy ezekről, vagy erről beszélünk meg, hogy nem véletlen van hőségriasztás.
2: Igen, igen. Mindenképpen úgy látjuk, hogy van ennek hatása, meg van annak hatása, hogy beszélünk erről, tehát amit önök csinálnak, annak is nagyon jó hatása van, mert annak ellenére, hogy egyre melegebbek a nyaraink, egyre hosszabbak, egyre intenzívebbek ezek a hőségriasztáshoz kapcsolódó időszakok, úgy tűnik, hogy a többlethalálozásban egy enyhe csökkenés figyelhető meg, tehát fel tudunk készülni ezekre a helyzetekre, és megfelelően tudunk védekezni.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt, és szép nyarat kívánok.
2: Köszönöm én is önöknek.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Burkolatot javítanak az M5-ös autópályán, írja az útinform. A Budapest felé vezető oldalon a 85-ös jelű Kecskemét nyugat Dunaföldvár csomópont közelében. A 87-es, 86-os kilométerek környékén mozgó terelés mellett a külső sávot zárják le, a munkavégzés aktuális helyszíne mögött pedig kisebb torlódás alakult ki. Jelentős a torlódás az 52-es főúton is, Fülöpszállás és Solt között, ahol több szakaszon útépítők dolgoznak, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lassú az előrejutás és a teljes szakasz megtételihez akár 20 perccel is több idő kellhet, hívja fel a figyelmet az útinform. Nem sokára játszunk, kiderül ki az, aki másod magával ott lehet a Fehértón fesztiválon, hiszen ebben az órában is egy páros belépőjegyet tudok adni, aki mondja majd a mondatot, hogy belépő a nyárba a Rádió Gongon, ha így veszi fel a telefont. Most Zigálával megyünk tovább, ez már a Riptide.

0: villámgyors üzenet a csengetés után. Egy rövid, de pontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire.
1: Csobbanás a nyárba, rádió egy gonggal.
2: Hűha, csobbanás. Na ez hogy jött ki?
1: Hát most hirtelen ez jutott eszembe.
0: Belépő a nyárba a rádió egy gongon.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Sok érdekes dolog van, jó zenék.
2: Csapat is nagyon jó.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1 Gong.

0: Nem kell több száz kilométert utaznod, hogy bejuss a nyár legizgalmasabb fesztiváljára, Gomfehértó.
1: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.
2: Mondjuk, szia, Faragó Miklós vagyok, igen, a Rádió 1 gongból.
1: Szia.
2: Hogy hívnak?
1: Szia, Claudia vagyok.
2: Először nem merted hirtelen mondani a mondatot, igaz?
1: Igen, nem tudtam hirtelen, hogy most mit is mondjak.
2: Vaciláltál, hogy vajon mi hívunk, vagy nem, mi lehet, de megvan, úgyhogy a páros belépő megvan a Kunfejértó fesztiválra.
1: Igen. Köszönöm, nagyon örülök.
2: Sokat próbálkoztál a héten?
1: Hát megmondom őszintén, most az egyszer.
2: Ja.
1: Pénteki nap, most vagyok szabad, és most tudtam.
2: Most tudtál rádió közelben lenni ezek szerint.
1: Igen.
2: Hallom, a háttérben nagy a zsivaj, a hangzavar. Merre
1: igen,
2: vagy, mit
1: csinálsz? Igen, itt vagyunk Tesóméknál, itt a medencéznek a gyerekek. Hangolódunk a nyára.
2: Hangolódtuk a kánikulai napokra. Igen, holnaptól ugye most már hőségriasztás is lesz, úgyhogy óvatosan a lapozása, de hát a medence mellett kellemesebb elviselni ezt a 30-35 igen, fokot, igen, amit várható. Jó, július közepén pedig reméljük akkor is jó idő lesz majd a Fehértón Fesztiválon. Melyik napot nézted ki? Nézted a fellépőket amúgy?
1: Igen, hát a pénteki nap tudnánk menni, akkor lesz szabad a Mama Hotel.
2: Okay, hát akkor majd érezzétek jól magatokat. A neved még kalapba kerül, mert délután sorsunk egy fesztivál élménycsomagot. 4 heti bérletet tartalmaz, meg VIP kiegészítőt, úgyhogy akár ez is meg lehet még. Figyeld a telefont, meg legyél velünk.
1: Szuper, köszönöm szépen.
2: Ahogy hallottuk, Klaudiáiknál már kitört szinte a vakáció, a háttérben a gyerekeket hallhattuk. No hát igen, felkerültek most már a táblákra is a vakáció feliratok, a tanév utolsó napja. És indul a 2 órás Daily Mix kámráddalával itt a Rádió 1 gongon. Ez lesz a Be Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Ott lehetsz te is a nyár egyik legizgalmasabb fesztiválján, a Kinli Kunfehérton Fesztiválon. Csak játsz velünk és nyerj! Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést, üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Kinli Kunfehérton Fesztivál támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsunkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
12: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
13: Keresed a hétköznapok harmóniáját? Június 20-án megújult külsővel nyit a Dom Beach. Fedezd fel a kibővített szolgáltatásokat, és pihenj a puha homokban. Kapcsolódj ki aktívan a természet lágyölén. Találkozzunk a parton.
14: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
15: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
16: Balló Fest, a nyár legnagyobb durranása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, P. Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20. Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
19: házépítésben gondolkodsz?
20: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
19: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
20: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
21: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
22: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
21: Irányozosan, spórolj okosan!
23: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
24: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára.
23: Benne vagy?
24: Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
25: Nyári shopping napok az Alföld áruházban. 7000 forint kosárértéktől 15% engedmény minden teljes áru termékre a törzsvásárlói kuponnal. A kedvezmény akkor is jár, ha legalább 7000 forintért vásárol, és fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Használja ki a 15%-os kupont csütörtöktől szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: A Café Plázs lett az év duális partnere Kecskeméten. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő. Teljes hosszában megújult a Kőrösi utca Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A kecskeméti Café Plázs kapta idén a Kecskeméti Szakképzési Centrum év duális partnere díját. Az elismeréssel azokat a vállalkozásokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a szakképzésben tanuló fiatalok gyakorlati oktatásában és szakmai fejlődésének támogatásában, írja a hírös.hu. A vendéglátóhely évek óta fogad diákokat duális képzés keretében, ahol a tanulók valós munkakörnyezetben szerezhetnek tapasztalatot. A fiatalok nem csak a szakmai fogásokat sajátíthatják el, hanem a csapatmunka, a felelősségvállalás és a vendégközpontú szemlélet jelentőségét is megtanulják. A Kecskeméti Szakképzési Centrum jelenleg 73 duális partnerrel működik együtt, közülük választották ki az idei díjazottat. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
27: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskunvár megyére nem adott ki a hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
26: Hivatalosan is átadták a felújított Kőrösi utcát Kiskunfélegyházán. A város egyik legforgalmasabb útja a Tanyasori út és az Ötös főút között újult meg. A beruházás két ütemben valósult, megírja a félegyházi közlöny. Az első szakasz még 2025-ben készült el, a második ütemben pedig idén tavasszal újult meg a Holló Lajos utca és a Szent Imre Herceg utca közötti rész. A közel 108 millió forintos fejlesztés során új aszfalt burkolat készült, korszerűsítették a közműfedlapokat, valamint a szegélyeket és a csatlakozó járdaszakaszokat is. Nagy részt derült napos időre számíthatunk, ma is általában csak kevés gomoly felhő képződhet, előfordulhat főleg északkeleten egy-egy zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Egyébként egész hétvégén kitart majd a jó idő, sőt jövő héten is kánikulában lesz részünk. Holnap-holnap után a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 36 fokot is.
11: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: csak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Daily Mix. Két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Let's get down to business.

0: Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok.
0: Parádés nyári nyereményözön. Legújabb játékunkban. Belépő a

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, és ez már a Daily Mix, a mikrofonnál Faragó Miklós. Páros belépőt nyerhettek ebben az órában is a Fehérton Fesztiválra, ami majd júliusban lesz Kunfehérton. Az iskolai kicsengetést figyeljétek, és utána a nyerni szeretnék üzenetet küldjétek gyorsan SMS-ben, Viberen a 2094140-20-ra. Ha hívunk benneteket, akkor pedig a telefont a következő mondattal vegyétek fel. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. Heti fődíjunk egy 200 000 forint értékű, 4 főre szóló fesztivál élménycsomag. Ma délután sorsoljuk.

0: I guess you moved on really easily.
1: Jól hallottad! Ez a csengő hang volt a jeladása jelentkezése. SMS és Viber számunk 0620 914 0620. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Rádió egy gong.

0: pop és dance slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. Villámgyors üzenet a csengetés után.
1: Egy rövid, de pontos mondat a telefonba.
0: És már is tiéd az esély.
1: Legújabb játékunk nyereményeire.
0: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. We

lesz részünk, és másodfokú hőségriasztás lép érvénybe holnaptól. És az előrejelzések szerint egyébként a kánikula tartósnak ígérkezik, a hónap végéig jelentős lehűlés nem látszik. A Kunfehértói Fehérton Fesztiválra nyerhettek páros belépőjegyet ebben az órában, és az iskola csengő hangja után várom a nyerni szeretnék üzeneteket, aztán ha visszahívunk benneteket, várom majd a belépő a nyárban a rádió egy gongon mondatot, ugyanis így kell felvenni a telefont, hogy nyerjetek. Zara Larson előtt pedig Felix Jen és Shaus közösét hallgatjuk, és indítom is dalukat itt a Daily Mixben. Ez a Walk With Me.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Írja az útinform, hogy továbbra is az 52-es főúton jelentős a torlódás Fülöpszállás és Solt között, ahol több szakaszon útépítők dolgoznak, de az M5-ös autópályán és a Budapest felé vezető oldalon javítják a burkolatot, így a 87-es, 86-os kilométerek környékén mozgó terelés mellett a külső sávban lezárva, a munkavégzés aktuális helyszíne mögött pedig kisebb torlódás alakult ki. Sam Felt, Rosaline, és érkezik már is a Heart Like Mine itt a Daily Mixben, és mindjárt hívok valakit.

0: Rádió egyen minden délben. Miért a Rádió egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekben. Nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: okosabb üzenetíró.
1: Belépő a nyárba, a rádió egy konggal.
2: Így van, hát gongon, de elfogadom. Péntek van, utolsó óráink egyike. Faragó Miklós vagyok, üdvözlöm.
1: Én Marika.
2: Marika, hát belépünk a nyárba. Mit szól a hőségriasztáshoz holnaptól?
1: Hát nem nagyon.
2: Nem nagyon,
1: nem nagyon jó.
2: Mivel nem. Tölti a hétvégét Marika majd?
1: Én unokákra fogok vigyázni. Uh-huh. Mai naptól kezdve, mert vége az iskolának.
2: Pontosan, vakáció is felkerült a táblákra, vége a tanévnek, úgyhogy már csak ballagások.
1: Úgyhogy éppen már itt is van a egyik.
2: Oké, na hát ők mennek majd fesztiválra is, vagy együtt közösen?
1: Hát majd én szeretném átadni a gyerekeknek.
2: Egy vakációi ajándék, vagy ballagási ajándék.
1: Mert én egyedül vagyok, uh-huh. És van 3 családom, meg 6 unoka. Úgyhogy lesz kinek adni.
2: Oké, megvan a páros belépő, tehát Kunfehértóra, a Fehérton Fesztiválra júliusban lesz az esemény. Úgyhogy gratulálok hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: A heti fődíj sorsáson is részt vesz. Fesztivál élménycsomagot sorsolunk 4 és 5 óra között. 4 bérlet, sátorhely, VIP kiegészítő, meg naponta egy pizza is. Ez is meg lehet még, és akár az unokáknak ezt is meg tudja nyerni délután.
1: Ez nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm.
2: Már csak néhány darab páros belépőnk maradt, aztán itt van ugye még a heti fődíjunk is. Játszatok velünk a következő órában is, és folytatódik a Daily Mix, mégpedig Accent és Misha Miller közösével. Ez lesz a Don't Leave, itt a Rádió egy gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Ott lehetsz te is a nyár egyik legizgalmasabb fesztiválján, a Kinli Kunfehérton Fesztiválon. Csak játsz velünk és nyerj! Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést, üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Kinli Kunfehérton Fesztivál támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Munka után édes a pihenés. Június 20-án nyit a Széktói strand. Kecskemét városa idén különleges kedvezménnyel ismeri el a végzős diákok és a közszolgáltatásban dolgozók munkáját. Számukra a belépő mindössze 1150 forint. Csobbanj velünk, ünnepeljük együtt a nyarat!
6: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
7: Emlékszel még, milyen nagyszerű érzés volt életmentő segítséget nyújtani másoknak a Plazma Centerben? Na és arra, hogy mi mennyire hálásak voltunk hozzájárulásodért egy jobb világhoz. Ha már több mint másfél éve nem jártál nálunk, természetes, hogy megkoptak az emlékek. Hadd frissítsük fel őket. Újra alkalmasítás követő első plazmaadásod 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik pedig 18 ezer forint juttatást jelent. Ez azt jelenti, hogy ha júniusban alkalmasítasz újra, 5 plazmaadással összesen 97 ezer forintot zsebelhetsz be. Így azért már is szebb a nyár. Irány a plazmacenter.hu.
8: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
9: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
10: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
11: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára.
10: Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
12: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, sok oldalú építő.
13: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
14: Balló Fest, a nyár legnagyobb durranása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, Pete Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20, Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
15: Rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámolót tárgyalt a működő városbizottság. Tagadja bűnösségét a Tél Tamás ügy vádlottja. Berobban a nyár. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a helyi katasztrófavédelem tavalyi munkájáról is beszámolót hallgatott meg a Működő Városbizottság, írja a hírös.hu. Az ülésen szó esett a kábítószer elleni fellépésről, az illegális gyorsulási versenyekről, valamint a tűzoltóság létszámhelyzetéről is. A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 20 kábítószer terjesztéssel gyanúsított személy van letartóztatásban Kecskeméten. A kapitányság vezető helyettese elmondta, hogy továbbra is kiemelt feladat a drogkereskedelem visszaszorítása. Szóba kerültek a gyorsulási versenyek is, amelyek a belvárosból és a bevásárlóközpontok környékéről a Kiskertváros területére tevődtek át. A rendőrség fokozott ellenőrzéseket ígér az érintett városrészben. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
16: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
15: Tagadta bűnösségét a Bajai Tél Tamás meggyilkolásával vádolt férfi a kecskeméti törvényszéken. A vádlott a kedden kezdődő tárgyaláson is ártatlannak vallotta magát, és kijelentette, hogy nem ő követte el a vádiratban szereplő bűncselekményt. Az ügy előkészítő ülésén az ügyészség arra az esetre, ha a férfi beismerte volna tettét és lemond a tárgyalásról, 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlott azonban továbbra is kitart amellett, hogy nem gyilkolta meg a 2000-ben eltűnt akkor 11 éves Tél Tamást, akinek földi maradványait tavaly találták meg egy bajai tanya aljzatbetonja alatt, írja a hírös.hu. A férfi azt állította, hogy korábbi beismerő vallomását rendőri nyomás hatására tette meg. A bíróság decemberig több tárgyalási napot is kitűzött az ügyben. Napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a térségben 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán csak északon vagy a középső tájakon alakulhat ki. A térségben igazi strandidő lesz egész hétvégén, és akár 36 fok is lehet.
17: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Én Faragó Miklós vagyok, még egy órán át együtt rádiózhatunk, és játszhatunk is. Ha a Fejérton Fesztiválon ott szeretnétek lenni, és mondjuk a heti fődíjra pályáztok, ami egy fesztivál élménycsomag 200 000 forint értékben négy fő részére, négy heti bérletet tartalmaz, négy főnek megfelelő kempinghelyel, VIP kiegészítőkkel, napi szinten egy pizza és napi battle service a Fejérton jó voltából. Hogy mit kell ezért tenni? Figyelni az iskola csengő hangját, kicsengetek ebben az órában is, a nyerni szeretnék üzenetet utána kell küldeni a 2094140-20-ra, és hogyha visszahívunk benneteket, akkor...
1: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon.
0: Így vegyétek fel a telefont, és óra nyereményként páros belépőjegyet nyerhettek a Fehér Tónra.

Jól hallottad, ez a csengő hang volt a jeladása jelentkezése. SMS és Viber számunk 0620 9 14 020. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

Minden délben a Rádió Egyen. Két órán keresztül. Mixben. Why wait to say, at least I did it my way.

0: www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az iskola csengőt sokan hallottátok, sokan ott lennének, és szeretnének elmenni Kunfehértóra, Fehértom Fesztiválra. Páros belépőjegyet adok majd annak, akit visszahívok, és mondja a belépő mondatot, hogy belépő a nyárba a rádió egy gongon. De már ma is lehet bulizni, hiszen tanévzáró bulit tartanak Nagykőrösön a Cifra kertben, és ott lesz az egyik Rádió 1-es DJ is, Jamina, pörgeti a lemezeket majd ma este, de Sterbinski, illetve Szecsei is a lemezjátszók mögé lép. Kamrát, Feel Alive, mi pedig ezzel folytatjuk mindjárt itt a Rádió 1 gongon a Daily Mixet.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Munka után édes a pihenés. Június 20-án nyit a Széktói Strand. Kecskemét városa idén különleges kedvezménnyel ismeri el a végzős diákok és a közszolgáltatásban dolgozók munkáját. Számukra a belépő mindössze 1150 forint. Csobbanj velünk, ünnepeljük együtt a nyarat.
5: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
6: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
5: De jó neked. Mi a titkod?
6: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
5: Cedacur Forte.
6: És a koncentrációt nem befolyásolja.
7: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Időtálló megoldások otthonában. A Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
3: Rádió.
9: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Rádió egy gongot hallgatjátok, és az útinform is már felhívja a figyelmet, hogy a Balaton irányába az M7-es autópályán elindult a nyaralni készülők első hulláma, úgyhogy több kilométeres tolódás volt már az előző órákban is, ez lassan oszlik fel, és hát a hétvégét is számítani kell arra, hogy bizony megindulnak majd sokan a Balaton felé, hiszen holnaptól hőség, riasztás, de torlódik a forgalom az 52-es főúton is, pont Fülöpszállás és Solt között, a teljes szakasz megtételéhez az útinform szerint akár 20 perccel is megnőhet a menetidő. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjatok róla a 29-414-020-as SMS Viber számon. Hamarosan majd kiderül, ki az a szerencsés, aki másod magával a Fehér Tom Fesztiválon bulizhat július közepén, belépő a nyárba a Rádió egy gongon, ezt a mondatot várom majd tőle. A folytatásban pedig szerintem kijelenthetem, hogy a 2026-os év egyik meghatározó fesztivál himnusza következik. Szerintem minden fesztiválon felcsendül majd Bibi Rex és Faithless közöse. Ez a New Religion.

0: És az utolsó játékosom ebben a játékban, és kinek adhatok páros belépőjegyet, Kunfehér Tóra, mindjárt kiderül. Csak a megfelelő mondatot is mondja nekem.
1: Belépő a nyárba, jár rádió egy gong.
0: Gong. Igen.
1: Gong.
0: Jó, oké, mondjuk ezt, hogy van?
1: Belépő a nyárba, rádió egy gongot.
0: A gongot, ott, on. Mindent elfogadunk ma már szinte. Jól van, én Paragó Miklós vagyok, ki van a vonalban?
1: Vanessa vagyok.
0: Vanessa, Kunfehér Tóra, páros belépőjegy a Fejérton Fesztiválra. Ezt nyerted most tőlünk.
1: De örülünk neki.
0: Jó, kivel fogsz elmenni?
1: Köszönjük szépen.
0: Kivel
1: Szerintem
0: tartasz?
1: A drága párommal.
0: Jó van, július közepén lesz a fesztivál, nézzétek majd meg a fellépőket, az előadókat, és a választott nap az majd a tiétek lesz, tehát úgymond a páros belépő arra a napra szól, amikor majd mentek, de hát még van egy 4 darab bérletünk is, ami egy fesztivál élménycsomagot is tartalmaz, sátorhelyjel, VIP kiegészítőkkel, úgyhogy a fődíjat délután 4 és 5 között sorsoljuk, úgyhogy benne van a kalapba, hogy akár ezt is megnyerheted, mert a nevedet most tettem a kalapba, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Nekem pedig már nem maradt más hátra, mint hogy búcsúzom tőletek. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. Jön Kormos Zsolt, és kisorsolja majd a heti fődíjat, de még páros belépőt ő is ad, a következő órában csengetni fog. Jó hétvégét, kitartást a kánikulában, múzeumok éjszakája is lesz, apák napja, úgyhogy bővelkedünk a programokban. És jön Loi Get Lucky című dala. Rádiózást és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Találkozunk jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. Ott lehetsz te is a nyár egyik legizgalmasabb fesztiválján, a Kinli Kunfehér Tón Fesztiválon. Csak játsz velünk és nyerj! Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést, üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió egy gongon. A Kinli Kunfehér Tón Fesztivál támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
12: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
13: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
14: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
15: Keresed a hétköznapok harmóniáját? Június 20-án megújult külsővel nyit a Dome Beach. Fedezd fel a kibővített szolgáltatásokat, és pihenj a puha homokban. Kapcsolódj ki aktívan a természet lágyölén. Találkozzunk a parton.
16: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
17: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
16: Irányozosan, spórolj okosan!
18: A kecskeméti Halasi úti Agrokeráruházban a totális gyomirtószer 1500 négyzetméterre csak 3900 forint. Tehát ha totális gyomirtószert szeretne olcsón, akkor a Halasi úti Agrokeráruházat keresse.
19: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom központ.
20: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
21: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
22: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parc Kft.
23: Balló Fest. A nyár legnagyobb durralása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, P. Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20. Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
24: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
25: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
26: 70 éves múlt, meg annyi élmény. Óriás csúszda, sodró folyosó, pesgőfürdő, hullámmedence, élménygyógymedence, csúszdás bébipancsoló, kültéri medencék, gyógyászati szolgáltatások. Mindez egy helyen. Válassza ön is a Cserkeszőlő fürdő és gyógyászati központot. www.cserkeszőlő.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Hamarosan indul a lomtalanítás térségünkben. Egy balatonnyi víz hiányzik a homokhátság talajából. Fokozódik a hőség a hétvégén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közzétette a DTKH Nonprofit Kft. A 2026 második félévére vonatkozó díjmentes házhoz menő lomtalanítási időpontokat. A szolgáltatás előzetes igénybejelentéshez kötött, az elszállítás pedig előre egyeztetett napon történik. A lomokat az elszállítás napján reggel 5 óráig lehet kihelyezni az ingatlan utcafronti részére, tájékoztatott a cég. A szolgáltatás keretében olyan nagyméretű háztartási hulladékokat szállítanak el, amelyek nem férnek el a kukában, például bútorokat, matracokat vagy szőnyegeket. Nem viszik el ugyanakkor a zöld hulladékot, az építési törmeléket, a veszélyes hulladékokat, az elektronikai eszközöket, a gumiabroncsokat, a festékes dobozokat, valamint a háztartási és szelektív hulladékot sem. A társaság arra kéri a lakosokat, hogy a kisebb méretű lomokat bezsákolva vagy összekötegelve helyezzék ki, és ügyeljenek arra, hogy a hulladék ne akadályozza a közlekedést. Kivezethetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Súlyos vízhiány alakult ki a homokhátság térségében. A szakemberek szerint mintegy 2 köbkilométernyi víz hiányzik a talajból, ami csak nem megegyezik a Balaton teljes vízmennyiségével. A problémáról a Kecskeméten egy vízgazdálkodási szakmai fórumon beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. A szakértők szerint az egyre gyakoribb aszályokat csökkenő csapadékmennyiség és a klímaváltozás miatt a homokhátság különösen veszélyeztetett térségé vált, írja a hiros.hu. A helyzet kezelése összefogást igényel a vízügyi szakemberek, az önkormányzatok, a gazdálkodók és a civil szervezetek között. Napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a térségben 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán csak északon vagy a középső tájakon alakulhat ki. A térségben igazi strandidő lesz egész hétvégén, és akár 36 fok is lehet.
0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is láger megy.

0: legjobban baj.
1: Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok! 10 perccel járunk 2 óra után. Innentől már egyértelműen a felszabadult hétvégi ritmus diktálja a tempót. Kormos Zsolt vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a környező településeken, valamint üdvözlet a kijelzők előtt üldögélő internetes közösségnek is. A péntek délutáni 33 fokos hőségben továbbra is csak igazi mai slágerek szólnak, miközben elstartol a hét legfeszültebb, egyben legizgalmasabb játékos órája. A következő 2 órában egy-egy páros belépő talál gazdára a nyár legjobban várt eseményére, a Fehér Tón Fesztiválra. A képlet a héten jól megszokott, a dalok között felbukkanó iskolacsengő hangját kell figyelni, és amint megszólal a jelzés, már is lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha a telefonod megcsörren, a következő mondattal kell felvenned. Belépő a nyárba a rádió egy gongon. Ezzel nem csak a belépő lesz meg, de bekerül a neved a délutáni fődíj sorsolás virtuális kalapjába is, ahol egy komplett, 4 főre szóló VIP élménycsomag várja a gazdáját bérletekkel, sátorhelyjel, prémium asztali kiszolgálással és napi pizzával. Nem sokára érkezik a részletes hétvégi programajánló a legfrissebb környékbeli fesztiváltippekkel, de előtte néhány igazi mai sláger. Kezdetnek itt van Hertz és Purple Disco Machine közös felvétele, a Wonderful Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon a következő napokban olyan nagyszabású fesztiválok és egyedülálló családi események veszik kezdetüket, amelyeket kár lenne kihagyni a hétvégi naptárból. Ma és holnap rendezik meg Nagykőrösön a méltán népszerű Mögy Fesztivált a Cifrakert gyönyörű kulisszái között. Este egy fergeteges tanévzáró buli indítja a hétvégét, ahol a lemezjátszók mögött Sterbinski, Szecsei, valamint Jamina garantálja a maximális fordulatszámot. Holnap délelőtt izgalmas főző verseny, délután pedig Mögyes piknik, gólyalábas tüköremberek és Chris Rudy élő koncertje szórakoztatja a vendégeket, este 8:30-tól pedig a Honey Beast együttes lép fel a nagy színpadon. Eközben holnap elstartol a múzeumok éjszakája is. Kecskeméten több mint 30 különböző helyszín várja az érdeklődőket. A Katona József könyvtár hosszabb nyitvatartással, társasjátékklubbal és egy udvari lóca koncerttel készül. Az Alföld Áruház parkolójában pedig mintegy 100 retro autó, kerékpár és motorkerékpár csodálható meg a múzeumok éjszakája kecskemét.hu oldalon található részletek szerint. Vasárnap délelőtt 9 és 13 óra között a kecskeméti apák napja várja a családokat az Izsáki út melletti Kenterben, ahol szerelési feladatok, ügyességi kihívások, lövészet és közös nyakkendőkötési tanácsadás színesíti a programot. Emellett a könyvtárban a hónap végéig látható az Így közlekedtek ti gyermekrajz kiállítás, a Kereskedelmi és Iparkamarában pedig Mácsai Anikó és Vámos Zoltán ökoalkotók. Kontrasztok című tárlata nyújt különleges vizuális élményt. A felhozatal tehát pazar, de a legforróbb élményekhez a belépő mégiscsak a 0629-414-020-as számon keresztül vezet. A csengőt már hallottátok, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen. Ebben az órában a Fehér Tón Fesztivál páros jegyeiért folyik a harc, és egy szerencsés hallgatónk bekerülhet a heti fődíj sorsolásba is. A telefont a következő mondattal vett fel. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A tét nem kevesebb, mint a heti VIP élménycsomag a 4 bérlettel és prémium ellátással. Nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig itt van Lady Gaga és Bruno Mars balladája a

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
10: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
11: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reggel. Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A kánikula fokozatosan újabb fokozatra kapcsol a fejünk felett. A mai napon a több órás, zavartalan napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadéktól nem kell tartanunk. A legmelegebb órákban 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap igazi forró, napos idő várható, egy-egy frissítő zápor vagy zivatar csupán az északi tájakon alakulhat ki. Miközben a hőmérők 36 fok körüli értékeket mutatnak. Vasárnap már jóval több helyen fordulhat elő felhőszakadás és jégeső, a zivatarok mögött pedig hirtelen több fokkal visszaesik majd a meleg. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jövök az útinformációkkal, méghozzá a legfrissebbekkel, és már következik is egy igazi mai sláger. Selena Gomez és a Same Old Love.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A pénteki csúcsforgalomban több szakaszon komoly korlátozások és hídépítések nehezítik az előrejutást. Javítják a burkolatot az M5-ös autópályán Budapest irányába. A 85-ös jelű Kecskemét nyugat Dunaföldvár csomópont közelében. A 86-os kilométer környékén mozgóterelés mellett a külső sávot lezárják. A munkaterület mögött kisebb torlódás alakult ki. Jelentős a torlódás viszont az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, ahol több szakaszon útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lassú az előrejutás. A teljes szakasz megtételéhez akár 20 percen is több idő kellhet. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió egy gong, a folytatásban nem sokára hívok egy szerencsés hallgatót, és már érkezik is New Level Empire, igazi mai slágere, a Szerteszét.

0: belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.
1: Tökéletes, én pedig Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 gong stúdiójából. Szia!
0: Szia, Karesz vagyok.
1: Karesz, melóban vagy még? Dolgozol?
0: Nem, már végeztem.
1: Oké, akkor van egy jó hírem. Megnyerted óranyereményünket, ez egy páros belépő a Fehértón Fesztiválra, és bekerültél a fődíjsorsolásba is. Mit szólsz hozzá?
0: Szuper, nagyon örülök neki.
1: A fődíjsorsoláshoz pedig sok szerencsét kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Ne feledjétek, a következő óra az utolsó lehetőség arra, hogy ti is bekerüljetek a fődíjsorsolásba. A feladat továbbra is ugyanaz, figyeljétek a csengő hangját, és jegyezzétek meg a következő mondatot. Belépő a nyárba, a Rádió 1 gongon. Igazi mai sláger indítja a következő órát is. Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Ott lehetsz te is a nyár egyik legizgalmasabb fesztiválján, a Kinlikunfehérton Fesztiválon. Csak játsz velünk és nyerj! Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést, üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Kinlikunfehérton Fesztivál támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
8: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
9: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
10: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
11: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
12: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
13: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
14: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
15: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Munka után édes a pihenés. Június 20-án nyit a Széktói strand. Kecskemét városa idén különleges kedvezménnyel ismeri el a végzős diákok és a közszolgáltatásban dolgozók munkáját. Számukra a belépő mindössze 1150 forint. Csobbanj velünk, ünnepeljük együtt a nyarat!
18: forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
19: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
18: Irány az Osan, spórolj okosan!
20: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
21: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
22: Balló Fest, a nyár legnagyobb durranása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, Pete Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20, Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
23: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
24: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
25: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma!
26: www.várfürdő.hu.
27: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
28: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: A Café Plázs lett az év duális partnere Kecskeméten. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő. Teljes hosszában megújult a Kőrösi utca Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A Kecskeméti Café Plázs kapta idén a Kecskeméti Szakképzési Centrum év duális partnere díját. Az elismeréssel azokat a vállalkozásokat jutalmazzák, amelyek kiemelkedő szerepet vállalnak a szakképzésben tanuló fiatalok gyakorlati oktatásában és szakmai fejlődésének támogatásában, írja a hírös.hu. A vendéglátóhely évek óta fogad diákokat duális képzés keretében, ahol a tanulók valós munkakörnyezetben szerezhetnek tapasztalatot. A fiatalok nem csak a szakmai fogásokat sajátíthatják el, hanem a csapatmunka, a felelősségvállalás és a vendégközpontú szemlélet jelentőségét is megtanulják. A Kecskeméti Szakképzési Centrum jelenleg 73 duális partnerrel működik együtt, közülük választották ki az idei díjazottat. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
29: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungarometer piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
7: Hivatalosan is átadták a felújított Kőrösi utcát Kiskunfélegyházán. A város egyik legforgalmasabb útja a Tanyasori út és az Ötös főút között újult meg. A beruházás két ütemben valósult, megírja a félegyházi közlöny. Az első szakasz még 2025-ben készült el, a második ütemben pedig idén tavasszal újult meg a Holló Lajos utca és a Szent Imre Herceg utca közötti rész. A közel 108 millió forintos fejlesztés során új aszfalt burkolat készült, korszerűsítették a közműfedlapokat, valamint a szegélyeket és a csatlakozó járdaszakaszokat is.
0: Nagy részt derült napos időre számíthatunk, ma is általában csak kevés gomoly felhő képződhet, előfordulhat főleg északkeleten egy-egy zápor zivatar, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Egyébként egész hétvégén kitart majd a jó idő, sőt jövő héten is kánikulában lesz részünk. Holnap után a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 36 fokot is.
1: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 11 perccel 3 óra után a hétvégi készülődés mellett már érezhetően izzik a levegő a stúdióban, a munkahelyeken és valószínűleg otthon is. A pult mögül Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és a környező autósoknak, valamint az internetes közösségnek. A kinti kánikula elérte a csúcspontját, a stúdióban pedig a feszültség emelkedik, ahogy közeledünk a mai nap legnagyobb fesztivál nyereményéhez. A tét ebben az órában is egy újabb páros belépő a nyár legforróbb bulijára, és a feladat változatlanul egyszerű. Amint felcsendül az iskola csengő hangja két dal között, már is lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A telefonokat érdemes kéz közelben tartani, mert a sorsolás utáni visszahívásnál kizárólag a belépő a nyárba a Rádió egy gongon mondattal lehet bezsebelni a jegyeket, és ezzel kerülhet be a név automatikusan a négy főre szóló VIP élménycsomag végső sorsolásába is. Néhány perc, és érkezik a világbajnokság legfrissebb, legropogósabb sporthíreinek összefoglalója, és már indul Sam Feld és Rosalind igazi mai slágere, ez a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Négy mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Tegnap két rendezőország, Mexikó és Kanada válogatottja is nyert. Ma az Egyesült Államok készül hasonlóra, Ausztrália ellen. 21 órakor ezzel a meccsel kezdünk. Utána rangadó jön a C csoportból, ugyanis éjféltől Skócia Marokkóval játszik. Mindkét csapatnak fanatikus szurkolói vannak, és sokak szerint ez lehet a BB egyik legjobb hangulatú találkozója. Érdekesség az afrikai együttessel kapcsolatban, hogy a brazilok elleni 1-1-jel záruló első mérkőzésükön a marokkói kezdőcsapat tagjai közül egyetlen játékos sem volt, aki Marokkóban született. Jobbára Spanyolországban és Franciaországban született, marokkói felmenőkkel rendelkező futballisták alkotják az előző VB-n elődöntőig jutó csapatot. Hajnali 14:30-tól Brazíliát is láthatjuk Haiti ellen. Aki viszont Neymart szeretné látni, csalódnia kell, ugyanis a klasszis szélső sérülés miatt továbbra sem bevethető. A brazilok abban bíznak, hogy Neymar az utolsó csoportmeccsen már pályára léphet. És végül hajnali 5 órától Törökország és Paraguay játszik kulcsfontosságú mérkőzést. Két olyan csapatról van szó, amely vereséggel kezdte a tornát. Jó előjel a törökök számára, hogy az elmúlt két évben minden vereségük után a következő mérkőzésüket megnyerték. Ezek voltak a világbajnokság legfrissebb hírei, és már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, hiszen hallottátok a csengő hangját. Óra nyereményünk páros belépő a Fehér Tom Fesztiválra, és a szerencsés hallgató bekerülhet a mai fődíj sorsolásba is. David Gettával megyünk tovább, következik a Memory.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
1: Szeretettel várjuk az ország egyik legkedveltebb gyógyhelyén, a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban, ahol az élmény számtalan, a gyógyulás felüdülés. Nemzetközi hírű gyógyvizünk, wellness és gyógyszolgáltatásaink, fürdőnk sokszínű kínálata minden korosztály számára biztosít akár több napos kikapcsolódási lehetőséget. Szállodák, magánszálláshelyek, üdülőházak, kemping és éttermek sokasága. Tekintse meg kínálatunkat és jöjjön el hozzánk. Ismerje meg vendégszeretetünket. www.cserkeszőlő.hu.
3: Szuperhibrid technológia és kiemelkedő hatékonysága JP Autónál. BYD Atto 2 DMI és CU DMI modellek most 4,99% THM-mel lehetnek a tiéd. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Itt a Rádió egy gong. 5 perccel járunk 3:30 után. Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a mérsékelt légmozgás pedig alig enyhíti a füllettséget. Holnap a hőség tovább fokozódik. A legmelegebb órákban 31 és 33 fok körüli értékeket mérhetünk. A tűző napsütést csak északon zavarhatja meg egy-egy kósza zápor. Vasárnapra viszont már markáns változást mutatnak a kijelzők. Zivatarok, felhőszakadások és jégeső töri meg a kánikulát. A viharos széllökések mögött pedig hirtelen és drasztikusan visszaesik majd a hőmérséklet. Ez volt az időjárás. A folytatásban nem sokára jönnek a legfrissebb aszfalt hírek, és már indul is Alex Warren igazi mai slágere, az Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: A Rádió 1 Gong legfrissebb útinformációi következnek. 3:44 után 2 perccel. A délutáni órákban az 5-ös főúton Kecskemét északi határában az M44-es autóút építésénél használt állványzatot bontják. A 75-ös kilométernél jelzőörös irányításra és néhány perces várakozásra kell számítani. Beljebb a város belterületén a 78-as és a 80-as kilométer között közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A munkaterületnél munkaidőben a félútpályát lezárják. Az 52-es főúton az M5-ös csomópontjánál a kanyarodó sávok lezárása, míg Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és az 51-es kilométer között szakaszos útépítések miatt érvényes a félpályás lezárás. Útinformációkat SMS-ben és Viberen tudtok hozzánk eljuttatni. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra is. Következik Lilywood és a Prayer in Sea.

0: belépő a nyárba a Rádió 1 gonggal.
1: Hát ezzel meg is vagyunk. Tiéd a páros belépő. Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 gong stúdiójából. Szia, Gabi!
0: Köszönöm szépen, szia!
1: Már a vége a munkának?
0: Igen, lassan lejár.
1: Mi a terved a hétvégére?
0: Hát szerintem strandolás.
1: Egy kis strandolás, holnap este pedig múzeumok éjszakája, rengeteg jó programmal.
0: Igen, azt is néztük, lehet, hogy azt is beiktatjuk.
1: Ne hagyjátok ki, szerintem, ha lesz hozzá még erőtök a strandolás után. Bekerültél a fődíjsorsolásba is, a következő órában legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk sorsolni heti fődíjunkat, ami egy fesztivál élmény csomag 200 000 forint értékben 4 fő részére. Mit szólnál hozzá?
0: Az is jó lenne, igen.
1: Összejön 4 ember?
0: Persze, összeszedjük mindenféleképpen.
1: Oké, hát akkor sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Így tehát az utolsó név is bekerült a digitális kalapba. A következő órában jöhet a hét legnagyobb eseménye. Nem sokára kiderül, ki viszi el a 4 személyes VIP élménycsomagot, és a plegykarovatunkban elhozunk egy igaz történetet David Beckham tanyasi drámájáról. Maradjatok velünk a fináléra, hiszen a következő órát is igazi mai sláger indítja. Jön Lady Gaga is az Abrakadabra.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Ott lehetsz te is a nyár egyik legizgalmasabb fesztiválján, a Kinli Kunfehérton Fesztiválon. Csak játsz velünk és nyerj! Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést, üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Kinli Kunfehérton Fesztivál támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Keresed a hétköznapok harmóniáját? Június 20-án megújult külsővel nyit a Dom Beach. Fedezd fel a kibővített szolgáltatásokat, és pihenj a puha homokban. Kapcsolódj ki aktívan a természet lágyölén. Találkozzunk a parton.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Brill Kft. Kecskemét. Halasi út 32.
8: Skoda.
9: Ismerős a hang, amikor a...
8: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
10: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 20-án Nagykőrösön, a Körösi Mögy Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
11: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. lotalepizza.hu.
12: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma!
13: www.várfürdő.hu.
14: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
16: Balló Fest, a nyár legnagyobb durralása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Wallace, Pete Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20, Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
17: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Rendőrségi és katasztrófavédelmi beszámolót tárgyalt a működő városbizottság, tagadja bűnösségét a Tél Tamás ügy vádlottja, berobban a nyár. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a helyi katasztrófavédelem tavalyi munkájáról is beszámolót hallgatott meg a működő városbizottság, írja a hírös.hu. Az ülésen szó esett a kábítószer elleni fellépésről, az illegális gyorsulási versenyekről, valamint a tűzoltóság létszámhelyzetéről is. A rendőrség tájékoztatása szerint jelenleg 20 kábítószer terjesztése gyanúsított személy van letartóztatásban Kecskeméten. A kapitányság vezető helyettese elmondta, hogy továbbra is kiemelt feladat a drogkereskedelem visszaszorítása. Szóba kerültek a gyorsulási versenyek is, amelyek a belvárosból és a bevásárlóközpontok környékéről a Kiskertváros területére tevődtek át. A rendőrség fokozott ellenőrzéseket ígér az érintett városrészben. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentőrádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
19: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszulét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
18: Tagadta bűnösségét a bajai Tél Tamás meggyilkolásával vádolt férfi a kecskeméti törvényszéken. A vádlott a kedden kezdődő tárgyaláson is ártatlannak vallotta magát, és kijelentette, hogy nem ő követte el a vádiratban szereplő bűncselekményt. Az ügy előkészítő ülésén az ügyészség arra az esetre, ha a férfi beismerte volna tettét és lemond a tárgyalásról, 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlott azonban továbbra is kitart amellett, hogy nem gyilkolta meg a 2000-ben eltűnt akkor 11 éves Tél Tamást, akinek földi maradványait tavaly találták meg egy bajai tanya aljzatbetonja alatt, írja a hírös.hu. A férfi azt állította, hogy korábbi beismerő vallomását rendőri nyomás hatására tette meg. A bíróság decemberig több tárgyalási napot is kitűzött az ügyben. Napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a térségben 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A hétvégén forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán csak északon vagy a középső tájakon alakulhat ki. A térségben igazi strandidő lesz egész hétvégén, és akár 36 fok is lehet.
20: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermej.

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 11 perccel járunk 4 óra után. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Elérkezett az a pillanat, amikor a gyárakban és irodákban végleg elcsendesednek a billentyűzetek. Az igazi mai slágerek pedig egy csapásra átveszik az uralmat a hétköznapi rutin felett. Pazar pénteki szabadságérzetet kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környező utakon utazóknak, és persze a kijelzők előtt ülő internetes hallgatóknak egyaránt. Már csak percek kérdése, és a stúdióból elindul az a bizonyos visszahívás, amely eldönti, ki lesz az a szerencsés, aki 4 fővel, VIP kiegészítőkkel, teljes kényelemben, ingyen bérletekkel és fejedelmi ellátással vonulhat be az idei Fehérton Fesztivál kapuján. És amíg a számítógépes rendszer teszi a dolgát, azaz más szavakkal sorsol, érkezik még egy elképesztő történet David Beckham legújabb tanyasi kerti kríziséről, ami után mindenkinek sokkal jobb kedve lesz, főleg azoknak, akik otthoni barkácsolásra adják a fejüket. Izgalmas percek következnek tehát a sorsolás előtt. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Martin Garrix és a But

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a rádió egy gong, fél öt lesz 10 perc múlva. Jöhet a legfrissebb pletyka. A világ egyik legstílusosabbnak tartott férfia, David Beckham az utóbbi időben teljesen rákattant a vidéki tanyasi életmódra. Luxus birtokán komoly biogazdálkodást folytat. Méheket nevel, veteményez és házi állatokat tart. Felesége, Victoria azonban a napokban egy olyan leleplező videót osztott meg az interneten, ami pillanatok alatt bejárta a világhálót. A felvételből egyértelműen kiderült, hogy a csiliárdos futballlegenda napok óta képtelen egyedül összeszerelni egy teljesen egyszerű, barkácsáruházból rendelt, lapra szerelt tyúkólat a kertben. A stílusikon a fűben kuporogva, szerszámokkal a kezében, láthatóan teljesen tanácstalanul küzdött az elemekkel és a használati utasítással, és a hírek szerint a végén kénytelen volt amatőr, internetes útmutató videókból ellesni a fúrásfaragás pontos mozdulatait, miközben a család a háttérből hangosan szórakozott a szerencsétlenkedésen. A barkácsolási drámák és a kerti kihívások után nem sokára jön a legfrissebb időjárás jelentés, és már indul is Clean Bandit igazi mai slágere. Ez a Crybaby.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
2: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: A Durko és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
11: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
12: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
13: Házépítésben gondolkodsz?
14: A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
13: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
14: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
15: Munka után édes a pihenés.
16: Június 20-án nyit a Széktói Strand. Kecskemét városa idén különleges kedvezménnyel ismeri el a végzős diákok és a közszolgáltatásban dolgozók munkáját. Számukra a belépő mindössze 1150 forint. Csobbanj velünk, ünnepeljük együtt a nyarat!
17: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
19: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
20: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies

0: szemüvegeinket. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Szuper hibrid technológia és kiemelkedő hatékonyság a JP Autónál. BYD Atto 2 DMI és CU DMI modellek most 4,99% THM-mel lehetnek a tiéd. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytató!

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A kora esti órákhoz közeledve a csúcsértékek lassan mérséklődnek. A mai 33 fokos kánikula után éjszaka 11 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap a forró napos időben 37 fok körüli értékeket mérhetünk, a tűző napot pedig legfeljebb éjszakon zavarhatja meg egy-egy kósza zápor. Ennyit az időjárásról, nem sokára jönnek az útinfók, a folytatásban pedig Accent igazi mai slágere következik. A Don't Leave. People say

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Itt a Rádió egy gong a mai utolsó útinformációkkal. Az arra közlekedők jelentős torlódásra számítsanak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, ahol több szakaszon útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lassú az előrejutás. A teljes szakasz megtételéhez akár 20 perccel több idő is kellhet. Az M5-ös autópályán a legfontosabb korlátozás továbbra is a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópont átépítése, ahol a lehajtóágak zárva vannak, és szűkített sávok mellett 60-as sebességkorlátozás van érvényben. Bár a Budapest felé vezető oldalon az M44-es új felhajtóága már üzemel. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong. Következik Dua Lipa és a Levitating.

0: Igen, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szandrát keresem.
0: Én vagyok, szia.
1: Akkor megtaláltalak, szia. Van-e már valami beírva a naptáradba július 15-e és 18-a közé?
0: Hát, egy fehér tón fesztivál.
1: Beírtad? Már sejtetted, hogy megnyered a fődíjunkat?
0: Azt nagyon nem sejtettem.
1: Hát pedig így történt. Ez a helyzet.
0: Úristen, nem mondod.
1: Egy fesztivál élmény vár rád 200 000 forint értékben.
0: Ó, nagyon örülök neki. Hát nem is számítottam rá, hogy őszintén megmondjam.
1: És ki lesz az a három ember, három szerencsés, akit magaddal viszel?
0: Hú, hát az egyik a férjem, a másik kettőt még nem tudom, de biztosan valaki a baráti társaságból.
1: Biztosan jelentkezni fognak, sorsoljátok ki, szerintem, ha sok a jelentkező.
0: Igen, jó ötlet. Nagyon örülök.
1: Egyébként ez egy heti bérlet, és kempinghellyel, VIP kiegészítőkkel, pizzával, napi pizzával még hozzá, tehát még arra sem kell költeni, minden jóval ellátnak benneteket.
0: Ó, nagyon örülök, de jó.
1: Érezzétek jól magatokat, és várjuk a képeket majd a Facebook oldalunkon.
0: Köszönöm szépen.
1: Megvan tehát a heti fődíjunk nyertese. Mára elbúcsúzom. Holnap 10 órától várlak benneteket ugyanitt, és újabb nyereményeink is lesznek. Ne feledjétek, vasárnap apák napja. A játékunk is ehhez fog kapcsolódni. A folytatásban indul a Rádió 1 Live Mix, amihez mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánok. Rúzsa Magdival búcsúzom. Jön a nyári zápor. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. Ott lehetsz te is a nyár egyik legizgalmasabb fesztiválján, a Kinli Kunfehérton Fesztiválon. Csak játsz velünk és nyerj! Figyeld a vakáció kezdetét jelző kicsengetést, üzenj a lehető leggyorsabban, ha nyerni szeretnél. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon. A Kinli Kunfehérton Fesztivál támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A 30 éves Pennyben ez is nyerő,
6: meg ez is, és ez is.
5: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
7: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
13: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
16: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
17: Munka után édes a pihenés. Június 20-án nyit a Széktói strand. Kecskemét városa idén különleges kedvezménnyel ismeri el a végzős diákok és a közszolgáltatásban dolgozók munkáját. Számukra a belépő mindössze 1150 forint. Csobbanj velünk, ünnepeljük együtt a nyarat!
18: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék.
9: Nyugalom! A Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz, hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra. Malom Központ.
18: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
19: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt napkukac infineon.com.
20: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy girosz? Egy kat és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
21: A kecskeméti Halasi úti Agrokeráruházban a totális gyomirtószer 1500 négyzetméterre csak 3900 forint. Tehát ha totális gyomirtószert szeretne olcsón, akkor a Halasi úti Agrokeráruházat keresse.
22: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
23: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
24: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
25: Skoda. Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel.

0: A Temuron rendelt juhászgeri tegyük hozzá. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, itt mellettem Joer Junior!
1: Hello, szép délután mindenkinek, szevasztok!
0: Hát kérlek szépen, elárulhatjuk a nagy titkot.
1: A nagy titkot?
0: Igen.
1: The Secret.
0: Ezzel készültünk egy ideje. És hát, hölgyeim és uraim, el kell fogadni, ez lesz az utolsó egyórás rádió egy live mix.
1: Szabadságra, wow.
0: Szabadságra küldjük az egyórás live mixet. Na de mi jön helyette, ugye? Ez itt a kérdés. Hát kérem szépen, a két órás live mix! Hétfőtől! Hétfőtől!
1: Ez azt jelenti, hogy én zenélek utoljára délután, kerek egy óra hosszát.
0: Ebben a műsorban jövő héttől
1: mindenki délután 5 órától 2 órát fog zenélni.
0: Ha már itt a nyár, ha már itt a jó idő, a jó bulik, a fesztiválok időszakát, akkor legyen a rádió egy mindenkinek a ráhangolódása. Mi leszünk azok, akik a jó hangulatot biztosítják a nyári szünetben, a szabadságok idején, úgyhogy hétfőtől 17 órától rádió egy live mix Summer Edition 2 órában este 7 óráig.
1: Wow. Na de hát akkor ugye most még lenyomjuk ezt az utolsó egy órát, és igyekszem nagyon hűen letolni. Úgyhogy fantasztikus zenékkel bele is válunk a Lime Mixbe, Purple Disco Machine, Wonderful Life, mindenkinek jó hallgatózást!

Ez a Rádió Egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió Egyen. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Üdvözlet mindenkinek a 33 fokban. Ez a Rádió 1 Live Mix, mellettem Joer Junior. Hello!
1: Hello, hello, sziasztok! 33 fok, nagyon durva egyébként. Pont ma van az az első olyan nap, amikor itt ténylegesen megcsapott a meleg. Úgyhogy a nyár az elkezdődött.
0: A Balaton, a Velencei tó, a Fertő tó, a Tisza tó, 24-25 fokos.
1: Az nagyon finom. Sőt, már majdnem meleg, nem?
0: Ennyi információ. Hát igen, igen, igen.
1: Írják meg, akik a Balatonon vannak, hogy milyennek érzik most a vizet. Na most így el sem tudom képzelni, idén még nem voltam a Balatonban.
0: Aki pedig a Balaton felé tart, hát az is írja meg, hogy mi a helyzet, mert hogy most tudtam meg... M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán 4 autó ütközött a 12-es kilométernél, úgyhogy dugó van azoknak, akik a Balaton felé tartanak. Jöhetnek az infók SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Aztán kapunk még üzeneteket. Dani írta, sziasztok, hülesen hallgatlak titeket, éppen a bevásárlókocsit tolom a boltban, és isteni ez a Live Mix, úgy érzem magam, mint hogyha egy péntek esti várma buliban lennék. Nagy pacsi Joernek brutál jók ezek a zenék.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hát igen, ez már majdnem tényleg olyan, mint egy warm-up. Egyébként én is megyek ugye este, Tatabányán fog fellépni, úgyhogy ilyenkor szoktuk azt mondani Gerivel, hogy magamnak warm-upolok. Remélem ott is nagy buli lesz, de szerintem pörgessük is tovább a Live Mix-et. Van még 38 percünk, és a Never Going Home-mal indulunk itt a Live Mix-ben.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Joe R. J.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ez a Live Mix, Joel Junior Mix-el. Hello!
1: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szavaztok!
0: Szuper jó a mix, többen is dicsérik. Hétfőtől 17 és 19 óra között Rádió Egyen Live Mix Summer Edition. Mostantól kezdve hétfőtől legalábbis 2 órán keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben ilyenkor. Hát Joel Junior JJ-nek szokott szólítani, Geri, ugye? Tehát JJ.
1: Hívasz bárhogy, hívasz Krisztiánnak is.
0: Krisztián. Nagyon sokan haladnak velünk ilyenkor az autópályán, toljuk nekik az igazi mai slágereket. Te hova mész ezután?
1: Én Tatabányára látogatok, úgyhogy nem is tudom hirtelen, hogy merre van, talán följebb.
0: Ugye? Nem, M1-es.
1: M1-es, aha, a Győr fele kell menni akkor. Na,
0: igen.
1: Köszönöm szépen akkor ezt az útinfót.
0: Már most mondom neked, hogy nagyon-nagyon sok autós barátoddal fogsz találkozni az M1-esen, tele van.
1: Hála Istennek, később kezdek azért, úgyhogy előtte még egy vacsora bele fog férni, hát, hogyha addig csillapodnak a kedélyek, de hát majd csekkolni kell. Úgyhogy hát igen, péntek délután van, nagyon mocorgás, nyár van, úgyhogy igen, sajnos ezt bele kell kalkulálni, de én azért igyekszem azért, hogy mindenkinek egy kicsit könnyebb legyen az útja, úgyhogy igyekszem a legfrissebb és legjobb nyári zenéket pörgetni nektek.
0: Még akkor gyorsan mondom, hogy mekkora a mocorgás. István írta, ha tudtok friss infót az M7-esről, mondjátok, léci, éppen úton vagyok a Balaton felé. Hát mondom, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik, ezt a hallgatók írják, és még a legelején az M1-es M7-es kivezetőjén baleset történt a 12-es kilométernél, 4 autó balesetezett. Másik autópálya, M3-as, szintén baleset volt a bevezető szakaszon, a Szerencs utca előtt, ez a budapesti bevezető szakasz, és ahogy mondtam, tele van az M1-es is, úgyhogy ne sok jóra számíts.
1: Hát igen, ez tényleg nem jó, viszont én, ahogy ígértem, tényleg próbálom a leghűsítőbb zenéket hozni nektek, és hát a következő dal, hogyha egy italhoz kellene hasonlítani, akkor én azt tudnám mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon finom limonádé, rengeteg jéggel. Szerintem érteni fogjátok, a rengeteg jég itt egy kis hangerőt jelent, úgyhogy pörgetjük Calvin Harris nyári óriási slágerét, szól a Blessings itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.

0: this town.
1: Rádió egy Live Mix. Délután 5-től 6-ig. A lemezjátszók mögött.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Joer Junior.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Jövő héttől ilyenkor nem áll meg a műsor, mert hogy indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition hétfőtől 17 és 19 óra között szólnak az igazi mai slágerek mixben. Joer Juniornak pedig nagyon szépen köszönjük a mai mixet, hát ez szuper jó volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is fantasztikusan éreztem magam, meg volt a warm-up-ig, jó kis nyári hangolódással, és nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg SMS-t is, amit küldtetek. Akik az úton vannak, azoknak kitartást kívánok, akikkel meg a bulikba találkozok este, azokat meg várom nagy szeretettel, köszi szépen, sziasztok!
0: Kicsit irigykedünk azokra, akik most az M7-esen a Balaton felé haladnak, nem azért, mert a dugóban állnak, hanem mert hamarosan már nagyon jó lesz nekik ott a Balatonon. Azt szokták mondani egyébként, hogy a DJ-knek nincs nyaralás, nálad is ez a helyzet? Még tudom, hogy elköszöntél, de még egy kérdésre gyorsan, hogy lesz-e nyáron neked valami? Tudsz-e menni a Balatonra idén, ami most egyébként 25-26 fokos?
1: Nagyon szeretnék a Balatonba megmártozni egyébként, játszani is fogok egyébként többször a Balatonnál klubokban, úgyhogy ilyenkor próbálom úgy időzíteni azért, hogy egy csobbanás beleférjen, de azért igen, valóban ilyenkor rengeteg menet van, meg nagyon nagy pörgés van, de azért nincs olyan rossz dolgom, mert vasárnap utazok Görögországba, szóval azért ott lesz egy kis pihenés.
0: Jó, akkor nem lesz itt sajnálkozás.
1: Így van, így van.
0: Jó van, akkor érezd jól magad, jó pihenést kívánunk Görögországban, üdvözöljük a görögöket, és az igazi mai slágerek pedig pörögnek tovább a Rádió Egyen, azonnal indul a kívánság műsor. 0623111111 már is lehet kérni a kedvenc zenéket. Ed Sheerannel és az Azizámmal indul a következő zenei óra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tart.
3: A Rádió Egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhet!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
12: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
13: Notino.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
16: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
17: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
18: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
19: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
20: Mi?
21: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
19: Ugrunk egy bombát!
21: Szállás.hu. Úgy is tett!
22: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
23: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
24: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
25: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
26: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
27: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
28: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
29: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikában, Kecskemét, Kossuth tér 6.
30: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
31: Keresed a hétköznapok harmóniáját? Június 20-án megújult külsővel nyit a Dom Beach. Fedezd fel a kibővített szolgáltatásokat, és pihenj a puha homokban. Kapcsolódj ki aktívan a természet lágyölén. Találkozzunk a parton.
32: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
33: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihleted és alakítsd ki álmaid kertjét.
32: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
34: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 20-án Nagykőrösön, a Körösi Mögy Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
35: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
36: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! nyíltnapkukac.infineon.com.
37: Balló Fest, a nyár legnagyobb durranása. Dr. Véres, Bárány Attila, DJ Vallasz, P. Junior és Sheila, Szecsei, Dragoness, Freddy Boy és még sokan mások. Június 20. Ballószög Sportcentrum. Balló Fest.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Temuro rendelt Juhász Geri vagyok még mindig. Hello mindenkinek, tiszteletem, Györke Attila a stúdióban. Ma én figyelem, hogy ki mit kér. És üdvözlök mindenkit, aki támadja a Balatont vagy a nagyobb tavainkat. A hétvégére szuper jó idő lesz, 37-38 fokokkal, sok napsütéssel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! A Rádió 1 kívánság műsor forrodrútja 20-311-111 SMS telefon Viber. Hogy szólíthatlak?
2: Zoli vagyok.
0: Ez az új Taylor Swift-dal, kinek küldöd?
2: Feleségemnek, Imolának. Itten fiammal megyünk érte.
0: Mert hogy hol van ő?
2: Munkában.
0: Jaj, szegény. De hát akkor megy érte a család, üzenjük neki.
2: Így van.
0: Szuper hétvégét kívánok.
2: Szia, szia.
0: És akkor itt a dal, hölgyeim és uraim, ami garantáltan beragad mindenki fejébe a nap hátra levő részére. Taylor Swift, Opel Light, az igazi mai slágerek között.

0: igazi mai slágermény.
1: Szép jó napot! Szeretnék egy számot küldeni, hogyha lehetséges a Szigetvári kertészetbe, Bozsányi Erikának.
0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermény.

0: itt a Rádió 1, 18 óra 23 perc, ezeket a közlekedési információkat kaptam. René írta, sziasztok, a Budakeszi úton a vízműveknél baleset van, így kerülve az M1-es M7 felé közelítjük Budakeszit, a budaörsi leágazástól indul a tömeg, mindenkinek türelem. Zalán is írja, senki ne menjen arra, a Budakeszi út le van zárva, 30 percet álltunk, és még mindig nagy a forgalom. Sziasztok, baleset volt az M1-es M7-es közös szakaszán, utána már szuper. A Rádió 1 forró grottya 20-as 311-111 SMS telefon, Viber, jöhetnek a közlekedési hírek és az üzenetek. Karcsi azt írta, hogy egész nap földet mozgatott, egyik helyről a másikra, nagyon-nagyon fáradt, úgyhogy így a nap végére kérne egy pörgős dalt, Heart Like Mine. Nézzük, kinek játszhatom még, hogy szólíthatlak?
1: Katalin.
0: Hallgatjuk, hogy mit üzensz.
1: A férjemnek szeretnénk megköszönni ezt a csodálatos házat, amit épített.
0: De drága vagy, házépítésben vagytok?
1: Már beköltöztünk, gyönyörű házat épített.
0: Akkor igazad van, megérdemli ő is ezt a dalt.
1: Köszönöm szépen.
0: Sam Feld, Heart Like Mine. Nem véletlenül ismerős a zongora futam benne, mert hogy a DJ és az énekesnő Rosalind fogták a Coldplay egyik legnagyobb klasszikusát, Clocks,

0: A rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Ma este az utolsó páros belépőket lehet elvinni tőlem a Sopron Festre. Július 2-a, 3-a, 4-e, valaki ott fog bulizni másodvagával, ráadásul egy tetszőleges napon. Csak hívni kell a Rádió 1 fordulótját mostantól a 20-as 3-111-111-en. 10-ként kell elérni, tudni kell a Rádió 1 szlogenjét. Még az egyik vonalunkon itt van...
1: Barbie vagyok.
0: Barbikám, csak egy rövid ideig foglalhatod a játékosok elől a vonalat. Mondd, hogy melyik zenét szeretnéd hallani a kívánság műsorban.
1: Egy Rayra adott a legújabb számát szeretném kérni.
0: De jó. Kinek küldöd?
1: Magamnak.
0: Nincs ezzel baj. Mindjárt hangosíthatsz akkor a rádión. Hamarosan jön a dalod.
1: Szia-szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy a kívánság műsorban, a hallgatók szerkesztik a műsort, és őket küldjük el bulizni a Sopron Festre is, július 2-3-4, közülük ki az óramáz listája. Halló!
1: Ja, Bea vagyok.
0: Szia, Bea! Hallgatom, Halló. Hogy miért hívtál, hallgatom.
1: A játékra jelentkeznék.
0: És miért szeretnék. Jelentkezel a játékra?
1: Szeretnék Sopron Festre menni.
0: És miért akarsz a Sopron Festre menni?
1: Mert minden évben megyek és imádok bulizni.
0: És melyik napon leszel ott a Sopron Festen?
1: Remélem szombaton.
0: Mert hogy ott leszel! 10-ként hívtál fel!
1: Rádió 1! Csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Hát nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ezt elvitted?
1: Nem számítottam rá, próbálkoztam, de nem számítottam rá.
0: Hát akkor egy ilyen kis kedves meglepetéssel tudunk neked szolgálni, az utolsó előtti páros belépőnket elvitted, mert hogy hölgyeim és uraim, a következő órában mindenki startoljon rá, aki eddig próbálkozott, mert az utolsó lehetőség érkezik majd

0: ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ez a kívánság műsor, a forradalutunk 20-as 311-111. Halló!
1: Piroska vagyok, és szeretnék egy olkari számot kérni mindenkinek, akinek nagyon szép délutánja és estéje van, úgy, mint nekem. Küldöm a tesómnak, akit nagyon szeretek, most próbáltam vele beszélni, de vacsiznak, úgyhogy visszahívom majd később, addig meg egy jó számot meghallgatunk.
0: Szép estét és hétvégét kívánok nektek! Na, ki az a Rádió 1 hallgató, aki egy szuper buliról sosem akar hazamenni? Jokari pontosan tudja, milyen az, amikor a legjobb résznél tart a parti, és csak annyit szeretnénk maradni még egy kicsit. Hát ilyen, a Stay a Little Longer!
2: Hi, I'm Jokari, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is. 8-tól jön a Disco Sheet, 9-től a World is My Radio Show, még egy órán keresztül viszont lehet kérni a kedvenceket. Hogy hívnak téged?
1: Szia, Karcsi vagyok Szentesre.
0: Milyen idő van Szentesen?
1: Hát egészen jó.
0: Bővebben?
1: Hát teljesen jó.
0: Időjárást így jelentesz, oké, okay. Dalt hogy kérsz, mi jöhet?
1: Louis-t kérném szépen.
0: Dalt is így kérsz. Szép estét kívánok neked, barátom!
1: Köszönöm szépen! Szia-szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szel csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
11: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
12: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
13: Na, mi lesz a mai program?
14: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
13: Vagyis
14: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
13: És ha rock'n'roll, akkor...
14: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
17: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
18: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
19: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
20: Cserkeszőlő több, mint fürdő. Látogasson el ön is a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központba. Élmények kicsiknek és nagyoknak. Élményfürdő, gyógyvizes medencék, szaunavilág, hullámmedence, 8 darab kültéri medence, szelles helyek és programok sokasága egész évben. www.cserkeszőlő.hu.
21: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát, facebook.com/rádióegygong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.rádióegygong.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Itt a Rádió 1, 8 perccel járunk 7 után, közlekedési információ. Először is egy jó hír a Balaton felé igyekvőknek, akik még Budapest környékén tartanak, hogy a délutáni hullám már levonulóban, ma szépen normális tempóban lehet haladni a pályán, ezt Magdi írta. Norbitól tudom, hogy az M3-ason Gödöllőnél volt egy baleset a Vásárosnamény felé haladó oldalon a 27-es kilométernél. Jelen pillanatban óriási áldogálás van ott, több kilométeres a torlódás, úgyhogy talán érdemes az M0-as M31-es autópálya útvonalon kerülni. A Rádió 1 forradalottja 20-as 311-111. Az üzenetek és az utak hírei ide jöhetnek. Csabi most írta, hogy a mai nap folyamán annyi kereket cserélt, hogyha valaki most behoz hozzá egy vásárlókocsit, azon is rutinszerűen megnézi a profil mélységet. Csabikám, látom, hogy szeretnéd nagyon meghallgatni BB Rexától a New Religion-t, akkor legyen ez ma a levezető dalod, jó? És kinek küldhetem még, mondhatod? Szia!
1: Szia, is a feleségemnek, Rórikának, barátnőjének, Vandának és a Piti Odettnak. Megyünk nyaralni.
0: De jó nektek! Merre felé?
1: Bátrátóra megyünk, sütetjük a hasunkat a csajokkal.
0: Egész hétvégén ott lesztek?
1: Egész hétvégén így van. Igen, az alkoholmentes sör már be van hűtve.
0: Helyes.
1: Bízunk benne, jó időnk lesz.
0: Nagyon jó időtök lesz, és legyen veletek ott a Rádió egy igazi mai slágerekkel. Ez akkor a tietek is. BB Rexa, Faithless, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Online. Köszönjük szépen, itt egy SMS. Szia, Attis, Jani vagyok, egész nap redőnyöket javítottam, mintha mindenkinek most ment volna tönkre a kánikulában. Imádom, hogy nálatok mindig jó a hangulat. Alex Kenji és a Bambolé ehhez adhatna még. Rendben van, nagyon jó ötlet, és a párjának is szeretné elküldeni egyébként valaki, hogy hívnak.
1: Krisztián vagyok. Üzenném neki, hogy szeretem, mert ma van a házassági évfordulónk, ráadásul a negyedik már, és ő még a munkában van, én viszont már a végeztem, aztán várom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsorban a hallgatók kérnek, parancsolj!
1: Hello, szia, Balázs vagyok. Kérhetném David Guetta-tónak a legújabb dalát?
0: Hál' Istennek még időben telefonáltál, 8-tól diszkósít, de most még tudod kérni, kinek?
1: Szeretném küldeni feleségemnek, meg kisfiamnak, hogy sietek haza hozzájuk.
0: Rendben van, nagy bulizás lesz akkor erre a dalra, szuper jó, David Guetta Jennifer Lopez-zel készített el, és hát akkor fesztiválozzunk egyet, az utolsó pár

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ezen a héten rengeteg hallgatót juttattunk be a Sopron Festre. Július 2-án, 3-án, 4-én még valaki ott lesz, teljesen ingyen, a Rádió 1 jó voltából. Halló!
1: Szia, itt Levi. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Egyből szlogennel nyitunk. Nagyon szeretnél ott lenni a Sopron Festen?
1: Szerinted?
0: Hát szerinted nem akarsz.
1: Hát akkor nyilván
0: azért telefonáltál. Lenne itt egy jó hírem. Tudod, ki vagy te? Az óra más listája!
1: Yes! Yes! Ó, szuper, köszönöm szépen.
0: A 10. telefonálónak hibátlanul kell tudnia a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Hú, Isten császár vagy!
0: Nem egyedül mész, mert hogy ez egy páros belépő. Kit viszel magaddal?
1: Természetesen a páromat.
0: Jól van. Érezzétek magatokat nagyon jól, és már most melegíthettek egy picit, mert hogy 8-tól érkezik a Disco Sheet Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és DJ Juniorral itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, most már az ország legjobb DJ-től. 8-tól jön a Diszkós Hit, 9-től Lotfi Begi, Pulmex és a Stadium X a World Is My Radio Show-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2,

0: 10-én a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
7: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Hát Anna ajánlására sikerült moziba látogatnom. Még emészgetem, amit láttam. Szerelmi thriller, pszichó, horror, minden volt egyben. Ez a Megszállottság nevezetű film, ami nagyon bugyuta a történet, mert arról szól, hogy egy csávó vesz egy ilyen szerelmi kötést egy boltba, ráteszi a csajra, akit meg akar csalni, és működik a kötés, és a csaj megőrül. De úgy örül meg, hogy annyira össze-vissza fosod magad attól, hogy ő megőrül, hogy valami egészen durva. Én rájöttem, hogy én 15 éve nem nézek ilyen filmeket, nem szeretem. Egyszerűen az idegrendszerem valahogy ennem. Tehát talán az utolsó Sikoly volt, vagy nem tudom mi
10: már
9: volt.
10: Hát tudtam mondani, hogy a Deriknél befejezted, akkor nem ajánlom.
9: Nagyon sokszor emlegettelek, hogy miért
10: köszönöm,
9: kellett.
10: Köszönöm én,
9: nekem
10: ilyen.
9: Ehhez terhelt az idegrendszerem.
11: Már
9: végig akarod nézni. A felénél volt az, hogy jó, menjünk. Nem mentem, de hogy ilyen...
10: Inger küszöbről beszélsz, ugye? Inger küszöb, az inger küszöb. Nem is ajánlok neked olyat, ami az inger küszöbödet nem üti meg. 750 000 dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle.
9: Úgy ültem a kocsiba, hogy hátranéztem, hogy van-e valaki a hátsó ülésen. Nem féltél? Nem?
10: Dehogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
9: Én szerintem a nagyon... Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek, minden, ami
10: tudom.
9: Kedves vagy, skifi vagy, ufó vagy, Sikol, vagy Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó. Nézzük meg, régen voltam ennyire betolva a filmet.
10: Örülök, hogy megérinted.
9: És tetszett, hogy sejtelmesen annyit mondott, Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet. Ennyi. Menj el, nézd meg, tudod?
10: Majd utána megbeszéljük.
9: Igen, majd utána megbeszéljük.
10: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondtam.
9: Ez volt, Balázs. Egy hétig nem fogok aludni.
11: Ez félelmetes, ugye? Ez igen.
10: De, és bármikor megtörténhet.
9: Ne, Anna.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
13: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
14: Disco!
15: Disco shit! Disco shit!
16: A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
17: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame and monsieur, hölgyeim és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel, és már csak egyet kell aludni, és szombaton este jön az 50. születésnapom itt a fővárosban, a Pesti rakparton.
18: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Én Bárány Attila vagyok, és valójában úgy vagyok, mint a Junior, csak mondjuk nem olaszosba, mert hogy én egyébként a Felvidéken játszom 9 órától Füleken, a Szlovákiai Magyarok Fesztiválján, úgyhogy én már úton vagyok Fülek irányába, de közben mégis adom a hangomat, illetve testben és lélekben itt vagyok veletek természetesen 9 óráig.
17: Szevasztok, szép estét, mindenki, DJ Junior vagyok, és igen, én kim vagyok Olaszországban, és nem csak a Hanvai PG 50 éves, hanem a kedves drágám, a feleségem is ma 50 éves. Úgyhogy Janet, imádlak,
18: és ezt meg
17: is ünnepeljük egyébként. Nagyon most kint valahol Olaszországban, Rómában, majd egy étteremben jót kajálunk, úgyhogy én ezzel indítom a Diszkocsit Radio Show-t.
19: Ne hozzá rám szégyent, és mivel Rómában egyébként nagyon-nagyon jó múzeumok vannak, minimum egy múzeumba menj el.
17: Jó, egymában Kolosseumban megyünk.
18: Na az...
17: Mondjuk az
18: nem múzeum, de
17: határeset.
18: Neked megadjuk, egy Csepeinek megadjuk, az jó lehet.
17: De megyünk múzeumban, nyugodjatok meg, már voltunk is.
19: Szem felnevezével kezdünk méghozzá egy olyan verzióval, ami tuti fix, hogy holnap este a születésnapomon fogok játszani, ugyanis mit csináltok, Roberto, én is jó magam. Ez jön most itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkocsit Radio Show-ban.

0: Mi képviseleteket kéne létesítened ilyen ügyek.
1: Nagyon, nagyon, nagyon tudom védeni a saját érdekeimet, meg a milyenkét. Na, 4 fellépés lesz, ebből az első Füleki 9 órakor kezdődik. Megyek a Füleki

0: a Facebookon.
1: Ahogy említettem, én ma még nem vagyok, de itt vagyok a srácokkal természetesen lélekben. Viszont holnap megérkezek újra vissza Budapestre, és akkor a Szelidi tóra megyek lejátszani, hajnali 1:30-tól pörgetek, majd az ottani nyári nyitott szórakozó helyen leginkább klasszikus house lemezeket majd.
2: Nem csalás, nem ámítás, jön Immail Angel dala, amelyet a Virágon először rádióban nekem volt szerencsém játszani, ez a Moon to the Sun.

0: Önnől a diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attilával, Hanvai PG Mixer, én pedig DJ Junior vagyok, és július 2-án kérem szépen csütörtök este, a Rádió 1 is támogatja ezt a bizonyos fesztivált, ahol immáron másodszorra lépünk föl, tényleg csütörtökön találkozhatunk Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, előttünk utánunk Rádió 1-es DJ-k, de főidőben a diszkosít a színpadon.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a gyárfások, adeodáták, hajnalok, hajnalkák és romvaldok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül egyedül Eram Friedman. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Egyébként félelmetes, hogy milyen neveket tudnak adni szegény gyerekeknek szüleik. Tehát ez megpecsélték az egész életüket. Ezt nem gondolják át?
1: Még csodálkozó rajta! Az összes szakalopera ezeket... sorozatból a Leon meg a mit, mindenki
2: van. Azok még jók, de ez az első, amit mondtál, ez egy nem tudom,
0: úgyis betűzik.
1: És tudod, hogy hányat betűzik. Kihagyok? Tehát leülnél, hogyha beolvasnám az összeset.
0: Mi volt ez? Oreo?
2: Nem.
1: Adeodáták.
2: Persze. Aha. Biztos, hogy valami nyelvbotlás volt. Na mindegy, ezt hagyjuk és tegyük féle. Nehogy mélyek legyenek a sebek azokban, akik ezt a nevet viselik, de hát ha más nem, akkor orvosoljuk őket. A következő dallal jön a sebek mélyén. Roberto Vin és jó magam, Hanvai PG. Egy olyan dal, amit tuti fix, hogy holnap este az 50. születésnapomon itt a

0: Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai Pilcsivel.
1: Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni az előző névnapos sztorihoz, hogy én próbálok olyanokat kivadászni, tudod, ami annyira egyedi, hogy már ilyen nincs is. De frakkol!
0: Neked
1: frakkol.
0: Valami teljesen más naptárt használsz, vagy van valami én más naptárod
1: én
0: van.
1: Én a Wikipédiát használom.
0: Ilyen Worldwide naptárod van.
1: Így van, így van. Csak az a furcsa, hogy van, amit olvasok úgy, hogy ahogy valójában van ilyen normálisan, és aztán van ilyen hangutánzó szavakkal, vagy nem tudom.
0: És van olyan, amit meg nem tudsz kiolvasni.
1: A képtelenség, igen. Na mindegy is.
0: Most pedig már is megyünk tovább, és na, hogy ezt is fogom holnap este játszani az 50. születésnapomon a Pesti Rakparton.

0: Kelt szerdés, csütörtök haza.
1: Így van, reggel.
2: Illetve módosítani ritkán sajnálod, de most nagyon.
0: Short trip, ezt úgy hívják, short trip.
2: Igen. Már is megyünk tovább, és jön a születésnapos dalom, amelyet ugyebár Snoop Girl-től és a Csipet csapattól kaptam. Jön a Happy Birthday D. Maestro itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban, és na, ezt is fogom hónap este játszani az 50. születésnapomon a Pesti Rakparton.

0: Ez a Rádió Esti Show-ja, a diszkosít rádió show, immáron 20 éve itt vagyunk veletek, és ebben az esztendőben is jó néhány diszkosít party lesz, meg már volt is. Készülünk nagy fesztiválra, akkor egy csomó olyan van, amiről nem is nagyon beszélhetünk, és úgy néz ki, hogy egy augusztus 23-án is becsúszik majd egy vasárnap pluszba, de erről hamarosan be fogunk számolni. Egy biztos, legközelebb július 2-án lesz diszkosít Legends, méghozzá Ráckevét.
1: De miután nem biztos, hogy július 31-én lesz Kecskeméten, ezért ez a dátum szabad. Ha valakit érdekel, szóljon, nagyon szívesen meg, akár privátozni is.
0: Fesztiválokról jut eszembe, hogy ugye már lesz idén a Balázs Attilával, aki a második lett a pizza világbajnokságon egy kategóriában, egy Guinness rekord kísérletem, méghozzá egy olyan fesztiválon, ami idén 50 éves, és Magyarország egyik legrégebb óta tartó fesztiválja. Tessék ezzel kapcsolatosan csekkolni a social media felületeinket. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a diszkosi csajáddal, a Sorry és

0: Két fellépésem lesz, Ballószögön DJ Wallace fesztiváljá játszok a korai órákban, és megyek majd Salgótarjánba a strandra, egy ilyen vizes, ilyen púlos, vagy mit tudom én milyen fesztiválra. Ha valaki érdekel, csekkolja a rajongói oldalamat a Facebookon.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden DJ Junior is elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixek a Facebookon, a rajongói oldalon a DJ Juniorosan, kövessétek be. Ma ugye nem voltam itt, mert kedves feleségem, a drágám ugye 50. születésnapját ünnepelt, és valahol Rómában vagyunk, és szerintem abból a narancsárga italból már olyan jó sokat megittam, hogy biztos, hogy jó fog ma aludni, és holnapra ki kell józanodnom, mert érkezek vissza Magyarországra, és a Szelídítónál fogok pörgetni majd este 1:30-től hajnali 3-ig egy bizonyos klasszik partin, úgyhogy várok mindenkit oda nagy szeretettel, legközebb vasárnap mixelek itt a rádiógyen. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, ugyebár már csak egyet kell aludni, és holnap június 20-án ünneplem ugyebár az 50. születésnapomat. A fővárosban, a pesti rakparton, mindezt úgy, hogy egészen exkluzív a történet, mert na hogy Fatboy cimborám, a legeslegjobb jó barátom, aki nélkül félkor óriás lennék, játszik előttem délután 6-tól 11-ig, és 11-től hajnal 4-ig jó magam, egy szintén 5 órás szettet fog odapirítani, szóval tessék megérkezni, ezzel búcsúzunk ma estére, sziasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Ramosz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai, Regálili,

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikén, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ha buli lesz ma este, és előtte kellene egy kis hangulat, ha minőségi zenékre vágytok, jó helyen vagytok, bízzátok ránk magatokat. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki különkiadásunkat. Hello Begi!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Az első órát Alex Kenji-vel fogom indítani, érkezik a Bambolé, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: híres 1993-as klasszikusából való, a Would I Lie to You-ból itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show péntek este mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Mi a most Begi?
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl méghozzá Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Jön a Switch Disco, Sumfeld és a Sleep

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Két igazi A-kategóriás nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Bármit a közös munkához. Rossz az, aki rosszra gondol. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a World is Mine Radio Show-ban.

0: régi, minőségi, igazi új generáció zenék ma is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, ma már 4 órában, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig majd a Stadium X a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt a zenét, ami most jön, egyszerre régi és egyszerre új.
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben, Bibi Rexa és Faithless közöse, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-val hangolódtok a hétvégi bulikra. Lotfi Regi a lemezjátszóink mögött, vadonatúj Medúza zene, egy különleges Side Piece remix, Martin Garrix és Ed Sheeran kollabja, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
1: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready?
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is mine.

0: Filthy Baggy. The World Is Mine Radio Show starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába. Még egy órán keresztül Lotfi Baggy itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Baggy, ki jön a mai második szett elején?
1: Hi Paton, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Baggy.

0: és a Where is my husband a Rádió 1-en a Where is my Radio Show-ban péntek este 11-ig Lotfi Begé, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött, ilyenkor péntekenként ugye mindig ők az állandó rezidenseink. Mi a most Begé?
1: A folytatásban érkezik Joel Corey és egy személyes kedvencem, ez nem más, mint a Stay a Little Longer a Where is my Radio Show-ban.

0: Én még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: nap a Budapest Parkban is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönségkedvencel megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol, a nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is. Érkezik Gordo, aki nem sokára Budapesten fog fellépni. Amit pörgetek tőle, az a Loco Loco. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. A pénteki külön kiadásunkat szokás szerint Lotfi Begi indította be, és néhány pillanat múlva Pulmax folytatja. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regálili,

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikén, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
1: Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, Pulmex is befutott, ő az egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon. Hello Pulmex, tiéd a pálya, kezdjük el!
1: Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit, nagyon-nagyon vártam, hogy megint itt legyek veletek, ugye ez a nyári forró hangulat engem abszolút inspirál, itt van a fesztivál szezon, finom koktélokat lehet kapni mindenhol, úgyhogy ez a következő zenés ilyen lesz, a Les Kenji Bambole itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Mindig ilyenkor péntekenként 11 és éjfél között nézzük, hogy mi a most.
1: Az elmúlt percekben az egyik feldolgozásomat hallottátok, a Make Me Feel Good-ot, amit megtaláltok a YouTube csatornámon, és egyből folytatásként jön még egy saját feldolgozás, egy kicsit magyar vonalakra utazunk most, Nagy Bogi Dash, Jól leszek újra. Szerintem 2026-ban Magyarországon ez a zene abszolút top sláger lett, és nagyon-nagyon inspirált, hogy feldolgoztam én is, Jól leszek újra, Pulmex verzióban, itt a Rádi 1-en, a World is My Radio Show-ban.

mikor elkezdtem 2023-ban itt rádiózni, akkor egyből az első héten elkezdtem egy ilyen saját rovatot csinálni, amit nagyjából 2,5 évig nyomtunk, és itt évelején kezdtem el ezt egy kicsit reformálni, hogy most már ilyen sztorikat is beépítek, és nem mindig erről szól. Na de most visszatérünk egy régi zene új köntösben, Lady Gaga Bad Romance, olyan fajta feldolgozásban, amit a saját In The Moment bulimon is játszottam, folytatásként itt egy kis zúzós verzió, Rádió 1, World Is My Radio Show.

0: A Faithless és Bibi Rexa New Religion itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban péntek este. Pulmex a lemezjátszói mögött, maradunk a feldolgozásoknál, viszont immár hazai vizeken evezünk. Mi a most?
1: Az egyetlen hivatalos remix a bonyodalomból, amit Rikónak és Missfoonnak készítettem. Tavaly szeptemberben dobtam fel a TikTok csatornámra, ahol 1,5 millió megtekintést ért el a promo, és utána kerestek meg az eredeti előadók, úgyhogy nekem ez az első ilyen hivatalos feldolgozásom, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez így összejött, azóta is pörög, ezzel is lassan elérjük a 200 000-es álomhatárt YouTube-on, illetve a Spotify-on is elég szépen haladunk, úgyhogy ez jön folytatásként. Pulmex, Bonyodalom Remix, Rádió 1, World Is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és együtt hangolódunk a péntek éjszakára. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Néhány percig még Pulmexit mellettem a lemezjátszóim mögött. Na milyen lesz neked ez a mostani hétvége?
1: Nagyon-nagyon messzire megyek, most Romániába megyek, Pécskára. Ez ott a magyar-román határnál egy ilyen kisebb város, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy visszatérjek, mert tavaly már találkoztunk, és óriásit mentünk, és hát mellette meg stúdiózgatok.
0: Na, akkor hajrá! Nálunk Kato jön, és a Turn the Lights Off, éjféltől pedig a Stadium X a lemezjátszóknál. Várjátok meg őket is!

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Airt már is a saját felvétellel kezdjük, ez nem lesz más, mint a Vibe Ride, utána pedig Sidepiece újdonságával folytatjuk. Jön a Can I Ride, vagy Sillával megyünk tovább, és a Rewind fog szólni. Ez X-Air velünk a Stadium X-Air.

mindig minket, és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile. Egy saját felvételt töltött az előbb Puro címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb zenékkel, és érkezik Max Tyler és Greggio közöse, az Old School Flavor, majd Deadmau5 egyik régi klasszikusával, a Not Exactly-vel folytatjuk egy vadonatúj Reason Remixben. Maradjatok velük!

saját felvétel pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig Camille Jones és Fede LeGrand klasszikusa következik, The Creeps, egy vadonatúj Linzka verzióban, utána pedig Broken Hill-el megyünk tovább, és a Zero Tolerance-ok szólni. Ezek szár velünk a Stadium X-el.

egy saját felvétel pörgött az előbb Blitz Selector címmel, most pedig Don't Blink-el folytatjuk, ez lesz a Left to Right, majd Landis-tól szól a New School. Maradjatok velünk!

Greggio-tól pörgettük az előbb az Attack című felvételt, most pedig Mirabelle közös dalunk következik, a Vibration. Utána Cascade és Lighton Giordanival megyünk tovább, érkezik a Meet Again, majd a saját felvétellel folytatjuk, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal közösen készítettünk. A Last of Us fog szólni, majd a műsort Cryder vadonatúj dalával zárjuk. Jön az Evisa. Ez az Excel velünk, a Stadium Excel.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nagy lendület van bennem most, szenzációs volt a Stereo Max mixe. A Rádió Egy ponton egyébként hamarosan ezt is lehet keresni. Én viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, pont ahogy az előző órákban is tettük. Fastboy Good Life-ost ezt indítom, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újdonságok tekintetében azt gondolom nem lehet ránk panasz. Ezen a héten bemutattuk Kuki újdonságát, de ebben a hónapban egy másik vadúj felvétel is kipörgött. Rádió egy DJ-től, Regál Lilitől. A Hia Mi. Ez az, amit most indítok, szerintem szenzációs a dal. Ez jön már is a Rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadj!

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Alig másfél hete csinált egy teltházas bulit Ray Anglia egyik legnagyobb koncerthelyszínén, a Wembley stadionban. Ez az a stadion, amit most a napokban 12 alkalommal tölt meg Harry Styles. Vagány. Ray jön, ez a Where is my husband itt a rádió egyen.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és remélem mindenki bevéste már a naptárába a jövő hét pénteket. Balázséknak ekkor lesz a hajózása, már reggel 7 órakor kifutnak, felszállás 6 és 7 között, érkezés meg, hát amilyen hamar csak tudunk, mert hogy érkezési sorrendben lehet majd feljutni a fedélzetre. Nagyon nagy buli minden évben, balcsi, szuper idő lesz, és nem mellesleg fellép a BSV-s DJ Metzger Wiki is a fedélzeten. Ez pedig egy olyan előadó, akivel addig egy hónappal ezelőtt bulisztunk egy óriásit, Sam Feldjön a Rádió egy születésnapi fesztivál.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.